0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat. Uram, én Istenem, nagy vagy Te. Igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra. Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki vizeken építi fel az ő polotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, és a szeleknek szárnyain jár. Aki a szeleket teszi követeivé, és lángoló tüzet pedig szolgáivá. Ő alapította a földet az ő oszlopain, és nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek fölött is vizek álltak. Egy kiáltásodtól eloszlottak, és mennydörgésednek szavától szétriadtak. Hegyek emelkedtek föl, és völgyek szálltak alá arra a helyre, amelyet elkészítettél nekik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak. Nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátod a forrásokat a völgyekbe, hogy fordjogáljanak a hegyek között. Hogy megitassák a mezőnek minden állatját, a vadszamarak is megoltsák a szomjúságukat. Mellettük laknak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából. A te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái. A Libanon cédusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, a gólya, amelynek a ciprusok a háza, a magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák a hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugvását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárnak a mező összes vadjai, az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetve Istentől az eledelüket, ha fölkel a nap, elrejtőznek, és hajlékaikba heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt, amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzon benned. Mindazok te rád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Te adsz nekik, és ők betakarítják. Megnyitod a kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Ha elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te szellemedet, megújulnak és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki ha rátekint erre a földre, megrendül az, megilleti a hegyeket és füstölögnek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben. Zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves neki az én rebegésem. Örvendezem az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, és dicsérjétek az Urat.
0: A 104. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel egy kicsit hosszabb részt fogok olvasni a Bibliából, Máté evangéliuma 6. részéből a 25-34-ig. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok, se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Vagy nem több-e az élet, mint az eledel, és a test, mint az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e náluk? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, milyen módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek királyságát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Természetes szinten sok olyan dolog lehet, ami aggodalmaskodásra ad okot. De Isten azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjunk. Jó, ne aggodalmaskodjak, de hát hogy nem tudom én ezt megcsinálni. Ha arra gondolok, hogy mi lesz holnap, vagy hogyan lesz a jövő hét, vagy a következő hónap, akkor egyszerűen nem tudok mit csinálni. De Istennek van erre egy megoldása. A Filippi levélben, a 4. rész 6. versében azt olvasok, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel a kívánságaitokat Isten előtt. Tehát itt azt mondja Isten beszéde, hogy a hálaadással kérjük Istentől azokat a dolgokat, amire szükségünk van, és az előbb azt olvastuk, hogy Isten pedig egy jó apa, egy jó atya. Csak úgy belegondoltam, hogy gyerekkoromban nem aggodalmaskodtam amiatt, hogy a szüleim hogyan fogják kifizetni az ételt, a ruhát, hogyan fogják megoldani a rezsinek a kifizetését, egyszerűen csak bíztam bennük. És Isten egy ehhez hasonló gyermeki bizalmat vár tőlünk, hogy tényleg úgy gondoljunk rá, mint egy gondoskodó, szerető apa, aki tudja, hogy szükségünk van mindezekre, és meg is akarja ezeket adni. Tehát az egyik legfontosabb a hálaadás. A hálaadással ki tudjuk rúgni az életünkből az aggodalmaskodást. Vagy például gondolkodjunk Istenről, mint a Teremtőről. Itt a virágok, meg a madarak példáját hozta Jézus a felolvasott részben. Hogyha kimész egy erdőbe, egy parkba, és csak elkezded csodálni Istennek a teremtett világát, felfakad a szívedből egy hála és egy bizalom a Teremtő Isten felé, aki mindenek fölött áll, és egyszerűen eltörpülnek azok a dolgok, amik miatt aggódsz. Vagy gondolj vissza azokra a helyzetekre, amikor Isten már kihozott nehézségekből. Emlékezz meg ezekről, és adj ezért hálát, amiből már Isten kihozott. És ez a hozzáállás egyszerűen Istent a helyére teszi a szívedben, és meglátod őt olyannak, amilyen hatalmasnak, mindenhatónak, aki minden probléma és nehézség fölött áll. És még egy rövid verset olvasok, a Filippi levélből szintén a 8-asat. Testvéreim, amíg csak igazak, amíg tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jó hírűek, ha van valami erény és dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ha gondolod, elmondhatod velem ezt az imát. Mennyei atyám, hálát adok neked azért, hogy te adtad ezt a mai napot. Köszönöm, hogy felhívod a figyelmem arra, hogy rád figyeljek, a te nagyságos dolgaidról gondolkodjak. Köszönöm, hogy nem aggodalmaskodást, nem a félelmet adtad nekem. Odaszánom magam arra, hogy a mai napon azokon fogok gondolkodni, amik igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jóhírűek, a te nagy tetteidről, a te teremtett világodnak a csodálatáról fogok gondolkodni, azokról a dolgokról, amiket eddig tettél az életemben. És köszönöm azt, hogy te egy jó apa vagy, és ezért örömmel és bizalommal várhatom a te megoldásaidat az életemben levő
1: szükség. Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból. Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiós Hansz műsorán.
2: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. Első fejezet. Üdvözlet Páltól, aki Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola, és Timóteus testvértől, Isten Kolosszében élő népének, akik hűséges testvéreink Krisztusban. Atyánk, az Isten, adjon nektek kegyelmet és békességet. Hálát adunk Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atyának minden egyes alkalommal, amikor értetek imádkozunk. Hálát adunk, mert hallottuk, hogy hisztek Krisztus Jézusban, és igazán szereditek Isten minden gyermekét. Ez a hit és szeretet pedig abból a reménységetekből fakad, amely a mennyben van félretéve a számotokra. Erről a reménységről akkor hallottatok először, amikor az igazság üzenetét, az örömhírt megismertétek. Ez az üzenet hozzátok is eljutott, akárcsak a többi néphez szerte a világon. Igen, az örömhír egyre jobban terjed és mindenhol jó eredményeket hoz. Nálatok is így van ez, amióta csak hallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Ezt az örömhírt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól hallottátok először. Ő hűségesen szolgálja Krisztust a ti javatokra. Tőle hallottuk, milyen erős isteni szeretet van bennetek a Szent Szellem által. Ezért, amióta csak hallottuk felőletek ezt a sok jó hírt, szüntelen imádkozunk értetek. Azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle szellemi bölcsességgel és megismeréssel. Akkor az életetek méltó lesz az Úrhoz, sok örömöt szerez neki, mindig sokféle jó dolgot visztek véghez, és egyre jobban és mélyebben megismeritek az Istent. Azt kérjük, hogy Isten a saját dicsőségének hatalma szerint erősítsen meg benneteket minden tekintetben, hogy álhatatosan és türelmesen ki tudjatok tartani minden körülmények között, sőt, mindezt örömmel és háladással tegyétek. Igen, adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett benneteket arra, hogy részt vegyetek abban az örökségben, amit Isten készített el a világosságban élő népe számára. Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át szeretett fia királyságába. Ő általa, a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. Istent nem láthatja egyetlen ember sem. Jézus azonban pontosan megmutatja, hogy Isten milyen. Jézus följebb való minden teremtett lénynél. Azért van ez így, mert Isten Jézus által teremtett meg mindent a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan lényt, még a trónokat, uraságokat, uralkodókat és fejedelmeket is. Isten mindezeket a fia közreműködésével és fia számára teremtette. A fiú minden teremtményért előbb létezett, és hatalmával ő tartja fenn az egész világ mindenséget. Ő a feje a testnek, vagyis a gyülekezetnek. Ő a forrása mindennek, ő a legelső, aki a halálból föltámadt. Ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely. Mert Isten úgy látta jónak, hogy az ő teljessége éljen a fiúban. És a fiú által kössön békét mindenkivel, aki a földön vagy a mennyben lakik. Isten ezt a békét Jézus vére által kötötte meg, amikor Jézus meghalt a kereszten. Ti régen távol éltetek Istentől. Gondolkodásotok szerint és gonosz tetteitek miatt Isten ellenségei voltatok. De Jézus most mégis kibékített benneteket Istennel, Ez Jézus Krisztus halála által történt, amikor Jézus itt élt a Földön emberi testben. Isten ezt azért tette, hogy szentek, hibátlanok és ártatlanok legyetek, amikor majd maga elé állít benneteket. Jézus Krisztus ezt valóban meg is fogja tenni, ha mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan bíztok benne, és belekapaszkodtok abba a reménybe, amit az örömhír adott nektek. Ezt az örömhírt, amelynek én, Pál, a szolgája lettem, már szerte az egész világon mindenkinek hirdetik. Annak ellenére, hogy most értetek, testi szenvedéseket kell elviselnem, mégis örülök. Ugyanis még sok olyan dolog van, amit Krisztusnak el kell szenvednie a testében, vagyis a gyülekezetben. Én pedig elfogadom azt, ami ebből nekem jutott. És elszenvedem ezeket a dolgokat az én testemben, az ő testéért. Ezt a testet, a gyülekezetet szolgálom Isten megbízása alapján, amelyet a ti érdeketekben adott nekem. Igen, Isten rám bízta, hogy üzenetét teljesen megismertessem veletek. Ez az üzenet pedig az a titkos igazság, amely a korábbi korszakokban és nemzedékek elől el volt rejtve. Most azonban Isten megmutatta az övéinek. Ugyanis azt akarta, hogy népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság a nem zsidó emberek között. Ez a titkos igazság pedig maga Krisztus, aki bennetek lakik. Ő a mi egyedüli reménységünk arra nézve, hogy majd részt vehetünk Isten dicsőségében. Mi Krisztust ismertetjük meg mindenkivel. Mindenféle bölcsességgel tanítunk, biztatunk és figyelmeztetünk minden embert, hogy amikorra majd Isten színe elé kerül, addigra már elérje Krisztusban a teljességet. Ez a célja minden fáradozásomnak, és ezért küzdök Krisztus erejével, amely erőteljesen működik bennem.
0: Pál Kolossebeliekhez írt levelének első része hangzott el.
1: Ez volt a Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Hát én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: 25 éve tart az gyerekek, fiatalok számára előadásokat, és önismereti témában, szerhasználat, rengetegféle témában segíted őket. Közben itt kristályosodik számomra, miközben hetek óta tart ez a rovatunk, hogy pedagógusok felé is ugyanúgy szolgálsz. Egyébként amikor arról van szó, hogy ugye szokták mondani, hogy életen át tanulunk, arról van szó, hogy tanulás, tanítás, akkor ez olyan egy kényszerű dolog? Mit tapasztalsz? Lehet igazából örömmel tanulni?
2: Kérdezzük meg Benda Józsefet. 80-as években írt egy könyvet, hogy örömmel tanulni. Akkori humanisztikus kooperatív technikának a magyarországi atyaként említeném őt meg. Jó Isten megadta a lehetőséget, hogy vele is együtt dolgozhatok, és most épp nemrég fejeztünk be több tréninget pedagógusok részére is, illetve Erdélyben indult el az oktatás szemléletben egy óriási változtatás a mi segítségünkkel, hogy ne csak az legyen, hogy csak a tanár tanít, hanem a diákok hogyan tudnak egymást tanítani, és létrehoztunk egy együtt tanulás, vagy társas tanulás néven egy projektet, ahol az van benne, hogy a tanár is tanul a diákoktól, a diákok tanulnak a tanártól, a diákok tanulnak egymástól is, illetve egy ilyen támogató közegben a tanár tud tanulni a másik tanár kollégától. Hoztam egy verset, hát így a tanév indításra, az a címe, hogy Tanár vagyok. John V. Schletter írta ezt a gondolatokat, tanár vagyok. Hivatásom folytán egyetlen nap leforgása alatt szereplek, mint színész, barát, orvos, ápoló, edző, lélekmentő, régész, pénzkölcsönző, taxisofőr, pszichológus, pótszülő, kereskedelmi ügynök, politikus és a hétvédője. Hiába sok térkép, táblázat, képlet, ragozás, történet és könyv, nincs mit tanítanom, a diákjaim valójában csak is saját maguktól tanulhatnak. Minden erőfeszítésemet latba kell vetnem, hogy segítsek megismerni önmagukat. Tanár vagyok, és ezért minden nap hálát adok az Istennek. Nagyon érdekes ez a gondolat, hogy hány szerepkörben van a tanár?
1: Az volt a legjobb az egészben. Nagyon jó.
2: Tetszik.
1: Nagyon jó. Igen, igen.
2: Csak azt mondták az egyik tanári kolléga, hogy azt mondja, de miért nem kapja ennyi szerepkörbe a fizetését?
1: Tehát, igen.
2: A tanárról nagyon sokkal úgy gondolkodunk, hogy nyáron úgyse csinál semmit, csak kérdezem, hogy hol vannak azok a gyerekek, akik táborban vannak, ki vigyáz rájuk? Hát a tanárok.
1: Pedagógusok, igen.
2: A nevelők. Szokták mondani azt, hogy hát igen, a tanár az nem csinál semmit, és mindig olyat kérdez, amit a diák nem tud. Szoktam mondani a tanároknak is, hogy néha a diákokat problémában vannak, mert az agyuk kétféleképpen működik. Vagy rágógumi lesz, minden beleragad, és semmi nem jön ki, vagy olyan, mint a teflonedény, amiből minden kifolyik. És van ez a kis mondás, hogy minél többet tanulunk, annál többet tudunk. Minél többet tudunk, annál többet felejtünk. Minél többet felejtünk, annál kevesebbet tudunk. Hát akkor meg minek tanul?
1: Igen.
2: Hát ezt a felejtési indexet, tehát ezt kéne egy kicsit csökkenteni. Hogy amit megtanulok, az meg is maradjon. És a HKT-hez visszatérve, Benda József azt mondta, hogy örömmel tanulni úgy lehet, hogyha a tanulás élmény lesz. Hogyha nem egy bevágandó képlet gyűjtemény lesz, és nagyon sokszor az, amit tanulok, és az, amit tanítok, meg az én élethelyzetem, úgy nincs kapcsolatban egymással. Hitoktatóként is óriási kihívás az, hogy a gyerekeknek a bibliai történeteket ne csak egy bibliai történetté tegyem, hanem az ő történetükké. Hogy ebben a helyzetben Dávid így küzdött meg a Góliáttal, te milyen nehézségekkel, milyen problémákkal küzdesz most. És neki volt 5 kövecskéje, amiből csak egyet kellett használni, neked van 5 kövecskéd? De Dávid is mit csinált? Összegyűjtötte a kövecskéket. A tanulásunkban van egy ilyen összegyűjtési időszak.
1: Mármint mielőtt
2: Mielőtt ment volna Góliáthoz.
1: Tehát 5 kővel ment, és egyel győzte le.
2: És egyel győzte le. De össze kellett gyűjteni. Azt mondja a Biblia, hogy a jó sáfár ót és újat hoz elő a tárházából, de hogy a tárházból legyen mit előhozni, először be kell gyűjteni. És én ilyen gyűjtögető életvitelt folytatok 25 éve, 20 éves koromig utáltam tanulni, soha nem értettem azt, hogy miért jó tanulni, és kényszer volt számomra a tanulás, és 20 éves koromtól adta meg az Isten azt, hogy élménnyel tanulhattam, azt tanulhattam, ami érdekel, kinyílt a világ, azóta meg a fiam, lányom azt mondja, hogy apa, tanulási addikciód van, nem tudod abba hagyni, függőségem lettél, tanulási függő lettem, igyekszek új dolgokat megtanulni, ha van egy tréning, akkor elmegyek, és azt szoktam mondani, hogy ha én elmegyek egy tréningre, és ott valami újat tanulok, akkor nem csak én tanulok, hanem mindazok, akiket én tanítok. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy gondot viselj magadra, a tanításra és a rád bizottakra. Mi fordítva csináljuk. Állandóan a diákokon gondolkodunk, akiket tanítunk, gondot viselünk a diákokra, a tanítás módszertanra, amit tanítunk, de elfelejtjük azt, hogy a gondot kell viselni arra is, aki tanít. Hogy mi lesz azzal, aki tanít? Amivel forrás személyek vagyunk, ha magunkat nem töltjük újra, ezre van az önbizalom növelde pedagógusoknak tréningünk, amiben Komocsi Laura kezdeményezésére elkezdtünk pedagógusokat és diákokat segíteni, de már segítettünk cégvezetőket, segítettünk cégmunkatársakat, menedzsereket, tehát szélesebb körben, de mivel a magyar önbizalom az átlag alatt van, jóval a nemzetközi átlag alatt van, ezért milyen pessimista nemzet vagyunk, még amiben jók vagyunk, még abban is azt mondjuk, hogy úgyse fog sikerülni. Pedig, hogyha megpróbáljuk, akkor legfeljebb tényleg nem sikerül, de mi van akkor, hogyha meg tényleg sikerül? Azt szoktam mondani, hogy a soha meg nem írt levélre nem jön válasz. A meg nem próbált lehetőség az a legrosszabb helyzet. Egy kedves lelkész barátom azt mondta, hogy a temető nem csak azért rossz, szörnyű hely, mert ott van a legtöbb halott eltemetve, hanem ott vannak a meg nem írt versek eltemetve, ott vannak a meg nem írt színdarabok, a soha el nem játszott élethelyzetek, a soha ki nem mondott bátorító szavak, és minden ott van eltemetve. És a tanulás az ne ilyen temetős legyen, az évnyitó ne temetési istentisztelet legyen, hanem legyen örömteli, és hogy lehet jól tanulni, hát erről majd egy legközelebbi alkalomban részletesen beszélünk, hogy találhatom meg a saját magamra szabott tanulási stílust, illetve hogy másoktól mit tudok tanulni. Én Finnországba jártam, és erről is szívesen beszélek majd a kedves rádió hallgatóknak, hogy a finnektől meg mit tanultam.
1: Akkor ígérjük meg, hogy ezzel folytatjuk. Nagyon kíváncsi vagyok erre a Finnországra is, de amit mondtál, hogy a saját stílusomat megtalálni a tanulásban. Nem is tudom, hogy ilyen van, most kell megtudnom, de akkor nem kíváncsian várom, az igaz.
2: Nem késő, és ráismerünk arra, hogy lehet, hogy azért nem tudok jól tanulni, mert nem a saját stílusomba tanulok.
1: Köszönöm a mai gondolatokat, innen folytatjuk jövő héten.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és azt mondja a Szentírás, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, és amikor megvénül, akkor sem feledkezik el arról.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
3: Egy friss üzenet neked.
6: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel egy kicsit hosszabb részt fogok olvasni a Bibliából. Máté evangélium a 6. részéből a 25-34-ig. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok, se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Vagy nem többe az élet, mint az eledel, és a test, mint az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e náluk. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, milyen módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsiny hitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek királyságát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Természetes szinten sok olyan dolog lehet, ami aggodalmaskodásra ad okot. De Isten azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjunk. Jó, ne aggodalmaskodjak, de hát hogy nem tudom én ezt megcsinálni. Ha arra gondolok, hogy mi lesz holnap, vagy hogyan lesz a jövő hét, vagy a következő hónap, akkor egyszerűen nem tudok mit csinálni. De Istennek van erre egy megoldása. A Filippi levélben, a 4. rész 6. versében azt olvasok, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel a kívánságaitokat Isten előtt. Tehát itt azt mondja Isten beszéde, hogy a hálaadással kérjük Istentől azokat a dolgokat, amire szükségünk van. És az előbb azt olvastuk, hogy Isten pedig egy jó apa, egy jó atya. Csak úgy belegondoltam, hogy gyerekkoromban nem aggodalmaskodtam, amiatt, hogy a szüleim hogyan fogják kifizetni az ételt, a ruhát, hogyan fogják megoldani a rezsinek a kifizetését, egyszerűen csak bíztam bennük. És Isten egy ehhez hasonló gyermeki bizalmat vár tőlünk, hogy tényleg úgy gondoljunk rá, mint egy gondoskodó, szerető apa, aki tudja, hogy szükségünk van mindezekre, és meg is akarja ezeket adni. Tehát az egyik legfontosabb a hálaadás. A hálaadással ki tudjuk rúgni az életünkből az aggodalmaskodást. Vagy például gondolkodjunk Istenről, mint a Teremtőről. Itt a virágok meg a madarak példáját hozta Jézus a felolvasott részben. Hogyha kimész egy erdőbe, egy parkba, és csak elkezded csodálni Istennek a teremtett világát, felfakad a szívedből egy hála és egy bizalom a Teremtő Isten felé, aki mindenek fölött áll, és egyszerűen eltörpülnek azok a dolgok, amik miatt aggódsz. Vagy gondolj vissza azokra a helyzetekre, amikor Isten már kihozott nehézségekből. Emlékezz meg ezekről, és adj ezért hálát, amiből már Isten kihozott. És ez a hozzáállás egyszerűen Istent a helyére teszi a szívedben, és meglátod őt olyannak, amilyen hatalmasnak, mindenhatónak, aki minden probléma és nehézség fölött áll. És még egy rövid verset olvasok, a Filippi levélből szintén a 8-asat. Testvéreim, amíg csak igazak, amíg tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jóhírűek, ha van valami erény és dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ha gondolod, elmondhatod velem ezt az imát. Mennyei atyám, hálát adok neked azért, hogy te adtad ezt a mai napot. Köszönöm, hogy felhívod a figyelmem arra, hogy rád figyeljek, a te nagyságos dolgaidról gondolkodjak. Köszönöm, hogy nem aggodalmaskodást, nem a félelmet adtad nekem. Odaszánom magam arra, hogy a mai napon azokon fogok gondolkodni, amik igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jóhírűek, a te nagy tetteidről, a te teremtett világodnak a csodálatáról fogok gondolkodni, azokról a dolgokról, amiket eddig tettél az életemben. És köszönöm azt, hogy te egy jó apa vagy, és ezért örömmel és bizalommal várhatom a te megoldásaidat az életemben levő szükségben.
4: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
3: Reggeli Kávé Mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósans műsorán.
3: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez, második fejezet. Testvéreim, akarom, hogy tudjatok róla, milyen sokat küzdök értetek, meg mindazokért a Laodicea városában és máshol élőkért, akik személyesen nem is ismernek engem. Azért küzdök, hogy mindannyian fölbátorodjanak, és az isteni szeretet összekösse őket. Azt akarom, hogy megtapasztalják a valódi megértésből származó bizonyosságot. Azért küzdök, hogy egyre mélyebben megértsék az Isten titkos igazságát, ami nem más, mint maga Krisztus. Benne rejtette el Isten a bölcsesség és a tudás minden kincsét. Mindezt azért mondom, hogy senki se tudjon benneteket becsapni olyan tanításokkal, amelyek jónak látszanak, de valójában hamisak. Testben ugyan most távol vagyok, szellemben azonban ott vagyok veletek, és örülök, mert látom, hogy rend van köztetek, és rendíthetetlenül bíztok Krisztusban. Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá. Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba, és ő legyen az a szilárd alap, amelyre életetek fölépül. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek, ahogyan azt tanították is nektek. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket okoskodással, csalóka és értelmetlen elméletekkel, amelyeket emberek találnak ki. Ezek a dolgok csupán a hitetlenek haszontalan gondolatai, és nem Krisztustól származnak. Mert Jézus Krisztusban él az Isten egész teljessége testi alakban. Ti is Krisztusban teljesedtetek be, aki az összes uralkodó és fejedelem fölött uralkodik. A benne való hitáltal benneteket is körülmetéltek, de ezt nem emberek tették veletek, hanem maga Krisztus. Ezzel a körülmetéléssel levetettétek a régi emberi természetet. Ez akkor történt, amikor bemerítkeztetek, és ezzel Krisztussal együtt eltemettek benneteket. Ugyanakkor azonban Krisztussal együtt föl is támasztott benneteket Isten, mert hittetek az ő hatalmában, amelyet akkor mutatott meg, amikor föltámasztotta Krisztust a halottak közül. Ti ugyanis szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket. Az adósság listát, amely felsorolta azokat a dolgokat, amelyeket Isten törvényei ellen tettünk, Isten odaszegezte a keresztre. Így ez az adósságlista többé már nem érvényes, mert Isten végérvényesen keresztül húzta. Isten a szellemi fejedelemségeket és uralkodókat Krisztus keresztje által megfosztotta hatalmuktól. Megmutatta az egész világnak, hogy most már erőtlenek, amikor fölvonultatta őket diadalmenetében, mint győztes hadvezér az ő fogjait. Ezért ne engedjétek, hogy bárki is elítéljen benneteket amiatt, hogy mit tesztek, vagy isztok, vagy a zsidóvallási ünnepekkel kapcsolatban mit tesztek. Ilyenek például az új hold ünnepe, vagy a szombat ünnepe. Mindezek a vallási ünnepek és szokások csak árnyékai a közeledő valódi dolgoknak. De a valóságos dolgok Jézus Krisztusban vannak. Ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást, az angyalokat tisztelik, és mindig a látomásaikról beszélnek. Ezek minden ok nélkül többnek mutatják magukat, mint amik, mert régi emberi természetük szerint gondolkodnak. Az ilyenek nem ragaszkodnak a fejhez, vagyis Krisztushoz. Pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a test részeit, az izületek és az inak által. Ugyanis így növekszik a test, amelyet Isten nevel föl. Mivel Krisztussal együtt ti is meghaltatok, ezért felszabadultatok ennek a világnak a haszontalan tanításai alól. Akkor miért viselkedtek úgy, mintha még mindig ehhez a világhoz tartoznátok? Miért követtek olyan szabályokat, amelyek azt mondják, ne vedd a kezedbe, ne egyél ilyet, még csak hozzá se érj? Hiszen ezek olyan dolgokra vonatkoznak, amelyek elhasználásra, megevésre valók, és nem maradnak itt sokáig. Ha ilyen szabályokat akartok betartani, akkor csak emberek tanításait és parancsait követitek, és nem Isten gondolatait. Ezek a szabályok bölcs dolgoknak látszanak, de csak a vallásoskodásra valók, amit emberek találtak ki, amire jellemző a hamis alázatoskodás és a test gyötrése. De igazából semmi hasznuk sincs, mert a régi emberi természet kívánságainak kielégítését szolgálják.
4: Pál kolossebeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel egy kicsit hosszabb részt fogok olvasni a Bibliából, Máté evangélium a 6. részéből a 25-34-ig. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok, se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Vagy nem többe az élet, mint az eledel, és a test, mint az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e náluk. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, milyen módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsiny hitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek királyságát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Természetes szinten sok olyan dolog lehet, ami aggodalmaskodásra ad okot. De Isten azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjunk. Jó, ne aggodalmaskodjak, de hát hogy nem tudom én ezt megcsinálni. Ha arra gondolok, hogy mi lesz holnap, vagy hogyan lesz a jövő hét, vagy a következő hónap, akkor egyszerűen nem tudok mit csinálni. De Istennek van erre egy megoldása. A Filippi levélben, a 4. rész, 6. versében azt olvasok, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel a kívánságaitokat Isten előtt. Tehát itt azt mondja Isten beszéde, hogy a hálaadással kérjük Istentől azokat a dolgokat, amire szükségünk van, és az előbb azt olvastuk, hogy Isten pedig egy jó apa, egy jó atya. Csak úgy belegondoltam, hogy gyerekkoromban nem aggodalmaskodtam amiatt, hogy a szüleim hogyan fogják kifizetni az ételt, a ruhát, hogyan fogják megoldani a rezsinek a kifizetését, egyszerűen csak bíztam bennük. És Isten egy ehhez hasonló gyermeki bizalmat vár tőlünk, hogy tényleg úgy gondoljunk rá, mint egy gondoskodó, szerető apa, aki tudja, hogy szükségünk van mindezekre, és meg is akarja ezeket adni. Tehát az egyik legfontosabb a hálaadás. A hálaadással ki tudjuk rúgni az életünkből az aggodalmaskodást. Vagy például gondolkodjunk Istenről, mint a Teremtőről. Itt a virágok, meg a madarak példáját hozta Jézus a felolvasott részben. Hogyha kimész egy erdőbe, egy parkba, és csak elkezded csodálni Istennek a teremtett világát, felfakad a szívedből egy hála és egy bizalom a Teremtő Isten felé, aki mindenek fölött áll, és egyszerűen eltörpülnek azok a dolgok, amik miatt aggódsz. Vagy gondolj vissza azokra a helyzetekre, amikor Isten már kihozott nehézségekből. Emlékezz meg ezekről, és adj ezért hálát, amiből már Isten kihozott. És ez a hozzáállás egyszerűen Istent a helyére teszi a szívedben, és meglátod őt olyannak, amilyen hatalmasnak, mindenhatónak, aki minden probléma és nehézség fölött áll. És még egy rövid verset olvasok, a Filippi levélből szintén a 8-asat. Testvéreim, amíg csak igazak, amíg tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jó hírűek, ha van valami erény és dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ha gondolod, elmondhatod velem ezt az imát. Mennyei atyám, hálát adok neked azért, hogy te adtad ezt a mai napot. Köszönöm, hogy felhívod a figyelmem arra, hogy rád figyeljek, a te nagyságos dolgaidról gondolkodjak. Köszönöm, hogy nem aggodalmaskodást, nem a félelmet adtad nekem. Odaszánom magam arra, hogy a mai napon azokon fogok gondolkodni, amik igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jó hírűek, a te nagy tetteidről, a te teremtett világodnak a csodálatáról fogok gondolkodni, azokról a dolgokról, amiket ezért hálát, amiből már Isten kihozott. És ez a hozzáállás egyszerűen Istent a helyére teszi a szívedben, és meglátod őt olyannak, amilyen, hatalmasnak, mindenhatónak, aki minden probléma és nehézség fölött áll. És még egy rövid verset olvasok a Filippi levélből, szintén a 8-asat. Testvéreim, amíg csak igazak, amíg tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jó hírűek, ha van valami erény és dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ha gondolod, elmondhatod velem ezt az imát. Mennyei atyám, hálát adok neked azért, hogy te adtad ezt a mai napot. Köszönöm, hogy felhívod a figyelmem arra, hogy rád figyeljek, a te nagyságos dolgaidról gondolkodjak. Köszönöm, hogy nem aggodalmaskodást, nem a félelmet adtad nekem. Odaszánom magam arra, hogy a mai napon azokon fogok gondolkodni, amik igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jó hírűek, a te nagy tetteidről, a te teremtett világodnak a csodálatáról fogok gondolkodni, azokról a dolgokról,

0: Élet.
1: Ezekről gondolkodjatok. Ha gondolod, elmondhatod velem ezt az imát. Mennyei Atyám, hálát adok neked azért, hogy te adtad ezt a mai napot. Köszönöm, hogy felhívod a figyelmem arra, hogy rád figyeljek, a te nagyságos dolgaidról gondolkodjak. Köszönöm, hogy nem aggodalmaskodást, nem a félelmet adtad nekem. Odaszánom magam arra, hogy a mai napon azokon fogok gondolkodni, amik igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jóhírűek, a te nagy tetteidről, a te teremtett világodnak a csodálatáról fogok gondolkodni, azokról a dolgokról, amiket eddig tettél az életemben. És köszönöm azt, hogy te egy jó apa vagy, és ezért örömmel és bizalommal várhatom a te megoldásaidat az életemben levő
2: szóval. Ez volt
3: a reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. 4. fejezet. Ti pedig, akiknek szolgáitok vannak, bánjatok jól és igazságosan velük, hiszen nektek is van uratok a mennyben. Az Isten imádásában és az imádkozásban legyetek mindig kitartóak, éberek és hálás szívűek. Imádkozzatok értünk is, hogy Isten adjon nekünk alkalmat, hogy üzenetét elmondhassuk. Imádkozzatok, hogy elmondhassuk a titkos igazságot magáról, Jézus Krisztusról. Emiatt, a titkos igazság miatt vagyok most börtönben. Kérlek, imádkozzatok értem, hogy ezt a titkot úgy tudjam elmondani az embereknek, ahogyan kell. Bölcsen viselkedjetek azok között, akik még nem hisznek Jézusban, és jól használjátok ki az időtöket. Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek hozzájuk. Akkor majd mindig tudni fogjátok, kinek mit is válaszoljatok. Tükikusz majd elmondja nektek, mi történt velem, és hogyan vagyok. Ő az én szeretett testvérem, aki az Úrnak hűségesen szolgál velem együtt. Éppen azért küldöm most őt hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és így megvigasztaljon benneteket. Velem egy hűséges és szeretett testvérünk is, Onézimusz, aki közétek tartozik. Ők majd elmondanak nektek mindent, ami velünk történt. Köszönt benneteket Arisztarkosz, aki velem együtt raboskodik, és Márk, Barnabás unokatestvére is. Márkról már írtam nektek, fogadjátok őt szeretettel, amikor megérkezik hozzátok. A zsidók közül köszönt titeket Justus, akinek a másik neve Jézus. Csak ők dolgoznak velem együtt Isten királyi uralmának kiterjesztésében. Ők viszont valóban nagy vigasztalást jelentenek a számomra. Epafrász, aki közétek tartozik, szintén köszöntését küldi. Ő is Krisztus Jézus szolgája, aki imádságaiban állandóan küzd értetek. Azért imádkozik, hogy szellemileg érettek legyetek, és minden helyzetben egészen biztosan tudjátok, hogy mi az Isten akarata. Bizony, nagyon sokat fáradozik értetek és azokért is, akik Laodiciában és Hierápolisban laknak. Köszönt még benneteket Lukács doktor, ami kedves barátunk, és Démász is. Köszöntsétek a Laodiciában élő testvéreket, valamint Nymphát és a házánál levő gyülekezetet is. Miután fölolvastátok ezt a levelet, gondoskodjatok róla, hogy olvassák föl a Laodicea gyülekezetben is. Ti pedig vegyétek át és olvassátok fel azt a levelet, amit a laodiceai gyülekezetnek írtam. Mondjátok meg Archipposznak, legyen gondod arra a szolgálatra, amit az Úr bízott rád, és azt gondosan végezd. Ezt a köszöntést én Pál írom saját kezemmel. Emlékezzetek rám, mert most börtönben vagyok. Az Úr kegyelme maradjon veletek.
0: Pál kolossebeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Első rész. Pál, Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, az Efezusban levő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, a szeretete által. Eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének a magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek a bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel. Megismertette velünk az ő akaratának titkát, az ő jókedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind amelyek a mennybe vannak, és mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendelve, annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi az ő dicsőségének a magasztalására, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Ő benne, akiben ti is, miután hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, ellettetek pecsételve az ígéretnek a Szent Szellemével. Ő a záloga a mi örökségünknek, Isten saját népének megváltására és az ő dicsőségének magasztalására. Azért én is, halva a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szereteteteket, nem szűnöm meg hálát adni értetek, és emlékezek rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. Mi az ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek közt? És mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalmas erejének munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor föltámasztotta őt a halálból? Odaütötte őt maga jobbjára a mennyben, fölül minden fejedelemségen és hatalmasságon, minden erőn és szellemi úron, minden néven, amely csak neveztetik, nem csak ezen a világon, hanem az elkövetkezendőben is. És mindent odavetett az ő lábai alá. Ő tette mindenek fölé az egyház fejévé, amely az ő teste és az ő teljessége, aki mindent betölt mindennel.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Második rész. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor e világ életmódja szerint éltetek. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, és követtük a test és az érzékek hajlamait. És a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag volt irgalomban. Az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, megelevenített a Krisztussal együtt, kegyelemből van az üdvösség, és vele együtt föl is támasztott és a mennyekbe föl is ültetett Krisztus Jézussal, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van az üdvösségünk hitáltal. Ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből van, hogy senki se dicsekedjen. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket már előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, vagyis körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől idegenek voltatok, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek ebben a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távolvalók voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Ő, aki a két nemzetséget egyé tette, egybeszerkesztette, és az ő testében lerontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette. Azért, hogy nem cselekedetekből van, hogy senki se dicsekedjen. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket már előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, vagyis körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől idegenek voltatok, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek ebben a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távolvalók voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Ő, aki a két nemzetséget egyé tette, egybeszerkesztette, és az ő testében lerontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette.

0: abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől idegenek voltatok, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek ebben a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távolvalók voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Ő, aki a két nemzetséget egyé tette, egybeszerkesztette, és az ő testében lerontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette. Azért, hogy békességet szerezve, ezt a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette és kibékítette mindkettőt egy testben, az ő testében az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek, a távollevőknek, és békességet hirdetett a közelvalóknak is. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és Istennek a családja. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a szellem által.
1: Pál Efezusbeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sanc.
2: Fogadjátok sok szeretettel Barry Whistlert. Tegnap nem mondtam el, de most addig nem adom oda a mikrofon, még el nem mondom. A 2003-ban ismerkedtünk meg Ellen Vincenttel, és mi azt hiszem 2000 és 2005-től kezdett Barry, és felesége Cheryl ide Fehérvárra járni minden évben. És talán egy év maradt ki tavaly. És nagyon hálás vagyok azért az Úrnak, hogy nagyon sokszor ott voltak mellettünk, és ott vannak most is mellettünk. És ami akadály közöttünk, az a nyelv. Bár nekem is van, meg neki is, csak az övé angol.
3: Ah, oké.
2: Csak az övé angol, az enyém meg magyar, és az én megértésem nem olyan perfekt, mint az övé. De én azt vettem észre, hogy nagyon sokszor Isten segítségül van, amikor a szíveket egybeköti, akkor a nyelvi korlátokon túl, és megadja a megértést.
3: The borders of languages.
2: Barry a Harvestnet International, ez ilyen nagy aratásért való.
3: The leader of the Harvestnet.
2: Gyülekezetek, hálózatok, felekezeteknek a szövetsége.
3: That are in covenant.
2: Nagyon sok ezer, ezt ő jobban tudja. Gyülekezet tartozik hozzá.
3: There are many thousand churches belong to.
2: Ehhez a társasághoz, szövetséghez, hálózat ez a jó.
3: It's a network of churches.
2: Igen. És a föld minden föld részén vannak ilyen közösségek.
3: And in all continents of the earth there are communities like.
2: Tegnap nagyon bátorító volt hallani azokat a számokat, ami a kereszténység és Isten királysága növekedéséről.
3: Encouraging to hear the numbers that you showed about the spread of Christianity.
2: Mert sokan olyan országban, olyan földrészen élünk, ahol nem azt tapasztaljuk, hogy éppen a kereszténység annyira növekedne.
3: Many of us living in continents that we don't experience the growth of Christianity.
2: És fogadjátok őt sok szeretettel, ő egy nagy integrátor.
3: So receive him with love, he's an integrating person.
4: Thank you. Google Translate helps a little bit too.
3: A Google Translate, a Google fordító segít amúgy sokszor.
4: And I believe that Europe and the United States will both see outpourings of the Spirit.
3: De én hiszem, hogy Európa is, meg az Egyesült Államok is meg fogja látni Isten szellemének a kiáradását.
4: I expect another massive movement among youth and young people.
3: Én nekem az elvárásom, hogy egy masszív új mozgalom indul meg a fiatalok körében.
4: The rest of us can be like Joshua and Caleb.
3: És a többiek meg lehetünk Józsuék, meg Kálebek.
4: So I appreciated your talk about the kingdom and about young and old together.
3: Tetszett, amit mondtál a királyságról, ahogy az idősek és a fiatalok együtt dolgoznak.
4: And I was thinking about Joshua and Caleb who went in with the younger generation.
3: És gondolkoztam Józsuén és Káleben, akik együtt bementek az ígéret földjére a fiatalabb generációval.
4: So, us old folks will have a role to play.
3: Ugye, az idősebbeknek is van játékterük.
4: If you can, see the movie Jesus Revolution.
3: Hogyha meg tudnád nézni, vagy láttad már ezt a filmet, a Jesus Revolution, Jézus forradalom.
4: It's in English, but I would assume that you could get subtitles in Hungarian.
3: Angolul van, yep. De valószínűleg magyar aláírással meg lehet nézni.
4: And you are part of a larger spiritual family.
3: És te is része vagy egy nagyobb szellemi családnak.
4: We just had our European summit a couple weeks ago in Albania.
3: Albániában most volt egy ilyen európai csúcs találkozónk.
4: And I think we have four possible sites for next year.
3: És úgy tűnik, hogy négy új plantálás lesz jövőre.
4: We just found one in Germany.
3: Lesz egy Németországban.
4: Which is a little short train ride north of Berlin.
3: Berlintől egy rövid vonatútra van.
4: So you're all invited.
3: Úgyhogy ti is meg vagytok hívva.
4: And we do have a global summit in Pennsylvania if you want to come to the US.
3: Egyébként lesz egy globális találkozó, nemzetközi csúcs találkozó Pennsylvániában. Arra is hívunk titeket, hogyha akartok, gyertek.
4: You're all welcome.
3: Gyertek.
4: I will show you the Amish.
3: Meg fogom mutatni nektek, milyenek az Amishok.
4: It's where we live.
3: Mert ott élünk, azon a környéken.
4: This year we had summits in India.
3: Most voltak ilyen konferenciáink Indiában.
4: We had our first summit ever in Africa.
3: Az első konferenciánk volt Afrikában.
4: With about 200 pastors.
3: Körülbelül 200 pásztor jött el.
4: And we also added a summit in Latin America this year.
3: És volt egy ilyen konferenciánk, csúcs találkozónk Dél-Amerikában.
4: With over 450 pastors in Honduras.
3: Ez Hondurasban volt, egy olyan 250 pásztor jött el.
4: So if you want to follow what God's doing around the world, particularly in HarvestNet, we have a newsletter that comes out once a month.
3: Hogyha szeretnéd tudni, hogy mi megy a világban, vagy mi megy a mi közösségünkben, a HarvestNetben, akkor van egy ilyen havi hírlevelünk.
4: So if you go on the website, you can sign up and that'll tell you the dates for the next European summit.
3: Hogyha rámész a weboldalra, akkor feliratkozhatsz erre, illetve ott vannak az európai konferenciánknak a dátumai is, helyszínei is.
4: That'll be my first decision when I get home. My first decision after I get back this week will be to decide where to have it.
3: Igen, tehát ezt kell majd eldöntenem, mikor hazaérek, hogy hol és mikor lesznek ezek a konferenciák.
4: So this session, which should only take me about 2 hours.
3: És ebben a tanításban, ami kb. Csak 2 órás lesz.
4: Polly asked me to talk a little bit about what it's like, what a relationship looks like with a spiritual father or mother.
3: Polly azt kérte, hogy bemutassam, hogy néz ki egy szellemi atya-fiúi kapcsolat.
4: So I started the topic of discipling relationships yesterday, and I'm just going to talk a little bit more about that.
3: Ezt a témát már tegnap elkezdtem a tanítványsággal kapcsolatban, és ezt fogom most folytatni.
4: Today in the US is Father's Day.
3: Ma apák napja van,
4: right?
3: Egyébként
4: today?
3: Az Egyesült Államokban.
4: Yeah, so. Here also? Oh, wow.
3: Itt is.
4: Happy
3: annyira,
4: Father's
3: nem
4: Day.
3: Nem szoktuk meg ezt, de...
4: All of you fathers, happy Father's Day.
3: Apák napja van. Halleluja.
4: Okay. Let's look at 1 Corinthians chapter 4, verses 14 to 17.
3: Szóval, 1 Korintus 4, 14-től 17-ig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek. Mert ha 10 000 tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok, mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által. Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim.
4: So, Paul says you have many who teach you.
3: Tehát Pál azt mondja, hogy sok tanítótok van,
4: but not many fathers.
3: De atyátok nem sok.
4: So there are plenty of people that will tell you what to do.
3: Egy csomó ember megmondja nektek, hogy mit kéne csinálnod.
4: Or tell you what you're doing wrong.
3: Vagy hogy mit csinálsz rosszul.
4: But not many people who will help you mature and grow up.
3: De nincs sok ember, aki tényleg segít abban, hogy fölnőj, hogy megérlelődj.
4: It's a different role.
3: Ez egy más
4: szerep. One is to educate us.
3: Az egyik edukál, vagy képez téged.
4: The other one is to raise us up.
3: A másik meg fölnevel.
4: Now I believe that there is a cry today for fathers and mothers.
3: És hiszem, hogy van egy vágy az apák és az anyák után ma.
4: As I said yesterday, my generation had a break with our parents' generation, and we paid a price for that.
3: Ahogy mondtam tegnap, a mi generációnk elszakadt a mi atyáink generációjától, és ezért kemény árat fizettünk.
4: The younger generation today has a very different heart, and they really want to stay connected, which I think is incredible.
3: De a mostani fiatal generációnak egy más szíve van. Ők kapcsolatban akarnak maradni, ami elképesztő.
4: Now, Jesus did say, call no man father.
3: Jézus azt mondta, hogy senkit ne hívj atyádnak.
4: So, because God is our father.
3: Mert Isten a mi atyánk.
4: And so we have to be careful.
3: Tehát vigyázatosnak kell lennünk, elővigyázatosnak.
4: But as we see here with Paul and Timothy, God does give us mentors, fathers, coaches, whatever you want to call them.
3: De a Bibliában látjuk Pál és Timóteus esetében is, hogy Isten ad szellemi atyákat, mentorokat
4: and
3: az életünkbe.
4: I'm sorry. I'm too interested in going
3: on. Go ahead.
4: Paul said that older women should teach the younger women.
3: Azt is mondja Pál apostol, hogy az idősebb asszonyok tanítsák a fiatal asszonyokat.
4: He told Timothy, treat the older men like fathers.
3: Azt mondja Timóteusnak, hogy úgy bánja az idősebbekkel, mint atyáddal.
4: The younger men like brothers.
3: Fiatalabbakkal, mint testvéreddel.
4: The older women like mothers.
3: Az idősebb asszonyokkal, mint anyáddal.
4: Younger women like sisters.
3: A fiatalabbakkal, mint testvéreddel.
4: In short, we're family.
3: Vagyis család vagyunk.
4: And we should treat each other like family.
3: És így bánjunk egymással, mint család.
4: In the church we have organization.
3: Az egyházban, a gyülekezetekben vannak szervezeteink.
4: But we are not primarily an organization, we are a family.
3: De mi elsődlegesen nem egy szervezet vagyunk, hanem egy család.
4: Both the Old and New Testament have a variety of metaphors for God's people.
3: Mind az Ó, mind az Új Szövetség tartalmaz metaforákat Isten népével kapcsolatban.
4: But the strongest one is the family.
3: De ezek közül a legerősebb metafora
4: Now,
3: a család.
4: Many of us have had very dysfunctional families.
3: Sokan diszfunkcionális családokból jövünk.
4: So what happens is we carry that into our church life.
3: És az történik, hogy ezt behozzuk a gyülekezeti életbe.
4: And there's a variety of, you know, some of us had good parents, some of us only had one parent, a variety of situations.
3: És egy csomófajta helyzet van, valakinek csak egy szülője van, valakinek jó szülei vannak.
4: But there's a story I want to tell you, written by a famous author.
3: De van egy történet, amit elmondok nektek egy híres író tollából.
4: He talks about a heartbreaking story of a Spanish father and his rebellious teenage son.
3: Szorító történetet mond egy spanyol apukáról és az ő rebellis tínédzser fiáról.
4: His son's name is Paco, which is a very common name in Spain.
3: Pákónak hívják a fiát, ami egy sűrű név Spanyolországban.
4: They had years of heated conflict.
3: Csomó évig sok veszekedésben voltak.
4: Which destroyed their relationship.
3: Ami tönkretette a kapcsolatukat.
4: Finally, Paco ran away from home.
3: Végül Paco elment otthonról.
4: His father Carlos launched a long search for his son because he loved him.
3: És Carlos, az apa, egy ilyen keresést indította a fiának a megtalálására, mert szerette a fiát.
4: Even when fathers make mistakes with their sons, it doesn't mean they don't love them.
3: Még akkor is, hogyha az apák néha hibákat követnek el a fiak nevelésében, de ez nem azt jelenti, hogy nem szeretik a gyermekeiket.
4: The father searched for the son for months, but couldn't find him.
3: És kutatott a fia után hónapokig, de nem találta meg.
4: Finally, in desperation, he put an ad in the newspaper.
3: Végül kétségbe esetten egy újsághirdetést adott fel.
4: He hoped that his son would see the ad.
3: És azt remélte, hogy a fia elolvassa ezt az újsághirdetést.
4: And, the ad said,
3: amiben az állt,
4: Dear Paco, please meet me in front of the newspaper office at noon.
3: Kérlek, Paco, találkozz velem a newspaper office
4: at noon time.
3: Délben a helyi trafiknál.
4: All is forgiven.
3: Mindent megbocsájtottam.
4: Love, father.
3: Szeretettel, apa.
4: The next day at noon time.
3: Következő nap délben.
4: In front of the newspaper office.
3: A trafiknál.
4: They had to call a squadron of civil guards.
3: Ki kellett hívni a rendőrséget.
4: to disperse the 800 pakos who showed up to meet their father.
3: Hogy eloszlassák azt a 800 pákót, akik az apjukkal akartak találkozni.
4: So the author understood the cry that's inside most men for the love of their father.
3: So a szerző megértette azt a fájdalmat, amivel sok fiú kiált az ő apja után.
4: This is true for men and women.
3: Ez igaz lányokra is, meg fiúkra is.
4: But in both the natural and the spiritual realms, we want to have a good father and a good mother.
3: De mind a természetes, mind pedig a szellemi dimenzióban szeretnénk jó apákat, jó anyákat.
4: Many men carry a father wound.
3: Sok fiúban van egy ilyen apa okozta seb.
4: Most times unintentional by the father.
3: Legtöbbször nem akarattal sebezték meg az apák a fiakat.
4: We misunderstand each other.
3: Félreértjük egymást.
4: But usually with God, if we are hurt in a family, he will heal us in a family.
3: De általában Istennel az van, hogy ha családban szerzünk sebeket, akkor azt a családban gyógyítja meg.
4: And it takes place in the spiritual family.
3: És ugyanígy van a szellemi családban is.
4: God does heal natural families as well.
3: De természetes családokat is meggyógyít Isten.
4: But we have God as our father.
3: De ott van Isten, mint a mi atyánk.
4: And that's where it starts.
3: És itt kezdődik el minden.
4: We pray our Father who art in heaven.
3: Úgy imádkozunk, hogy mi atyánk,
4: but he also,
3: aki a mennyekben vagy.
4: He also gives us relationships in the church that our father or mother like.
3: De ad a gyülekezetben is nekünk kapcsolatokat, amik atyai, anyai jellegűek.
4: And as Luca and Deborah said yesterday, will the church rise to that call?
3: Ahogy Luca és Deborah mondta tegnap, hogy vajon sikerül-e felnőnünk, mint gyülekezet ehhez a feladathoz.
4: So I encourage you to ask God to give you his heart to connect with others.
3: Arra buzdítalak, hogy kérd Istent, hogy adja neked az ő szívét, hogy kapcsolódni tudj másokhoz.
4: Both for yourself,
3: saját magadért,
4: and a heart to help others.
3: És másokért.
4: I think the church needs fathers and mothers.
3: Én úgy gondolom, hogy a gyülekezetben szükség van apákra és anyákra.
4: The Bible uses male language because of the culture.
3: A Biblia a férfi nyelvezetet használja az akkori kultúra miatt.
4: But even Israel had Deborah, who was a mother in Israel.
3: De Izraelben is megjelent Debora, aki Izrael anyjaként említették.
4: So we need both.
3: Tehát szükségünk van mindkettőre.
4: Yesterday I started to describe the relationships that I've had with a few fathers or mentors.
3: Tegnap leírtam egy kapcsolatot, ami nekem volt mentorokkal, atyákkal, atyai személyekkel az én életemben.
4: The first one was very basic discipleship.
3: Az első egy ilyen alaptanítványozás volt.
4: How to have a good attitude toward work.
3: Hogyan építsek ki egy jó hozzáállást a munkához.
4: Bible study.
3: Biblia tanulmányozáshoz.
4: How to treat women.
3: Hogyan viselkedjek a nőkkel.
4: How to handle money.
3: Hogyan kezeljem a pénzt.
4: Then later I found a man who was also a pastor who helped me learn how to pastor a church.
3: Később találkoztam egy pásztorral, aki segített abban, hogy hogyan pásztoroljak egy gyülekezetet.
4: I captured his heart for the lost and for missions.
3: És megfogtam az ő szívét az elveszettekkel kapcsolatban és a szolgálattal kapcsolatban.
4: I spent about 12 years in the Amazon basin helping churches in Guyana.
3: És 12 évet töltöttem az Amazonas medencében gyülekezet alapítással Guyanában.
4: It was his influence that caused me to first begin to plant other churches.
3: Ő hatott rám először, hogy gondolkozzak gyülekezet plantálásban.
4: And Polly mentioned Alan Vincent.
3: Aztán Polly említette Alan Vincentet.
4: Many of you know him. I won't need to describe much about Alan.
3: Sokan ismeritek őt, nem kell őt leírnom.
4: But he cared for me and my family.
3: De ő foglalkozott velem, gondja volt rám és az én családomra.
4: My kids saw him as a grandfather.
3: A gyerekeim úgy tekintettek rá, mint nagyapára.
4: He gave me opportunities.
3: Ő lehetőségeket adott nekem.
4: Experiences.
3: Tapasztalatokat.
4: And he would give me perspective.
3: És perspektívát.
4: Alan and Eileen were both very opinionated.
3: Ő is meg én is ilyen nagyon véleménydús emberek voltunk.
4: And I always knew what they thought about situations.
3: És mindig tudtam, hogy ő mit gondol helyzetekről.
4: But it was good for me to travel with him and see situations from his eyes.
3: De jó volt, hogy vele utazhattam és megtapasztaltam, megláthattam helyzeteket, amikben ő mozgott.
4: And a father or mother is someone you can go to for advice.
3: Apa meg anya olyan emberek, akihez tanácsért mehetsz.
4: My earthly father just died in September.
3: Az én földi apukám most szeptemberben halt meg.
4: I still find myself thinking I got to talk to daddy about this.
3: És még mindig azon kapom magam, hogy erről beszélnem kell apával.
4: And I realize he's not here.
3: Aztán észreveszem, hogy már nincs.
4: But that's, that, you know, I feel I'm an adult man, I can live my life.
3: De úgy érzem magam, mint egy felnőtt ember, tudok élni.
4: But sometimes you get in situations where you realize you still need a dad to talk to.
3: De vannak néha helyzetek, amikor rájössz, hogy jó lenne apával beszélni erről.
4: And I've tried to learn from others as well.
3: Aztán megtanultam, hogy tanuljak másoktól.
4: I have one prophet.
3: Van egy proféta.
4: That we invited to our church 21 years in a row.
3: Akit 21 éve hívunk a gyülekezetünkbe.
4: And I am very careful about who I invite as a prophet.
3: És én nagyon elővigyázatos vagyok, hogy mint profétát kit hívok meg a gyülekezetbe.
4: This man had a gaze that you felt like he could see right through you.
3: Ennek az embernek a tekintete olyan volt, hogy úgy érezted, hogy átlát.
4: But I was never afraid of him because his eyes just gave a look of love when he looked at you.
3: De sose féltem tőle, mert a szemében ott volt a szeretet.
4: He would only come once a year.
3: Egyszer jön általában egy évben.
4: And we had a problem in our church that was difficult for me to deal with.
3: És lett egy probléma a gyülekezetünkben, amivel nagyon nehéz volt elbánnom.
4: And we had an elder that left the church.
3: Egy vezető elhagyta a gyülit.
4: I was so discouraged, I decided I was going to quit.
3: Annyira elcsüggettem ettől, hogy úgy döntöttem, hogy ott hagyom én is.
4: I just wanted to go into business and I was tired of pastoring.
3: Csinálok egy vállalkozást, és nem szolgálok.
4: So Cheryl and I packed our bags and we said tomorrow morning we're going to leave, we're going to go away for a day or two and I'll write my letter of resignation.
3: Úgyhogy a Sherry és én összepakoltuk a csomagjainkat, és eldöntöttük, hogy elmegyünk egy pár napra, és ott megírjuk a felmondó levelemet.
4: But at 7 a.m. the telephone rang.
3: De 7 órakor reggel csörög a telefon.
4: It was this prophet.
3: És ez a proféta hívott engem.
4: He was praying and God told him Barry's in trouble, you need to call him.
3: És ahogy ő imádkozott reggel, Isten szólt hozzá, hogy Barry bajban van, hívjat föl.
4: So I spent about an hour crying on the telephone.
3: Úgyhogy egy órát töltöttem sírva a telefon
4: and
3: mellett.
4: Then he said, Barry, if you leave now, you're like a daddy leaving his kids.
3: És azt mondta nekem, hogy Barry, hogyha most elmész, akkor olyan vagy, mint egy apa, aki otthagyja a gyerekeit.
4: And I knew I couldn't leave.
3: És tudtam, hogy ezt nem tudom megtenni.
4: And I'm glad I didn't.
3: És örülök, hogy nem tettem meg.
4: We would have missed the best years of ministry if I would have followed my impulses.
3: Ha az én ezt az impulzust követem, ami bennem volt, akkor a szolgálatom legjobb évei maradtak volna el.
4: So all the time that I spent with him was an investment that paid off in that moment.
3: Tehát azok az évek, amiket ezzel a profétával töltöttem, itt hozták meg a gyümölcsüket ebben a telefonhívásban.
4: There's another prophet that I have fun with.
3: Volt egy másik proféta, akivel vidámkodtam.
4: I don't see him often except if I have a big decision to make.
3: Nem látom őt gyakran, csak akkor, amikor nehéz döntések előtt állok.
4: I call him and I don't give him any details.
3: Akkor föl szoktam hívni, és úgy, hogy nem mondok neki semmit.
4: I just say I have a big decision to make. Would you ask God for some input?
3: Csak annyit mondok, hogy nagy döntéshelyzetben vagyok. Kérlek, szólj Istennek, hogy mondjon valamit.
4: Couple days later, he'll call me with a parable or a story.
3: Néhány nappal később, ő általában visszahív valami példabeszéde vagy egy történettel.
4: He would never try to make the decision for me.
3: Ő soha nem próbált helyettem döntést hozni.
4: But the story so fit so well with the situation that I was dealing with.
3: De a történetei meg a példabeszédei pontosan ráillenek a helyzetre, amiben vagyok.
4: So when he comes, I take him out for a nice dinner.
3: Úgyhogy amikor eljön, akkor általában elviszem egy szép étterembe vacsizni.
4: Another man is a healing evangelist.
3: Van egy másik emberke, aki egy gyógyító evangélista.
4: I've learned how to pray for the sick from him.
3: Őtőre tanultam meg, hogyan kell a betegekért imádkozni.
4: So you get the idea.
3: Okay, szóval most már érted, hogy mit akarok mondani, igaz?
4: Your needs are different than mine.
3: A te szükségeid mások, mint az enyém.
4: Yet God loves all of us equally, and He will do for you the same thing He did, does for me.
3: De Isten mindannyiunkat egyformán szeret, és ugyanazt, amit értem megtett, meg fog tenni érted is.
4: Ask Him.
3: Csak kérd meg.
4: We have not many times because we don't ask.
3: Sokszor azért nincs nekünk, mert nem kérünk.
4: So the church is actually full of orphans.
3: A gyülekezet tele van árvákkal.
4: That have never been shaped by another person.
3: Akiket soha nem formált egy másik ember.
4: And yet there's a place in our heart that cries out for that.
3: És mégis ott van egy rész a szívünkben, ami erre vágyik.
4: And we need enough of boldness to go after what we need.
3: És elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy kövessük a szívünknek ezt a vágyát.
4: Charlotte, I used to be a farmer.
3: Én egyébként farmer voltam.
4: We had about 500 head of cattle that we fed every cycle.
3: 500
4: cattle. Yes.
3: Wow.
4: That's small.
3: 500 tehenünk volt, akik meg kellett etetni.
4: So now I have only two as a hobby.
3: Most már csak kettő van, és mint hobbim vannak jelen.
4: When we had the barn full, they would all line up in time for feed. When I would turn the feeder on, they were there waiting for the feed.
3: Amikor tele volt az istálló, akkor ők mindig jöttek, amikor eljött az evés ideje, amikor beindítottam az etetőgépet.
4: I noticed that there was the same ones were first every time.
3: És észrevettem, hogy mindig ugyanazok az elsők.
4: And some would just hang back.
3: Mások meg csak úgy a végén voltak.
4: The ones that pressed in to get the food did better.
3: De azok, akik elsők voltak és nagyon akartak enni, azok több tejet adtak.
4: It meant that they were butchered first, but that's not part of the story here.
3: Na jó, de őket is vágtuk le először, de ez csak zárójel.
4: So, of the two that Cheryl and I have now.
3: Na de a kettő, amink most van.
4: The one is very aggressive, and he comes to the feeding bucket and eats.
3: Az egyik nagyon agresszív, és oda megy a kosárhoz is eszik.
4: After I have one scoop in the bucket.
3: És belerakok ételt a kosárba.
4: He sticks his head in, and I can't even get the rest of the food in, because he's eating already.
3: Ugye az első adag után berakja a fejét, és a többit nem tudom berakni a kosárba, mert ott van benne a feje.
4: The other one is more timid and waits.
3: A másik hátul vár.
4: So I fill her bucket up.
3: Úgyhogy föltöltöm az ő kosarát.
4: She won't eat until I walk away.
3: De ő addig nem eszik, amíg én el nem megyek.
4: Maybe she eats in secret.
3: Titokban eszik utána.
4: But there's a principle that I call pressing in.
3: De van egy ilyen alapelv, amit én úgy mondanék, hogy nyomulás.
4: If you want something,
3: ha akarsz valamit,
4: ask for it.
3: Akkor kérjed el.
4: Or go after it and get it.
3: Vagy tóljad, és menj addig, amíg meg nem kapod.
4: I'm not saying you be rude.
3: Nem azt mondom, hogy arrogáns legyél.
4: But it's okay to have a goal and to go seeking it.
3: De az rendben van, hogy van célod, és azt a célt, azt meg akarod csinálni.
4: Many of us have had less than perfect experiences with our earthly fathers.
3: Sokunknak nem teljesen tökéletes tapasztalatai vannak a földi apukánkkal.
4: One of the saddest things about the Jesus revolution that we saw.
3: Az egyik legszomorúbb dolog, amit láthatunk a Jesus Revolution filmben.
4: There was both disregard in the young toward the old.
3: Hogy mind a kettő megvalósult, hogy a fiatalok azok nem néztek fel az idősebbekre.
4: And the older leaders were not interested in helping these radical young people.
3: És az idősebbeket pedig nem érdekelt, hogy segítsenek ezeknek a radikális fiataloknak.
4: So the churches that were birthed during that time were birthed out of a lot of hurt and pain.
3: Tehát azok a gyülekezetek, amik akkor születtek, azok egy csomó fájdalomból meg sebekből születtek.
4: We have leaders who have had that were carrying these hurts for decades.
3: És most olyan vezetőink vannak, akik ezeket a sebeket már évtizedek óta hordozzák.
4: If their concept of a father is controlling,
3: hogyha az ő koncepciójuk az apáról az, hogy az apa kontrollál, hogy mondják ezt jól magyarul? Leural.
4: They become very controlling.
3: Akkor ők is leuralóvá válnak.
4: The Bible says, judge not that you be not judged.
3: Biblia azt mondja, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess.
4: So, when we judge our parents,
3: amikor mi megítéljük a szüleinket,
4: something happens,
3: valami történik,
4: and we end up repeating it.
3: És mi is ugyanazt csináljuk, mint ők.
4: So it takes some repentance.
3: Tehát meg kell térnünk.
4: So regardless of our experience, we can all learn from others and that God will provide that for us.
3: Függetlenül ezektől a tapasztalatainktól tudunk másoktól tanulni, akiket Isten hoz az életünkbe.
4: So let me tell you what a good mentor or spiritual parent looks like.
3: Hadd mondjam el tehát, hogy néz ki egy jó szellemi szülő vagy egy jó mentor.
4: The passage said we have many teachers but not many fathers.
3: Ugye amit olvastunk, ige ott az volt, hogy sok tanítónk van, de kevés atyánk.
4: What teachers do is tell you what to do.
3: A tanítók megmondják, hogy mit tegyél.
4: Or they correct you.
3: Vagy korrigálnak.
4: Sometimes, and that's needed sometimes.
3: És erre szükség van néha.
4: You want to look for someone with a father or a mother's heart that will help you.
3: De keres olyan valakit, akinek apai, anyai szíve van, aki tényleg segíteni fog neked.
4: I avoid the idea of every person having only one spiritual father.
3: Én elkerülöm azt a gondolatot, hogy minden ember csak egy szellemi atya legyen.
4: At least only one for their whole life.
3: Vagy csak egy az egész életen át.
4: We have a internal search for significance.
3: Mert van egy ilyen belső igényünk, meg egy belső keresésünk, hogy jelentőségteljes emberek legyünk.
4: So those things can evolve into hierarchy and looking for position.
3: Tehát ezek a dolgok, szellemi atyaság, stb. Ezek pozíció, hierarchia, meg ilyen pozíció keresésé válhatnak.
4: The purpose of a spiritual father or mother is to learn.
3: De a célja a szellemi atyaságnak az, hogy tanuljunk.
4: By observing.
3: Mégpedig azáltal, hogy valakinek az életét nézzük.
4: And that's the word disciple means student.
3: Ugye, mit jelent a tanítvány? Azt jelenti, hogy diák.
4: So we're not trying to impress our leader with how amazing we are. We actually want to try to gain from them.
3: Mi nem hatást akarunk gyakorolni a vezetőkre, hogy ők elismerjék, hogy mi milyen nagyok vagyunk, hanem szeretnénk tőlük tanulni.
4: It requires an investment of time.
3: Ez időbefektetést igényel.
4: We're all busy.
3: De mi elfoglaltak vagyunk,
4: so,
3: mindnyájan.
4: I do think that an investment of time up front will yield results.
3: De úgy gondolom, hogy hosszú távon az időnk befektetése eredményeket fog hozni.
4: Someone advised me to start investing for my retirement when I was 16.
3: Amikor 16 éves voltam, valaki azt a tanácsot adta, hogy gyűjtsek a nyugdíjas éveimre.
4: When you're 16, you're not thinking about retiring. I'm sorry. When you're 16, you're not thinking about retiring.
3: 16 évesen senki nem gondolkodik a nyugdíjról.
4: But what he showed me is the benefits of investing a little bit that will build with interest and appreciation over time.
3: De ez a személy megmutatta, hogy az a pici befektetés, amit havonta csinálok, a kamattal együtt, az hosszú időn át.
4: So less snacks and entertainment when I'm young yields dividends that pay off now that I'm old.
3: Sokat hoz. És kicsit kevesebb nasi fiatalként hoz egy jó kis nyugdíjat idősként.
4: So we can also build relational equity.
3: Nagyon fontos felépítenünk kapcsolati egyenlőséget.
4: Like I said, the relationship I had with that prophet paid off on that day he convinced me to stay in ministry.
3: Ugye az a kapcsolatépítés, amit ezzel a profétával építettem, meghozta a gyümölcsét abban a telefonhívásban.
4: And when Jesus chose the 12, it says he did so that they could be with him.
3: És amikor kiválasztotta Jézus a 12-t, azt mondja a Biblia, hogy azért választotta ki, hogy vele legyenek.
4: A true father wants to see us grow up and prosper.
3: Az igazi apa azt akarja látni, hogy mi fölnövünk és bővülködünk.
4: His heart is for us.
3: Az ő szíve értünk dobog.
4: Rather than seeing us as his servant.
3: És nem úgy tekint ránk, mint az ő szolgáira.
4: Nothing wrong with serving.
3: Semmi baj nincs a szolgálattal.
4: But there is something wrong when people use each other.
3: De abban van baj, hogyha emberek egymást kihasználják.
4: But they want to help us discover our calling.
3: Az apák azt akarják, hogy felfedezzük, ami Istentől adott elhívásunkat.
4: And succeed in that.
3: És hogy ebben sikeresek legyünk.
4: Fathers protect those who are their sons or daughters.
3: Az apák védelmezik az ő fiaikat és lányaikat.
4: They encourage them.
3: Bátorítják őket.
4: And they give us identity.
3: És identitást adnak nekik.
4: And confidence.
3: És biztonságot.
4: Spiritual authority is not about control.
3: A szellemi tekintély nem a leuralásról, kontrollálásról szól.
4: That is one of the dangers of relationships like this.
3: Ez egyébként veszélye az ilyen fajta kapcsolódásoknak, kapcsolatoknak.
4: I say this out of personal experience.
3: Ezt saját tapasztalatból mondom.
4: We don't need a priest to go between us and God.
3: Nekünk nincs szükségünk egy papra, aki Isten és mi közöttünk ott megáll.
4: The Reformation gave us the priesthood of all believers.
3: Mindnyájan papok vagyunk.
4: We do need someone to come alongside us.
3: De szükségünk van valakire, aki mellénk áll.
4: But since we can all hear God and we can all prophesy, we're all prophets as well.
3: De mivel mi mindnyájan halljuk Istennek a hangját, mindjárt tudunk profétálni, ilyen szempontból mindjárt proféták vagyunk.
4: So I like to teach in local churches, you can all prophesy.
3: Én ezt tanítom a helyi gyülekezetekben, hogy mindenki profétáljon.
4: You don't need to keep getting words from superstars.
3: Nem kell, hogy szupersztároktól kapjál igéket.
4: Although that's nice when it happens.
3: Bár jó, hogyha ilyen van.
4: But we're all prophetic, we're all priests.
3: De mi mindjárt profétai emberek vagyunk, mindjárt papok vagyunk.
4: And yet at the same time God does use others to help us.
3: Ugyanakkor Isten használ másokat, hogy segítsenek nekünk.
4: We don't need somebody to play God.
3: De arra nincs szükségünk, hogy valaki Istent játszon az életünkben.
4: No, thank you.
3: Köszi.
4: Don't ever let anybody control you or make decisions for you.
3: Ne engedd, hogy valaki kontrolláljon, leuraljon, vagy helyetted döntéseket hozzon.
4: Do you know who will be responsible for your decisions on Judgment Day?
3: Tudod, ki lesz felelősségre vonva a döntéseiért az ítélet napján? Tünk ott megáll.
4: The Reformation gave us the priesthood of all believers.
3: Mindnyájan papok vagyunk.
4: We do need someone to come alongside us.
3: De szükségünk van valakire, aki mellénk áll.
4: But since we can all hear God and we can all prophesy, we're all prophets as well.
3: De mivel mi mindnyájan halljuk Istennek a hangját, mindnyájan tudunk profétálni, ilyen szempontból mindnyájan proféták vagyunk.
4: So I like to teach in local churches, you can all prophesy.
3: Én ezt tanítom a helyi gyülekezetekben, hogy mindenki profétáljon.
4: You don't need to keep getting words from superstars.
3: Nem kell, hogy szupersztároktól kapjál igéket.
4: Although that's nice when it happens.
3: Bár jó, hogyha ilyen van.
4: But we're all prophetic, we're all priests.
3: De mi mindjárt profétai emberek vagyunk, mindjárt papok vagyunk.
4: And yet at the same time God does use others to help us.
3: Ugyanakkor Isten használ másokat, hogy segítsenek nekünk.
4: We don't need somebody to play God.
3: De arra nincs szükségünk, hogy valaki Istent játszon az életünkben.
4: No, thank you.
3: Köszi.
4: Don't ever let anybody control you or make decisions for you.
3: Ne engedd, hogy valaki kontrolláljon, leuraljon, vagy helyetted döntéseket hozzon.
4: Do you know who will be responsible for your decisions on Judgment Day?
3: Tudod, ki lesz felelősségre vonva a döntéseiért?

0: sztároktól kapjál igéket.
1: Although that's nice when it happens.
0: Bár jó, hogyha ilyen van.
1: But we're all prophetic, we're all priests.
0: De mi mindjárt profétai emberek vagyunk, mindjárt papok vagyunk.
1: And yet at the same time God does use others to help us.
0: Ugyanakkor Isten használ másokat, hogy segítsenek nekünk.
1: We don't need somebody to play God.
0: De arra nincs szükségünk, hogy valaki Istent játszon az életünkben.
1: No, thank you.
0: Köszi.
1: Don't ever let anybody control you or make decisions for you.
0: Ne engedd, hogy valaki kontrolláljon, leuraljon, vagy helyetted döntéseket hozzon.
1: Do you know who will be responsible for your decisions on Judgment Day?
0: Tudod, ki lesz felelősségre vonva a döntéseiért az ítélet napján?
1: You will.
0: Te.
1: So you should make them yourself.
0: Tehát te hozzad meg a te döntéseidet.
1: Seek counsel and wisdom from mature believers. That's very helpful.
0: Keresd a tanácsot érett hívőktől, ez fontos.
1: So allow several other people to speak into your life.
0: Engedd, hogy emberek szóljanak a te életedbe.
1: And as you mature, you need to also be willing to speak into other people's lives.
0: És ahogy te érsz és növekszel, kell, hogy nyitott legyél, hogy te is tudj szólni más emberek életébe.
1: I also encourage people to ask questions.
0: Szoktam bátorítani embereket arra is, hogy kérdezzenek.
1: Questions are amazing.
0: Mert a kérdések elképesztőek.
1: I have found that I can lead and influence people by asking them questions.
0: Én úgy találtam, hogy hatást tudok gyakorolni emberekkel a kérdéseim által.
1: But I can also lead them if they ask me questions.
0: De úgy is, hogyha ők kérdeznek tőlem.
1: Write a list of questions that you want to talk about, so when you get together with them, you know what you want to ask.
0: Ír egy listát a kérdéseidről, hogy miről akarsz beszélni valakivel, és beszéltek azokról.
1: Even just asking, what do you do? How does it work for you?
0: Ilyen dolgokat, hogy te ezt hogy csinálod? Hogy működik ez a te életedben?
1: Scripture is always the final authority for all matters of faith and practice.
0: De az ige, Istennek a szava, az a végső tekintély az erkölcsi és a hitbeli dolgokban.
1: And the second authority is your own conscience.
0: A második tekintély pedig a te saját lelkiismereted.
1: That's what Alan taught us, right? But still, God will use other people to speak into you.
0: De Isten használ embereket is, akik szólnak hozzá.
1: Their opinions do not carry the same level of authority, but it's still very valuable.
0: Az ő véleményük nem ilyen fajta tekintélyt hordoz, de mégis értékes.
1: Observe the lifestyle and values and learn by their example.
0: És figyeld meg az ő életstílusukat, az ő értékrendszerüket, és tanulj belőle.
1: In Ephesians 5:11,
0: Efézus 5:11,
1: Paul said,
0: azt mondja Pál apostol, és ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat.
1: Maybe the numbers are different. Maybe I have the wrong numbers. He says, be imitators of me just also as I am of Christ.
0: That's in
1: I have it wrong.
0: 2 Corinthians? No?
1: Yeah, it's not
0: valószínűleg itt valami kavarodás van. Az az ige, hogy amikor Pál azt mondja, hogy kövess engem, vagy kövessetek engem, ahogyan én követem Krisztus, ez hol van? Valaki meg tudná mondani?
1: Ephesians 5:1.
0: No.
1: No, it's different.
0: No.
1: That's a good one too. All right. At any rate, Paul did say that somewhere in the Bible. I think he knows better than I do.
0: Valahol a Bibliában Isten, vagyis Pál apostol ezt mondta.
1: But imitate, I mean, see how they treat their spouse and their children.
0: De a szellemi apáknál nézzétek meg, hogy hogyan bánik a feleségével, férjével, gyerekeivel.
1: How they manage their money.
0: Hogyan kezeli a pénzügyeit.
1: My first disciple, that's one of the things he taught me, is save for the future.
0: Az első, aki engem tanítványozott, erre tanított meg, hogy tegyek félre pénzt a jövőre tekintve.
1: But some people say, no, that's not living by faith.
0: Valaki azt mondja, ez nem a hit által való élet.

0: I think doing spending less today and saving some takes as much or more faith than waiting for it to fall out of the sky.
1: Szerintem az, like hogy félreteszünk ma, és nem költjük az összes pénzünket, nagyobb hitet kíván, mint az, hogy majd később azt várjuk, hogy az égből valami pénz leesik.
0: Many things we say are caught, not taught. I realize that's not going to work.
1: És sok dolgot nem megtanulunk, hanem átveszünk emberektől.
0: Let's read Hebrews 13:7.
1: Zsidók 13:7. Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólták nektek az Isten beszédét, és figyeljetek az ő életük végére, kövessétek hitüket.
0: Consider the outcome of their way of life.
1: Ugye, az életük végére figyeljetek.
0: If I imitate them, where will it take me?
1: Hogyha én követem, vagy imitálom, ugye mondtam, hogy első
0: there we go.
1: Yeah, this is the first Corinthians.
0: Okay, now we know.
1: Yeah.
0: First Corinthians
1: 11:1.
0: Yes. Follow my example as I follow.
1: Ez az egy Korintusban, hogy legyetek az én követőim, mondja Pál, mint én is a Krisztusé.
0: Okay, I want to close.
1: Ezzel zárom.
0: Remember that the church is a family.
1: Emlékezz meg arról, hogy a gyüli az egy család.
0: It's huge.
1: Ez egy nagy dolog.
0: We live in a day where the church has video and promotions and many modern inventions.
1: Egy olyan időszakban élünk, ahol egy csomó ilyen modern média cucc van a gyülekezetben.
0: Some churches have smoke machines.
1: Vannak olyan gyülik, ahol van egy ilyen füstgép.
0: And other things.
1: És más dolgok is.
0: Yeah. But whatever, don't forget that the church is a family.
1: De bármi is van, ne feledkezz meg arról, hogy a gyüli az egy család.
0: Also know that it's God that places us in family.
1: És Isten az, aki minket családokban helyez el.
0: That doesn't mean you should never, ever, ever, ever leave a church.
1: Ez nem azt jelenti, hogy sose szabad elhagyni a te gyülekezetet.
0: But it's not like shopping for a new set of clothing.
1: De azt sem jelenti, hogy a gyülekezet választás olyan dolog, mint amikor bemész a boltba ruhát venni.
0: These are relationships.
1: Itt kapcsolatokról beszélünk.
0: One of the most valuable things that we have.
1: Ami az egyik legértékesebb dolog az életünkben.
0: I've seen people make impulsive decisions about any kind of relationship and they end up in trouble.
1: Én láttam, hogy emberek ilyen impulzív döntést hoznak egy bizonyos kapcsolat tekintetében, és utána bajba kerülnek.
0: So, in every local church we have brothers and sisters and fathers and mothers.
1: Minden helyi gyülekezetben vannak apáink, anyáink, szellemi gyermekeink, testvéreink.
0: Uncles and aunts and grandfathers
1: vannak
0: and grandmothers.
1: Vannak nagybátyáink, meg nagynénéink, meg nagypapáink, meg minden.
0: And then like Polly said, there's also tribes, which is a connections of churches.
1: És ahogy Polly mondta, vannak törzsek is, amit azt jelenti, hogy gyülekezet hálózatok, akikkel egybe kapcsolódunk.
0: And then there are larger streams in the church world that have an emphasis that are distinctive from others.
1: Aztán vannak ilyen nagyobb gyülekezet vagy egyház mozgalmak, amik bizonyos dolgokra komolyabb hatással vannak Isten országában.
0: And honestly, I believe that there's value in all of them.
1: És őszintén én hiszem, hogy minden ilyen mozgalom értéket hordoz.
0: I'm not talking about Christian cults. I'm just saying that there's value in the different emphasis that God has created.
1: Most nem ilyen kultuszról vagy szektáról beszélek, hanem a rendes kereszténységről, aminek minden része értéket hordoz.
0: So even Jesus said of his disciples, "This is my father and mother and my brother and sister."
1: Jézus is azt mondja a tanítványairól, hogy ez az én anyám meg a testvéreim.
0: And we need each other.
1: És nekünk egymással szükségünk van.
0: So I would like to close just by praying for you.
1: És egy imával zárnám le.
0: It's Father's Day, I'd like to pray a father's blessing over you.
1: Mivel apák napja van, ezért egy apai áldást fogok mondani fölöttetek.
0: I'm a father in the church, so I'll stand in that role.
1: Én is egy apa vagyok, atya vagyok a gyülekezetben, so, ebben a szerepben vagyok.
0: Just close your eyes and
1: kérlek,
0: see
1: hogy csukd a szemed.
0: See if God doesn't deposit something in you.
1: És figyelj rá, hát ha Isten ad neked valamit.
0: Father, I just thank you for this group of believers.
1: Atyám, hálát adok neked ezért a hívő csoportért.
0: I bless them today.
1: Én megáldom őket.
0: I bless this church.
1: Megáldom ezt a gyülekezetet.
0: I bless Pauli and Kati and those that serve with them here.
1: Megáldom Paulit és Katit és azokat, akik velük együtt szolgálnak.
0: And to each person here, I bless you as a father.
1: És mindenkit, akik itt vagytok, megáldalak, mint apa.
0: I bless the day you were born.
1: Megáldom azt a napot, amin megszülettél.
0: I bless you when you were just a thought in the mind of God.
1: Megáldom azt, amikor csak egy álom, egy gondolat voltál Isten szívében.
0: I bless your personality and your gifts.
1: Megáldom a személyiségedet és a te képességeidet, ajándékaidat.
0: I bless your calling.
1: Megáldom a te elhívásodat.
0: I bless you in your work, regardless of what kind of work it is.
1: Megáldom a te munkádat, bárhol is dolgozol.
0: And I bless your destiny and your future.
1: És megáldom a te jövődet, a te célodat, ami felé tartasz.
0: Father, I pray that you'd go deep into each one of us.
1: Atyám, arra kérlek, hogy menj mélyre mindannyiunkban.
0: Find the places of our hearts that were not blessed.
1: És találd meg a szívünkben azokat a területeket, ahol most nem vagyunk áldásban.
0: And put your father's blessing there.
1: És tedd oda a te atyai áldásodat.
0: Find places where there are hurts.
1: Keresd meg azokat a helyeket, ahol fáj.
0: And heal.
1: És gyógyíts meg.
0: We know that you are our healer.
1: Tudjuk, hogy te vagy a mi gyógyító.
0: You've even said, I am the Lord that heals you.
1: Így mondod magadról, hogy én az Úr vagyok, a te gyógyítód.
0: So I pray that you would make us healthy by healing us.
1: Kérlek, Uram, hogy tegyél minket egészségessé azáltal, hogy meggyógyítasz.
0: In our relationships.
1: Ami kapcsolatainkban.
0: In our hearts.
1: És a szívünkben.
0: And God, while you are our shepherd.
1: És bár, Atyánk, te vagy a mi pásztorunk.
0: And so we will have no need or want.
1: És mi nem szűkölködünk.
0: We ask you for life-giving relationships.
1: Mégis kérünk tőled életadó kapcsolatokat.
0: We know that it is not good for us to be alone.
1: Tudjuk, hogy nem jó egyedül lennünk.
0: So build us together as family.
1: Építs minket egyé, mint családot.
0: Connect us at heart level.
1: Szívbeli egységet adj nekünk.
0: Give us your heart for each other.
1: Add a te szívedet nekünk egymásért.
0: And for those who would be looking for relationships like I was talking about, I pray that you would provide for them.
1: És Uram, azok, akik vágynak olyan kapcsolatokra, amiről beszéltem, kérlek, hogy add meg nekik.
0: And guide them.
1: És vezesd őket.
0: I know you will do this, and I pray it in the mighty name of Jesus.
1: Tudom, hogy ezt meg fogod tenni Jézus hatalmas nevében.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Almost took your phone.
1: Amen.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Fogadjátok sok szeretettel Barry Whistlert. Tegnap nem mondtam el, de most addig nem adom oda a mikrofon, még el nem mondom. A 2003-ban ismerkedtünk meg Ellen Vincenttel, és mi azt hiszem 2000 és 2005-től kezdett Barry és felesége Cheryl ide Fehérvárra járni minden évben. És talán egy év maradt ki tavaly. És nagyon hálás vagyok azért az Úrnak, hogy nagyon sokszor ott voltak mellettünk, és ott vannak most is mellettünk. És ami akadály közöttünk, az a nyelv. Bár nekem is van, meg neki is, csak az övé angol.
3: Ah, oké.
2: Csak az övé angol, az enyém meg magyar, és az én megértésem nem olyan perfekt, mint az övé. De én azt vettem észre, hogy nagyon sokszor Isten segítségül van, amikor a szíveket egybeköti, akkor a nyelvi korlátokon túl, és megadja a megértést.
3: The borders of languages.
2: Barry a Harvestnet International, ez ilyen nagy aratásért való.
3: The leader of the Harvestnet.
2: Gyülekezetek, hálózatok, felekezeteknek a szövetsége.
3: That are in covenant.
2: Nagyon sok ezer, ezt ő jobban tudja. Gyülekezet tartozik hozzá.
3: There are many thousand churches belong to.
2: Ehhez a társasághoz, szövetséghez, hálózat ez a jó.
3: It's a network of churches.
2: Igen. És a föld minden föld részén vannak ilyen közösségek.
3: And in all continents of the earth there are communities like.
2: Tegnap nagyon bátorító volt hallani azokat a számokat, ami a kereszténység és Isten királysága növekedéséről.
3: It's encouraging to hear the numbers that you showed about the spread of Christianity.
2: Mert sokan olyan országban, olyan földrészen élünk, ahol nem azt tapasztaljuk, hogy éppen a kereszténység annyira növekedne.
3: Many of us living in continents that we don't experience the growth of Christianity.
2: És fogadjátok őt sok szeretettel, ő egy nagy integrátor.
3: So receive him with love, he's an integrating person.
4: Thank you. Google Translate helps a little bit too.
3: A Google Translate, a Google fordító segít amúgy sokszor.
4: And I believe that Europe and the United States will both see outpourings of the Spirit.
3: De én hiszem, hogy Európa is, meg az Egyesült Államok is meg fogja látni Isten szellemének a kiáradását.
4: I expect another massive movement among youth and young people.
3: Én nekem az elvárásom, hogy egy masszív új mozgalom indul meg a fiatalok körében.
4: The rest of us can be like Joshua and Caleb.
3: És a többiek meg lehetünk Józsuék, meg Kálebek.
4: So I appreciated your talk about the kingdom and about young and old together.
3: Tetszett, amit mondtál a királyságról, ahogy az idősek és a fiatalok együtt dolgoznak.
4: And I was thinking about Joshua and Caleb who went in with the younger generation.
3: És gondolkoztam Józsuén és Káleben, akik együtt bementek az ígéret földjére a fiatalabb generációval.
4: So us old folks will have a role to play.
3: Ugye az idősebbeknek is van játékterük.
4: If you can see the movie Jesus Revolution.
3: Hogyha meg tudnád nézni, vagy láttad már ezt a filmet, a Jesus Revolution, Jézus forradalom.
4: It's in English, but I would assume that you could get subtitles in Hungarian.
3: Angolul van, yep. De valószínűleg magyar aláírással meg lehet nézni.
4: And you are part of a larger spiritual family.
3: És te is része vagy egy nagyobb szellemi családnak.
4: We just had our European summit a couple weeks ago in Albania.
3: Albániában most volt egy ilyen európai csúcs találkozónk.
4: And I think we have four possible sites for next year.
3: És úgy tűnik, hogy négy új plantálás lesz jövőre.
4: We just found one in Germany.
3: Lesz egy Németországban.
4: Which is a little short train ride north of Berlin.
3: Berlintől egy rövid vonatútra van.
4: So you're all invited.
3: Úgyhogy ti is meg vagytok hívva.
4: And we do have a global summit in Pennsylvania if you want to come to the US.
3: Egyébként lesz egy globális találkozó, nemzetközi csúcs találkozó Pennsylvániában. Arra is hívunk titeket, hogyha akartok, gyertek.
4: You're all welcome.
3: Gyertek.
4: I will show you the Amish.
3: Meg fogom mutatni nektek, milyenek az Amishok.
4: It's where we live.
3: Mert ott élünk, azon a környéken.
4: This year we had summits in India.
3: Most voltak ilyen konferenciáink Indiában.
4: We had our first summit ever in Africa.
3: Az első konferenciánk volt Afrikában.
4: With about 200 pastors.
3: Körülbelül 200 pásztor jött el.
4: And we also added a summit in Latin America this year.
3: És volt egy ilyen konferenciánk, csúcs találkozónk Dél-Amerikában.
4: With over 450 pastors in Honduras.
3: Ez Hondurasban volt, egy olyan 250 pásztor jött el.
4: So if you want to follow what God's doing around the world, particularly in HarvestNet, we have a newsletter that comes out once a month.
3: Hogyha szeretnéd tudni, hogy mi megy a világban, vagy mi megy a mi közösségünkben, a HarvestNetben, akkor van egy ilyen havi hírlevelünk.
4: So if you go on the website, you can sign up and that it'll tell you the dates for the next European summit.
3: Hogyha rámész a weboldalra, akkor feliratkozhatsz erre, illetve ott vannak az európai konferenciánknak a dátumai is, helyszíne is.
4: That'll be my first decision when I get home. My first decision after I get back this week will be to decide where to have it.
3: Igen, tehát ezt kell majd eldöntenem, mikor hazaérek, hogy hol és mikor lesznek ezek a konferenciák.
4: So this session, which should only take me about 2 hours.
3: És ebben a tanításban, ami kb. Csak 2 órás lesz.
4: Polly asked me to talk a little bit about what it's like, what a relationship looks like with a spiritual father or mother.
3: Polly azt kérte, hogy bemutassam, hogy néz ki egy szellemi atya-fiúi kapcsolat.
4: So I started the topic of discipling relationships yesterday, and I'm just going to talk a little bit more about that.
3: Ezt a témát már tegnap elkezdtem a tanítványsággal kapcsolatban, és ezt fogom most folytatni.
4: Today in the US is Father's Day.
3: Ma apák napja van, right? Egyébként az
4: Today?
3: Egyesült Államokban.
4: Yeah, so. Here also? Oh, wow!
3: Itt is.
4: Happy
3: annyira,
4: Father's
3: nem
4: Day.
3: Nem szoktuk meg ezt, de...
4: All of you fathers, happy Father's Day.
3: Apák napja van. Halleluja.
4: Okay. Let's look at 1 Corinthians chapter 4, verses 14 to 17.
3: Szóval, 1 Korintus 4, 14-től 17-ig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek. Mert ha 10 000 tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok, mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által. Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim.
4: So, Paul says you have many who teach you.
3: Tehát Pál azt mondja, hogy sok tanítótok van,
4: but not many fathers.
3: De atyátok nem sok.
4: So there are plenty of people that will tell you what to do.
3: Egy csomó ember megmondja nektek, hogy mit kéne csinálnod.
4: Or tell you what you're doing wrong.
3: Vagy hogy mit csinálsz rosszul.
4: But not many people who will help you mature and grow up.
3: De nincs sok ember, aki tényleg segít abban, hogy fölnőj, hogy megérlelődj.
4: It's a different role.
3: Ez egy más szerep.
4: One is to educate us.
3: Az egyik edukál, vagy képez téged.
4: The other one is to raise us up.
3: A másik meg fölnevel.
4: Now I believe that there is a cry today for fathers and mothers.
3: És hiszem, hogy van egy vágy az apák és az anyák után ma.
4: As I said yesterday, my generation had a break with our parents' generation, and we paid a price for that.
3: Ahogy mondtam tegnap, a mi generációnk elszakadt a mi atyáink generációjától, és ezért kemény árat fizettünk.
4: The younger generation today has a very different heart, and they really want to stay connected, which I think is incredible.
3: De a mostani fiatal generációnak egy más szíve van. Ők kapcsolatban akarnak maradni, ami elképesztő.
4: Now, Jesus did say, call no man father.
3: Jézus azt mondta, hogy senkit ne hív atyádnak.
4: So, because God is our father.
3: Mert Isten a mi atyánk.
4: And so we have to be careful.
3: Tehát vigyázatosnak kell lennünk, elővigyázatosnak.
4: But as we see here with Paul and Timothy, God does give us mentors, fathers, coaches, whatever you want to call them.
3: De a Bibliában látjuk Pál és Timóteus esetében is, hogy Isten ad szellemi atyákat, mentorokat az életünkbe.
4: I'm sorry. I'm too interested in going.
3: Go ahead, jaj.
4: Paul said that older women should teach the younger women.
3: Azt is mondja Pál apostol, hogy az idősebb asszonyok tanítsák a fiatal asszonyokat.
4: He told Timothy, treat the older men like fathers.
3: Azt mondja Timóteusnak, hogy úgy bánja az idősebbekkel, mint atyáddal.
4: The younger men like brothers.
3: Fiatalabbakkal, mint testvéreddel.
4: The older women like mothers.
3: Az idősebb asszonyokkal, mint anyáddal.
4: Younger women like sisters.
3: A fiatalabbakkal, mint testvéreddel.
4: In short, we're family.
3: Vagyis család vagyunk.
4: And we should treat each other like family.
3: És így bánjunk egymással, mint család.
4: In the church we have organization.
3: Az egyházban, a gyülekezetekben vannak szervezeteink.
4: But we are not primarily an organization, we are a family.
3: De mi elsődlegesen nem egy szervezet vagyunk, hanem egy család.
4: Both the Old and New Testament have a variety of metaphors for God's people.
3: Mind az Ó, mind az Új Szövetség tartalmaz metaforákat Isten népével kapcsolatban.
4: But the strongest one is the family.
3: De ezek közül a legerősebb metafora
4: Now,
3: a család.
4: Many of us have had very dysfunctional families.
3: Sokan diszfunkcionális családokból jövünk.
4: So what happens is we carry that into our church life.
3: És az történik, hogy ezt behozzuk a gyülekezeti életbe.
4: And there's a variety of, you know, some of us had good parents, some of us only had one parent, a variety of situations.
3: És egy csomófajta helyzet van, valakinek csak egy szülője van, valakinek jó szülei vannak.
4: But there's a story I want to tell you, written by a famous author.
3: De van egy történet, amit elmondok nektek egy híres író tollából.
4: He talks about a heartbreaking story of a Spanish father and his rebellious teenage son.
3: Szorító történetet mond egy spanyol apukáról és az ő rebellis tínédzser fiáról.
4: His son's name is Paco, which is a very common name in Spain.
3: Pákónak hívják a fiát, ami egy sűrű név Spanyolországban.
4: They had years of heated conflict.
3: Csomó évig sok veszekedésben voltak.
4: Which destroyed their relationship.
3: Ami tönkretette a kapcsolatukat.
4: Finally, Paco ran away from home.
3: Végül Paco elment otthonról.
4: His father Carlos launched a long search for his son because he loved him.
3: És Carlos, az apa, egy ilyen keresést indította a fiának a megtalálására, mert szerette a fiát.
4: Even when fathers make mistakes with their sons, it doesn't mean they don't love them.
3: Még akkor is, hogyha az apák néha hibákat követnek el a fiak nevelésében, de nem azt jelenti, hogy nem szeretik a gyermekeiket.
4: The father searched for the son for months, but couldn't find him.
3: És kutatott a fia után hónapokig, de nem találta meg.
4: Finally, in desperation, he put an ad in the newspaper.
3: Végül kétségbe esetten egy újsághirdetést adott fel.
4: He hoped that his son would see the ad.
3: És azt remélte, hogy a fia elolvassa ezt az újsághirdetést.
4: And, the ad said,
3: amiben az állt,
4: Dear Paco, please meet me in front of the newspaper office at noon.
3: Kérlek, Paco, találkozz velem a newspaper office
4: at noon time.
3: Délben a helyi trafiknál.
4: All is forgiven.
3: Mindent megbocsájtottam.
4: Love, father.
3: Szeretettel, apa.
4: The next day at noon time.
3: Következő nap délben.
4: In front of the newspaper office.
3: A trafiknál.
4: They had to call a squadron of civil guards.
3: Ki kellett hívni a rendőrséget.
4: to disperse the 800 pakos who showed up to meet their father.
3: Hogy eloszlassák azt a 800 pákót, akik az apjukkal akartak találkozni.
4: So the author, yeah, the author understood the cry that's inside most men for the love of their father.
3: So a szerző megértette azt a fájdalmat, amivel sok fiú kiállt az ő apja után.
4: This is true for men and women.
3: Ez igaz lányokra is, meg fiúkra is.
4: But in both the natural and the spiritual realms, we want to have a good father and a good mother.
3: De mind a természetes, mind pedig a szellemi dimenzióban szeretnénk jó apákat, jó anyákat.
4: Many men carry a father wound.
3: Sok fiúban van egy ilyen apa okozta seb.
4: Most times unintentional by the father.
3: Legtöbbször nem akarattal sebezték meg az apák a fiakat.
4: We misunderstand each other.
3: Félreértjük egymást.
4: But usually with God, if we are hurt in a family, he will heal us in a family.
3: De általában Istennel az van, hogy ha családban szerzünk sebeket, akkor azt a családban gyógyítja meg.
4: And it takes place in the spiritual family.
3: És ugyanígy van a szellemi családban is.
4: God does heal natural families as well.
3: De természetes családokat is meggyógyít Isten.
4: But we have God as our father.
3: De ott van Isten, mint a mi atyánk.
4: And that's where it starts.
3: És itt kezdődik el minden.
4: We pray our Father who art in heaven.
3: Úgy imádkozunk, hogy mi atyánk.
4: But he also,
3: aki a mennyekben vagy.
4: He also gives us relationships in the church that our father or mother like.
3: De ad a gyülekezetben is nekünk kapcsolatokat, amik atyai, anyai jellegűek.
4: And as Luca and Deborah said yesterday, will the church rise to that call?
3: Ahogy Luca és Deborah mondta tegnap, hogy vajon sikerül-e felnőnünk, mint gyülekezet ehhez a feladathoz?
4: So, I encourage you to ask God to give you his heart to connect with others.
3: Arra buzdítalak, hogy kérd Istent, hogy adja neked az ő szívét, hogy kapcsolódni tudj másokhoz.
4: Both for yourself.
3: Saját magadért.
4: And a heart to help others.
3: És másokért.
4: I think the church needs fathers and mothers.
3: Én úgy gondolom, hogy a gyülekezetben szükség van apákra és anyákra.
4: The Bible uses male language because of the culture.
3: A Biblia a férfi nyelvezetet használja az akkori kultúra miatt.
4: But even Israel had Deborah, who was a mother in Israel.
3: De Izraelben is megjelent Debora, aki Izrael anyjaként említették.
4: So we need both.
3: Tehát szükségünk van mindkettőre.
4: Yesterday I started to describe the relationships that I've had with a few fathers or mentors.
3: Tegnap leírtam egy kapcsolatot, ami nekem volt mentorokkal, atyákkal, atyai személyekkel az én életemben.
4: The first one was very basic discipleship.
3: Az első egy ilyen alaptanítványozás volt.
4: How to have a good attitude toward work.
3: Hogyan építsek ki egy jó hozzáállást a munkához.
4: Bible study.
3: Biblia tanulmányozáshoz.
4: How to treat women.
3: Hogyan viselkedjek a nőkkel.
4: How to handle money.
3: Hogyan kezeljem a pénzt.
4: Then later I found a man who was also a pastor who helped me learn how to pastor a church.
3: Később találkoztam egy pásztorral, aki segített abban, hogy hogyan pásztoroljak egy gyülekezetet.
4: I captured his heart for the lost and for missions.
3: És megfogtam az ő szívét az elveszettekkel kapcsolatban is a szolgálattal kapcsolatban.
4: I spent about 12 years in the Amazon basin helping churches in Guyana.
3: És 12 évet töltöttem az Amazonas medencében gyülekezet alapítással Guyanában.
4: It was his influence that caused me to first begin to plant other churches.
3: Ő hatott rám először, hogy gondolkozzak gyülekezet plantálásban.
4: And Polly mentioned Alan Vincent.
3: Aztán Polly említette Alan Vincentet.
4: Many of you know him. I won't need to describe much about Alan.
3: Sokan ismeritek őt, nem kell őt leírnom.
4: But he cared for me and my family.
3: De ő foglalkozott velem, gondja volt rám és az én családomra.
4: My kids saw him as a grandfather.
3: A gyerekeim úgy tekintettek rá, mint nagyapára.
4: He gave me opportunities.
3: Ő lehetőségeket adott nekem.
4: Experiences.
3: Tapasztalatokat.
4: And he would give me perspective.
3: És perspektívát.
4: Alan and Eileen were both very opinionated.
3: Ő is meg én is ilyen nagyon véleménydús emberek voltunk.
4: And I always knew what they thought about situations.
3: És mindig tudtam, hogy ő mit gondol helyzetekről.
4: But it was good for me to travel with him and see situations from his eyes.
3: De jó volt, hogy vele utazhattam és megtapasztaltam, megláthattam helyzeteket, amikben ő mozgott.
4: And a father or mother is someone you can go to for advice.
3: Apa meg anya olyan emberek, akihez tanácsért mehetsz.
4: My earthly father just died in September.
3: Az én földi apukám most szeptemberben halt meg.
4: I still find myself thinking I gotta talk to daddy about this.
3: És még mindig azon kapom magam, hogy erről beszélnem kell apával.
4: And I realize he's not here.
3: Aztán észreveszem, hogy már nincs.
4: But that's that, you know, I feel I'm an adult man, I can live my life.
3: De úgy érzem magam, mint egy felnőtt ember, tudok élni.
4: But sometimes you get in situations where you realize you still need a dad to talk to.
3: De vannak néha helyzetek, amikor rájössz, hogy jó lenne apával beszélni erről.
4: And I've tried to learn from others as well.
3: Aztán megtanultam, hogy tanuljak másoktól.
4: I have one prophet.
3: Van egy proféta.
4: That we invited to our church 21 years in a row.
3: Akit 21 éve hívunk a gyülekezetünkbe.
4: And I am very careful about who I invite as a prophet.
3: És én nagyon elővigyázatos vagyok, hogy mint profétát kit hívok meg a gyülekezetbe.
4: This man had a gaze that you felt like he could see right through you.
3: Ennek az embernek a tekintete olyan volt, hogy úgy érezted, hogy átlátott.
4: But I was never afraid of him because his eyes just gave a look of love when he looked at you.
3: De sose féltem tőle, mert a szemében ott volt a szeretet.
4: He would only come once a year.
3: Egyszer jön általában egy évben.
4: And we had a problem in our church that was difficult for me to deal with.
3: És lett egy probléma a gyülekezetünkben, amivel nagyon nehéz volt elbánnom.
4: And we had an elder that left the church.
3: Egy vezető elhagyta a gyülit.
4: I was so discouraged, I decided I was going to quit.
3: Annyira elcsüggettem ettől, hogy úgy döntöttem, hogy ott hagyom én is.
4: I just wanted to go into business and I was tired of pastoring.
3: Csinálok egy vállalkozást, és nem szolgálok
4: tőle. So Cheryl and I packed our bags and we said tomorrow morning we're going to leave, we're going to go away for a day or two and I'll write my letter of resignation.
3: Úgyhogy a Cheryl és én összepakoltuk a csomagjainkat, és eldöntöttük, hogy elmegyünk egy pár napra, és ott megírjuk a felmondó levelemet.
4: But at 7 a.m. the telephone rang.
3: De 7 órakor reggel csörög a telefon.
4: It was this prophet.
3: És ez a proféta hívott engem.
4: He was praying and God told him Barry's in trouble, you need to call him.
3: És ahogy ő imádkozott reggel, Isten szólt hozzá, hogy Barry bajban van, hívjad föl.
4: So I spent about an hour crying on the telephone.
3: Úgyhogy egy órát töltöttem sírva a telefon
4: and
3: mellett.
4: Then he said, Barry, if you leave now, you're like a daddy leaving his kids.
3: És azt mondta nekem, hogy Barry, hogyha most elmész, akkor olyan vagy, mint egy apa, aki otthagyja a gyerekeit.
4: And I knew I couldn't leave.
3: És tudtam, hogy ezt nem tudom megtenni.
4: And I'm glad I didn't.
3: És örülök, hogy nem tettem meg.
4: We would have missed the best years of ministry if I would have followed my impulses.
3: Ha az én ezt az impulzust követem, ami bennem volt, akkor a szolgálatom legjobb évei maradtak volna el.
4: So all the time that I spent with him was an investment that paid off in that moment.
3: Tehát azok az évek, amiket ezzel a profétával töltöttem, itt hozták meg a gyümölcsüket ebben a telefonhívásban.
4: There's another prophet that I have fun with.
3: Volt egy másik proféta, akivel vidámkodtam.
4: I don't see him often except if I have a big decision to make.
3: Nem látom őt gyakran, csak akkor, amikor nehéz döntések előtt állok.
4: I call him and I don't give him any details.
3: Akkor föl szoktam hívni, és úgy, hogy nem mondok neki semmit.
4: I just say I have a big decision to make. Would you ask God for some input?
3: Csak annyit mondok, hogy nagy döntés helyzetben vagyok. Kérlek szó Istennek, hogy mondjon valamit.
4: Couple days later he'll call me with a parable or a story.
3: Néhány nappal később ő általában visszahív valami példabeszéde vagy egy történettel.
4: He would never try to make the decision for me.
3: Ő soha nem próbált helyettem döntést hozni.
4: But the story so fit so well with the situation that I was dealing with.
3: De a történetei meg a példabeszédei pontosan ráillenek a helyzetre, amiben vagyok.
4: So when he comes, I take him out for a nice dinner.
3: Úgyhogy amikor eljön, akkor általában elviszem egy szép étterembe vacsizni.
4: Another man is a healing evangelist.
3: Van egy másik emberke, aki egy gyógyító evangélista.
4: I've learned how to pray for the sick from him.
3: Őtőre tanultam meg, hogyan kell a betegekért imádkozni.
4: So you get the idea.
3: Okay, szóval most már érted, hogy mit akarok mondani, igaz?
4: Your needs are different than mine.
3: A te szükségeid mások, mint az enyém.
4: Yet God loves all of us equally, and He will do for you the same thing He did does for me.
3: De Isten mindannyiunkat egyformán szeret, és ugyanazt, amit értem megtett, meg fog tenni érted is.
4: Ask Him.
3: Csak kérd meg.
4: We have not many times because we don't ask.
3: Sokszor azért nincs nekünk, mert nem kérünk.
4: So the church is actually full of orphans.
3: A gyülekezet tele van árvákkal.
4: That have never been shaped by another person.
3: Akiket soha nem formált egy másik ember.
4: And yet there's a place in our heart that cries out for that.
3: És mégis ott van egy rész a szívünkben, ami erre vágyik.
4: And we need enough of boldness to go after what we need.
3: És elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy kövessük a szívünknek ezt a vágyát.
4: Charlotte, I used to be a farmer.
3: Én egyébként farmer voltam.
4: We had about 500 head of cattle that we fed every cycle.
3: 500
4: cattle. Yes.
3: Wow.
4: That's small.
3: 500 tehenünk volt, akit meg kellett etetni.
4: So now I have only two as a hobby.
3: Most már csak kettő van, és mint hobbim vannak jelen.
4: When we had the barn full, they would all line up in time for feed. When I would turn the feeder on, they were there waiting for the feed.
3: Amikor tele volt az istálló, akkor ők mindig jöttek, amikor eljött az evés ideje, amikor beindítottam az etetőgépet.
4: I noticed that there was the same ones were first every time.
3: És észrevettem, hogy mindig ugyanazok az elsők.
4: And some would just hang back.
3: Mások meg csak úgy a végén voltak.
4: The ones that pressed in to get the food did better.
3: De azok, akik elsők voltak és nagyon akartak enni, azok több tejet adtak.
4: It meant that they were butchered first, but that's not part of the story here.
3: Na jó, de őket is vágtuk le először, de ez csak zárójel.
4: So, of the two that Cheryl and I have now.
3: Na de a kettő, amink most van.
4: The one is very aggressive, and he comes to the feeding bucket and eats.
3: Az egyik nagyon agresszív, és oda megy a kosárhoz is eszik.
4: After I have one scoop in the bucket.
3: És belerakok ételt a kosárba.
4: He sticks his head in, and I can't even get the rest of the food in, because he's eating already.
3: Ugye az első adag után berakja a fejét, és a többit nem tudom berakni a kosárba, mert ott van benne a feje.
4: The other one is more timid and waits.
3: A másik hátul vár.
4: So I fill her bucket up.
3: Úgyhogy föltöltöm az ő kosarát.
4: She won't eat until I walk away.
3: De ő addig nem eszik, amíg én el nem megyek.
4: Maybe she eats in secret.
3: Titokban eszik utána.
4: But there's a principle that I call pressing in.
3: De van egy ilyen alapelv, amit én úgy mondanék, hogy nyomulás.
4: If you want something,
3: ha akarsz valamit,
4: ask for it.
3: Akkor kérjed el.
4: Or go after it and get it.
3: Vagy tóljad, és menj addig, amíg meg nem kapod.
4: I'm not saying you be rude.
3: Nem azt mondom, hogy arrogáns legyél.
4: But it's okay to have a goal and to go seeking it.
3: De az rendben van, hogy van célod, és azt a célt, azt meg akarod csinálni.
4: Many of us have had less than perfect experiences with our earthly fathers.
3: Sokunknak nem teljesen tökéletes tapasztalatai vannak a földi apukánkkal.
4: One of the saddest things about the Jesus revolution that we saw.
3: Az egyik legszomorúbb dolog, amit láthatunk a Jesus Revolution filmben.
4: There was both disregard in the young toward the old.
3: Hogy mind a kettő megvalósult, hogy a fiatalok azok nem néztek fel az idősebbekre.
4: And the older leaders were not interested in helping these radical young people.
3: És az idősebbeket pedig nem érdekelt, hogy segítsenek ezeknek a radikális fiataloknak.
4: So the churches that were birthed during that time were birthed out of a lot of hurt and pain.
3: Tehát azok a gyülekezetek, amik akkor születtek, azok egy csomó fájdalomból meg sebekből születtek.
4: We have leaders who've had that were carrying these hurts for decades.
3: És most olyan vezetőink vannak, akik ezeket a sebeket már évtizedek óta hordozzák.
4: If their concept of a father is controlling,
3: hogyha az ő koncepciójuk az apáról az, hogy az apa kontrollál, hogy mondják ezt jól magyarul? Leural.
4: They become very controlling.
3: Akkor ők is leuralóvá válnak.
4: The Bible says, judge not that you be not judged.
3: Biblia azt mondja, hogy ne ítélj, hogy ne ítéljes.
4: So, when we judge our parents,
3: amikor mi megítéljük a szüleinket,
4: something happens,
3: valami történik,
4: and we end up repeating it.
3: És mi is ugyanazt csináljuk, mint ők.
4: So it takes some repentance.
3: Tehát meg kell térnünk.
4: So regardless of our experience, we can all learn from others and that God will provide that for us.
3: Függetlenül ezektől a tapasztalatainktól tudunk másoktól tanulni, akiket Isten hoz az életünkbe.
4: So let me tell you what a good mentor or spiritual parent looks like.
3: Hadd mondjam el tehát, hogy néz ki egy jó szellemi szülő vagy egy jó mentor.
4: The passage said we have many teachers but not many fathers.
3: Ugye amit olvastunk, ige ott az volt, hogy sok tanítónk van, de kevés atyánk.
4: What teachers do is tell you what to do.
3: A tanítók megmondják, hogy mit tegyél.
4: Or they correct you.
3: Vagy korrigálnak.
4: Sometimes, and that's needed sometimes.
3: És erre szükség van néha.
4: You want to look for someone with a father or a mother's heart that will help you.
3: De keres olyan valakit, akinek apai, anyai szíve van, aki tényleg segíteni fog neked.
4: I avoid the idea of every person having only one spiritual father.
3: Én elkerülöm azt a gondolatot, hogy minden ember csak egy szellemi atya legyen.
4: At least only one for their whole life.
3: Vagy csak egy az egész életen át.
4: We have a internal search for significance.
3: Mert van egy ilyen belső igényünk, meg egy belső keresésünk, hogy jelentőségteljes emberek legyünk.
4: So those things can evolve into hierarchy and looking for position.
3: Tehát ezek a dolgok, szellemi atyaság, stb. Ezek pozíció, hierarchia, meg ilyen pozíció keresésé válhatnak.
4: The purpose of a spiritual father or mother is to learn.
3: De a célja a szellemi atyaságnak az, hogy tanuljunk.
4: By observing.
3: Mégpedig azáltal, hogy valakinek az életét nézzük.
4: And that's the word disciple means student.
3: Ugye, mit jelent a tanítvány? Azt jelenti, hogy diák.
4: So we're not trying to impress our leader with how amazing we are. We actually want to try to gain from them.
3: Mi nem hatást akarunk gyakorolni a vezetőkre, hogy ők elismerjék, hogy mi milyen nagyok vagyunk, hanem szeretnénk tőlük tanulni.
4: It requires an investment of time.
3: Ez időbefektetést igényel.
4: We're all busy.
3: De mi elfoglaltak vagyunk,
4: so,
3: mindnyájan.
4: I do think that an investment of time up front will yield results.
3: De úgy gondolom, hogy hosszú távon az időnk befektetése eredményeket fog hozni.
4: Someone advised me to start investing for my retirement when I was 16.
3: Amikor 16 éves voltam, valaki azt a tanácsot adta, hogy gyűjtsek a nyugdíjas éveimre.
4: When you're 16, you're not thinking about retiring. I'm sorry. When you're 16, you're not thinking about retiring.
3: 16 évesen senki nem gondolkodik a nyugdíjról.
4: But what he showed me is the benefits of investing a little bit that will build with interest and appreciation over time.
3: De ez a személy megmutatta, hogy az a pici befektetés, amit havonta csinálok a kamattal együtt, az hosszú időn át.
4: So less snacks and entertainment when I'm young yields dividends that pay off now that I'm old.
3: Sokat hoz. És kicsit kevesebb nasi fiatalként hoz egy jó kis nyugdíjat idősként.
4: So we can also build relational equity.
3: Nagyon fontos felépítenünk kapcsolati egyenlőséget.
4: Like I said, the relationship I had with that prophet paid off on that day he convinced me to stay in ministry.
3: Ugye az a kapcsolatépítés, amit ezzel a profétával építettem, meghozta a gyümölcsét abban a telefonhívásban.
4: And when Jesus chose the 12, it says he did so that they could be with him.
3: És amikor kiválasztotta Jézus a 12-t, azt mondja a Biblia, hogy azért választotta ki, hogy vele legyenek.
4: A true father wants to see us grow up and prosper.
3: Az igazi apa azt akarja látni, hogy mi fölnövünk és bővülködünk.
4: His heart is for us.
3: Az ő szíve értünk dobog.
4: Rather than seeing us as his servant.
3: És nem úgy tekint ránk, mint az ő szolgáira.
4: Nothing wrong with serving.
3: Semmi baj nincs a szolgálattal.
4: But there is something wrong when people use each other.
3: De abban van baj, hogyha emberek egymást kihasználják.
4: But they want to help us discover our calling.
3: Az apák azt akarják, hogy felfedezzük, ami Istentől adott elhívásunk.
4: And succeed in that.
3: És hogy ebben sikeresek legyünk.
4: Fathers protect those who are their sons or daughters.
3: Az apák védelmezik az ő fiaikat és lányaikat.
4: They encourage them.
3: Bátorítják őket.
4: And they give us identity.
3: És identitást adnak nekik.
4: And confidence.
3: És biztonságot.
4: Spiritual authority is not about control.
3: A szellemi tekintély nem a leuralásról, kontrollálásról szól.
4: That is one of the dangers of relationships like this.
3: Ez egyébként veszélye az ilyen fajta kapcsolódásoknak, kapcsolatoknak.
4: I say this out of personal experience.
3: Ezt saját tapasztalatból mondom.
4: We don't need a priest to go between us and God.
3: Nekünk nincs szükségünk egy papra, aki Isten és mi közöttünk ott megáll.
4: The Reformation gave us the priesthood of all believers.
3: Mindnyájan papok vagyunk.
4: We do need someone to come alongside us.
3: De szükségünk van valakire, aki mellénk áll.
4: But since we can all hear God and we can all prophesy, we're all prophets as well.
3: De mivel mi mindnyájan halljuk Istennek a hangját, mindjárt tudunk profétálni, ilyen szempontból mindjárt proféták vagyunk.
4: So I like to teach in local churches, you can all prophesy.
3: Én ezt tanítom a helyi gyülekezetekben, hogy mindenki profétáljon.
4: You don't need to keep getting words from superstars.
3: Nem kell, hogy szupersztároktól kapjál igéket.
4: Although that's nice when it happens.
3: Bár jó, hogyha ilyen van.
4: But we're all prophetic, we're all priests.
3: De mi mindjárt profétai emberek vagyunk, mindjárt papok vagyunk.
4: And yet at the same time God does use others to help us.
3: Ugyanakkor Isten használ másokat, hogy segítsenek nekünk.
4: We don't need somebody to play God.
3: De arra nincs szükségünk, hogy valaki Istent játszon az életünkben.
4: No, thank you.
3: Köszi.
4: Don't ever let anybody control you or make decisions for you.
3: Ne engedd, hogy valaki kontrolláljon, leuraljon, vagy helyetted döntéseket hozzon.
4: Do you know who will be responsible for your decisions on Judgment Day?
3: Tudod, ki lesz felelősségre vonva a döntéseiért az ítélet napján?
4: You will.
3: Te.
4: So you should make them yourself.
3: Tehát te hozzad meg a te döntéseidet.
4: Seek counsel and wisdom from mature believers. That's very helpful.
3: Keresd a tanácsot érett hívőktől, ez fontos.
4: So allow several other people to speak into your life.
3: Engedd, hogy emberek szóljanak a te életedbe.
4: And as you mature, you need to also be willing to speak into other people's lives.
3: És ahogy te érsz és növekszel, kell, hogy nyitott legyél, hogy te is tudj szólni más emberek életébe.
4: I also encourage people to ask questions.
3: Szoktam bátorítani embereket arra is, hogy kérdezzenek.
4: Questions are amazing.
3: Mert a kérdések elképesztőek.
4: I have found that I can lead and influence people by asking them questions.
3: Én úgy találtam, hogy hatást tudok gyakorolni emberekkel a kérdéseim által.
4: But I can also lead them if they ask me questions.
3: De úgy is, hogyha ők kérdeznek tőlem.
4: Write a list of questions that you want to talk about, so when you get together with them, you know what you want to ask.
3: Ír egy listát a kérdéseidről, hogy miről akarsz beszélni valakivel, és beszéltek azokról.
4: Even just asking, what do you do? How does it work for you?
3: Ilyen dolgokat, hogy te ezt hogy csinálod? Hogy működik ez a te életedben?
4: Scripture is always the final authority for all matters of faith and practice.
3: De az ige, Istennek a szava, az a végső tekintély az erkölcsi és a hitbeli dolgokban.
4: And the second authority is your own conscience.
3: A második tekintély pedig a te saját lelkiismereted.
4: That's what Alan taught us, right? But still, God will use other people to speak into you.
3: De Isten használ embereket is, akik szólnak hozzá.
4: Their opinions do not carry the same level of authority, but it's still very valuable.
3: Az ő véleményük nem ilyen fajta tekintélyt hordoz, de mégis értékes.
4: Observe the lifestyle and values and learn by their example.
3: És figyeld meg az ő életstílusukat, az ő értékrendszerüket, és tanulj belőle.
4: In Ephesians 5:11,
3: Efézus 5:11,
4: Paul said,
3: azt mondja Pál apostol, és ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat.
4: Maybe the numbers are different. Maybe I have the wrong numbers. He says, be imitators of me just also as I am of Christ.
3: That's in
4: have it wrong.
3: Second Corinthians? No?
4: Yeah, it isn't
3: Ephesians. Valószínűleg itt valami kavarodás van. Az az ige, hogy amikor Pál azt mondja, hogy kövess engem, vagy kövessetek engem, ahogyan én követem Krisztus, ez hol van? Valaki meg tudná mondani?
4: Ephesians 5:1.
3: No,
4: that's different.
3: No.
4: That's a good one too. All right. At any rate, Paul did say that somewhere in the Bible. I think he knows better than I do.
3: Valahol a Bibliában Isten, vagyis Pál apostol ezt mondta.
4: But imitate, I mean, see how they treat their spouse and their children.
3: De a szellemi apáknál nézzétek meg, hogy hogyan bánik a feleségével, férjével, gyerekeivel.
4: How they manage their money.
3: Hogyan kezeli a pénzügyeit.
4: My first disciple, that's one of the things he taught me, is save for the future.
3: Az első, aki engem tanítványozott, erre tanított meg, hogy tegyek félre pénzt a jövőre tekintve.
4: But some people say, no, that's not living by faith.
3: Valaki azt mondja, ez nem a hit által való élet.
4: I think spending less today and saving some takes as much or more faith than waiting for it to fall out of the sky.
3: Szerintem az, like hogy félretesszünk ma, és nem költjük az összes pénzünket, nagyobb hitet kíván, mint az, hogy majd később azt várjuk, hogy az égből valami pénz leesik.
4: Many things we say are caught, not taught. I realize that's not going to work.
3: És sok dolgot nem megtanulunk, hanem átveszünk emberektől.
4: Let's read Hebrews 13:7.
3: Zsidók 13:7. Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólták nektek az Isten beszédét, és figyeljetek az ő életük végére, kövessétek hitüket.
4: Consider the outcome of their way of life.
3: Ugye, az életük végére figyeljetek.
4: If I imitate them, where will it take me?
3: Hogyha én követem, vagy imitálom, ugye mondtam, hogy első Korintus.
4: There we go.
3: Yeah, this is the first Corinthians.
4: Okay, now we know.
3: Őre tekintve.
4: But some people say, no, that's not living by faith.
3: Valaki azt mondja, ez nem a hit által való élet.
4: I think spending less today and saving some takes as much or more faith than waiting for it to fall out of the sky.
3: Szerintem az, like hogy félretesszünk ma, és nem költjük az összes pénzünket, nagyobb hitet kíván, mint az, hogy majd később azt várjuk, hogy az égből valami pénz leesik.
4: Many things we say are caught, not taught. I realize that's not going to work.
3: És sok dolgot nem megtanulunk, hanem átveszünk emberektől.
4: Let's read Hebrews 13:7.
3: Zsidók 13:7. Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólták nektek az Isten beszédét, és figyeljetek az ő életük végére, kövessétek hitüket.
4: Consider the outcome of their way of life.
3: Ugye, az életük végére figyeljetek.
4: If I imitate them, where will it take me?
3: Hogyha én követem, vagy imitálom, ugye mondtam, hogy első korintus.
4: There we go.
3: Yeah, this is the first Corinthians.
4: Okay, now we

0: égből valami pénz leesik.
1: Many things we say are caught, not taught. I realize that's not going to work.
2: És sok dolgot nem megtanulunk, hanem átveszünk emberektől.
1: Let's read Hebrews 13:7.
2: Zsidók 13:7. Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólták nektek az Isten beszédét, és figyeljetek az ő életük végére, kövessétek hitüket.
1: Consider the outcome of their way of life.
2: Ugye, az életük végére figyeljetek.
1: If I imitate them, where will it take me?
2: Hogyha én követem, vagy imitálom, ugye mondtam, hogy első
1: Korintus.
2: Yeah, this is the first Corinthians.
1: Okay, now we know.
2: Yeah.
1: First Corinthians
2: 11:1.
1: Yes. Follow my example as I follow.
2: Ez az egy Korintusban, hogy legyetek az én követőim, mondja Pál, mint én is a Krisztusé.
1: Okay, I want to close.
2: Ezzel zárom.
1: Remember that the church is a family.
2: Emlékezz meg arról, hogy a gyüli az egy család.
1: It's huge.
2: Ez egy nagy dolog.
1: We live in a day where the church has video and promotions and many modern inventions.
2: Egy olyan időszakban élünk, ahol egy csomó ilyen modern média cucc van a gyülekezetben.
1: Some churches have smoke machines.
2: Vannak olyan gyülik, ahol van egy ilyen füstgép.
1: And other things.
2: És más dolgok is.
1: Yeah. But whatever, don't forget that the church is a family.
2: De bármi is van, ne feledkezz meg arról, hogy a gyüli az egy család.
1: Also know that it's God that places us in family.
2: És Isten az, aki minket családokban helyez el.
1: That doesn't mean you should never, ever, ever, ever leave a church.
2: Ez nem azt jelenti, hogy sose szabad elhagyni a te gyülekezetet.
1: But it's not like shopping for a new set of clothing.
2: De azt sem jelenti, hogy a gyülekezet választás olyan dolog, mint amikor bemész a boltba ruhát venni.
1: These are relationships.
2: Itt kapcsolatokról beszélünk.
1: One of the most valuable things that we have.
2: Ami az egyik legértékesebb dolog az életünkben.
1: I've seen people make impulsive decisions about any kind of relationship and they end up in trouble.
2: Én láttam, hogy emberek ilyen impulzív döntést hoznak egy bizonyos kapcsolat tekintetében, és utána bajba kerülnek.
1: So, in every local church we have brothers and sisters and fathers and mothers.
2: Minden helyi gyülekezetben vannak apáink, anyáink, szellemi gyermekeink, testvéreink.
1: Uncles and aunts and grandfathers
2: vannak
1: and grandmothers. Vannak
2: nagybátyáink, meg nagynénéink, meg nagypapáink, meg minden.
1: And then like Polly said, there's also tribes, which is a connections of churches.
2: És ahogy Polly mondta, vannak törzsek is, amit azt jelenti, hogy gyülekezet hálózatok, akikkel egybe kapcsolódunk.
1: And then there are larger streams in the church world that have an emphasis that are distinctive from others.
2: Aztán vannak ilyen nagyobb gyülekezet vagy egyház mozgalmak, amik bizonyos dolgokra komolyabb hatással vannak Isten országában.
1: And honestly, I believe that there is value in all of them.
2: És őszintén én hiszem, hogy minden ilyen mozgalom értéket hordoz.
1: I'm not talking about Christian cults. I'm just saying that there's value in the different emphasis that God has created.
2: Most nem ilyen kultuszról vagy szektáról beszélek, hanem a rendes kereszténységről, aminek minden része értéket hordoz.
1: So even Jesus said of his disciples, "This is my father and mother and my brother and sister."
2: Jézus is azt mondja a tanítványairól, hogy ez az én anyám meg a testvéreim.
1: And we need each other.
2: És nekünk egymással szükségünk van.
1: So I would like to close just by praying for you.
2: És egy imával zárnám le.
1: It's Father's Day, I'd like to pray a father's blessing over you.
2: Mivel apák napja van, ezért egy apai áldást fogok mondani fölöttetek.
1: I'm a father in the church, so I'll stand in that role.
2: Én is egy apa vagyok, atya vagyok a gyülekezetben, so ebben a szerepben vagyok.
1: Just close your eyes and
2: kérlek, hogy csukd a szemed.
1: See if God doesn't deposit something in you.
2: És figyelj rá, hát ha Isten ad neked valamit.
1: Father, I just thank you for this group of believers.
2: Atyám, hálát adok neked ezért a hívő csoportért.
1: I bless them today.
2: Én megáldom őket.
1: I bless this church.
2: Megáldom ezt a gyülekezetet.
1: I bless Polly and Kati and those that serve with them here.
2: Megáldom Palit és Katit és azokat, akik velük együtt szolgálnak.
1: And to each person

0: here, I bless you as a father.
1: És mindenkit, akik itt vagytok, megáldalak, mint apa.
0: I bless the day you were born.
1: Megáldom azt a napot, amin megszülettél.
0: I bless you when you were just a thought in the mind of God.
1: Megáldom azt, amikor csak egy álom, egy gondolat voltál Isten szívében.
0: I bless your personality and your gifts.
1: Megáldom a személyiségedet és a te képességeidet, ajándékaidat.
0: I bless your calling.
1: Megáldom a te elhívásodat.
0: I bless you in your work, regardless of what kind of work it is.
1: Megáldom a te munkádat, bárhol is dolgozol.
0: And I bless your destiny and your future.
1: És megáldom a te jövődet, a te célodat, ami felé tartasz.
0: Father, I pray that you would go deep into each one of us.
1: Atyám, arra kérlek, hogy menj mélyre mindannyiunkban.
0: Find the places of our hearts that were not blessed.
1: És találd meg a szívünkben azokat a területeket, ahol most nem vagyunk áldásban.
0: And put your father's blessing there.
1: És tedd oda a te atyai áldásodat.
0: Find places where there are hurts.
1: Keresd meg azokat a helyeket, ahol fáj.
0: And heal.
1: És gyógyíts meg.
0: We know that you are our healer.
1: Tudjuk, hogy te vagy a mi gyógyító.
0: You've even said, I am the Lord that heals you.
1: Így mondod magadról, hogy én az Úr vagyok, a te gyógyítód.
0: So I pray that you would make us healthy by healing us.
1: Kérlek, Uram, hogy tegyél minket egészségessé azáltal, hogy meggyógyítasz.
0: In our relationships.
1: Ami kapcsolatainkban.
0: In our hearts.
1: És a szívünkben.
0: And God, while you are our shepherd.
1: És bár atyánk, te vagy a mi pásztorunk.
0: And so we will have no need or want.
1: És mi nem szűkölködünk.
0: We ask you for life-giving relationships.
1: Mégis kérünk tőled életadó kapcsolatokat.
0: We know that it is not good for us to be alone.
1: Tudjuk, hogy nem jó egyedül lennünk.
0: So build us together as family.
1: Építs minket egyé, mint családot.
0: Connect us at heart level.
1: Szívbeli egységet adj nekünk.
0: Give us your heart for each other.
1: Add a te szívedet nekünk egymásért.
0: And for those who would be looking for relationships like I was talking about, I pray that you would provide for them.
1: És Uram, azok, akik vágynak olyan kapcsolatokra, amiről beszéltem, kérlek, hogy add meg nekik.
0: And guide them.
1: És vezesd őket.
0: I know you will do this, and I pray it in the mighty name of Jesus.
1: Tudom, hogy ezt meg fogod tenni Jézus hatalmas nevében.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Almost took your phone.
1: Amen.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

0: Most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Hát én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: 25 éve tartasz gyerekek, fiatalok számára előadásokat, és önismereti témában, szerhasználat, rengetegféle témában segíted őket. Közben itt kristályosodik számomra, miközben hetek óta tart ez a rovatunk, hogy pedagógusok felé is ugyanúgy szolgálsz. Egyébként amikor arról van szó, hogy ugye szokták mondani, hogy életen át tanulunk, arról van szó, hogy tanulás, tanítás, akkor ez olyan egy kényszerű dolog? Mit tapasztalsz? Lehet igazából örömmel tanulni?
2: Kérdezzük meg Benda Józsefet. 80-as években írt egy könyvet, hogy örömmel tanulni. Akkori humanisztikus kooperatív technikának a magyarországi atyaként említeném őt meg. József megadta lehetőséget, hogy vele is együtt dolgozhatok, és most épp nemrég fejeztünk be több tréninget pedagógusok részére is, illetve Erdélyben indult el az oktatás szemléletben egy óriási változtatás a mi segítségünkkel, hogy ne csak az legyen, hogy csak a tanár tanít, hanem a diákok hogyan tudnak egymást tanítani, és létrehoztunk egy együtt tanulás, vagy társas tanulás néven egy projektet, ahol az van benne, hogy a tanár is tanul a diákoktól, a diákok tanulnak a tanártól, a diákok tanulnak egymástól is, illetve egy ilyen támogató közegben a tanár tud tanulni a másik tanár kollégától. Hoztam egy verset, hát így a tanév indításra, az a címe, hogy Tanár vagyok. John V. Schletter írta ezt a gondolatokat, tanár vagyok. Hivatásom folytán egyetlen nap leforgása alap szereplek, mint színész, barát, orvos, ápoló, edző, lélekmentő, régész, pénzkölcsönző, taxisofőr, pszichológus, pótszülő, kereskedelmi ügynök, politikus és a hétvédője. Hiába sok térkép, táblázat, képlet, ragozás, történet és könyv, nincs mit tanítanom, a diákjaim valójában csak is saját maguktól tanulhatnak. Minden erőfeszítésemet latba kell vetnem, hogy segítsek megismerni önmagukat. Tanár vagyok, és ezért minden nap hálát adok az Istennek. Nagyon érdekes ez a gondolat, hogy hány szerepkörben van a tanár?
1: Az volt a legjobb az egészben. Nagyon jó.
2: Tetszik.
1: Nagyon jó. Igen, igen.
2: Csak azt mondták az egyik tanári kolléga, hogy azt mondja, de miért nem kapja ennyi szerepkörbe a fizetését? Tehát hogy,
1: igen,
2: hogy,
1: igen,
2: hogy
1: igen,
2: a tanárról nagyon sokkal úgy gondolkodunk, hogy nyáron úgyse csinál semmit. Csak kérdezem, hogy hol vannak azok a gyerekek, akik táborban vannak? Ki vigyáz rájuk? Hát a tanárok.
1: Pedagógusok, igen.
2: A nevelők. Szokták mondani azt, hogy hát igen, a tanár az nem csinál semmit, és mindig olyat kérdez, amit a diák nem tud. Szoktam mondani a tanároknak is, hogy néha a diákokat problémában vannak, mert az agyuk kétféleképpen működik. Vagy rágógumi lesz, minden beleragad, és semmi nem jön ki, vagy olyan, mint a teflonedény, amiből minden kifolyik. És van ez a kis mondás, hogy minél többet tanulunk, annál többet tudunk. Minél többet tudunk, annál többet felejtünk. Minél többet felejtünk, annál kevesebbet tudunk. Hát akkor meg minek tanul?
1: Igen.
2: Hát ezt a felejtési indexet, tehát ezt kéne egy kicsit csökkenteni. Hogy amit megtanulok, az meg is maradjon. És a HKT-hez visszatérve, Benda József azt mondta, hogy örömmel tanulni úgy lehet, hogyha a tanulás élmény lesz. Hogyha nem egy bevágandó képlet gyűjtemény lesz, és nagyon sokszor az, amit tanulok, és az, amit tanítok, meg az én élethelyzetem, úgy nincs kapcsolatban egymással. Hitoktatóként is óriási kihívás az, hogy a gyerekeknek a bibliai történeteket ne csak egy bibliai történetté tegyem, hanem az ő történetükké. Hogy ebben a helyzetben Dávid így küzdött meg a Góliáttal, te milyen nehézségekkel, milyen problémákkal küzdesz most. És neki volt 5 kövecskéje, amiből csak egyet kellett használni, neked van 5 kövecskéd? De ön Dávid is mit csinált? Összegyűjtötte a kövecskéket. A tanulásunkban van egy ilyen összegyűjtési időszak.
1: Mármint mielőtt
2: Mielőtt ment volna Góliáthoz.
1: Tehát 5 kővel ment, és egyel győzte.
2: És egyel győzte le. De össze kellett gyűjteni. Azt mondja a Biblia, hogy a jó sáfár ót és újat hoz elő a tárházából, de hogy a tárházból legyen mit előhozni, először be kell gyűjteni. És én ilyen gyűjtögető életvitelt folytatok 25 éve, 20 éves koromig utáltam tanulni, soha nem értettem azt, hogy miért jó tanulni, és kényszer volt számomra a tanulás, és 20 éves koromtól adta meg az Isten azt, hogy élménnyel tanulhattam, azt tanulhattam, ami érdekel, kinyílt a világ, azóta meg a fiam, lányom azt mondja, hogy apa, tanulási addikciód van, nem tudod abba hagyni, függőséged lettél, tanulási függő lettem, igyekszek új dolgokat megtanulni, ha van egy tréning, akkor elmegyek, és azt szoktam mondani, hogy ha én elmegyek egy tréningre, és ott valami újat tanulok, akkor nem csak én tanulok, hanem mindazok, akiket én tanítok. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy gondot viselj magadra, a tanításra és a rád bizottakra. Mi fordítva csináljuk. Állandóan a diákokon gondolkodunk, akiket tanítunk. Gondot viselünk a diákokra, a tanítás módszertanra, amit tanítunk. De elfelejtjük azt, hogy a gondot kell viselni arra is, aki tanít. Hogy mi lesz azzal, aki tanít? Amivel forrás személyek vagyunk, ha magunkat nem töltjük újra, ezzel van az önbizalom növelde pedagógusoknak tréningünk, amiben Komocsi Laura kezdeményezésére elkezdtünk pedagógusokat és diákokat segíteni, de már segítettünk cégvezetőket, segítettünk cégmunkatársakat, menedzsereket, tehát szélesebb körben, de mivel a magyar önbizalom az átlag alatt van, jóval a nemzetközi átlag alatt van, ezért mi ilyen pesszimista nemzet vagyunk, még amiben jók vagyunk, még abban is azt mondjuk, hogy úgyse fog sikerülni. Pedig, hogyha megpróbáljuk, akkor legfeljebb tényleg nem sikerül, de mi van akkor, hogyha meg tényleg sikerül? Azt szoktam mondani, hogy a soha meg nem írt levélre nem jön válasz. A meg nem próbált lehetőség az a legrosszabb helyzet. Egy kedves lelkész barátom azt mondta, hogy a temető nem csak azért rossz, szörnyű hely, mert ott van a legtöbb halott eltemetve, hanem ott vannak a meg nem írt versek eltemetve, ott vannak a meg nem írt színdarabok, a soha el nem játszott élethelyzetek, a soha ki nem mondott bátorító szavak, és minden ott van eltemetve. És a tanulás az ne ilyen temetős legyen, az évnyitó ne temetési istentisztelet legyen, hanem legyen örömteli, és hogy lehet jól tanulni, hát erről majd egy legközelebbi alkalomban részletesen beszélünk, hogy találtam meg a saját magamra szabott tanulási stílus, illetve, hogy másoktól mit tudok tanulni, én Finnországba jártam, és erről is szívesen beszélek majd a kedves rádió hallgatóknak, hogy a finnektől meg mit tanultam.
1: Akkor ígérjük meg, hogy ezzel folytatjuk. Nagyon kíváncsi vagyok erre a Finnországra is, de amit mondtál, hogy a saját stílusomat megtalálni a tanulásban. Nem is tudom, hogy ilyen van, most kell megtudnom, de akkor nem kíváncsian késő. Várom, az igaz.
2: Nem késő, és ráismerünk arra, hogy lehet, hogy azért nem tudok jól tanulni, mert nem a saját stílusomba tanulok.
1: Köszönöm a mai gondolatokat, innen folytatjuk jövő héten.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és azt mondja a Szentírás, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, és amikor megvénül, akkor sem feledkezik el arról.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent Dávid Sátorra című tanítássorozatának 10. részét hallhatjuk.
3: Turn with me in your Bibles to Matthew 16.
4: Lapozzatok a Bibliában a Máté 16-hoz.
3: And in your notes, I want you to go now into the second section, which deals with the keys of the kingdom.
4: A jegyzetben pedig a második részhez, ami Isten királyságának kulcsaival foglalkozik.
3: And we're just going to move on. We not, as I say, we won't have time to cover all the notes, but you can study them later.
4: Tovább megyünk, ahogy már elmondtam, nincs időnk a jegyzet minden részéről beszélni, de majd egyedül tanulmányozhatjátok
3: később.
4: Tehát a második részben a harmadik oldalon kezdjük. És a Máté 16-hoz megyünk közben.
3: And we're going to read from verse 13.
4: És a 13. verstől fogjuk olvasni.
3: When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?"
4: Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére mélyre megkérdi tanítványait, mondván, engemet embernek fiát kinek mondanak az emberek?
3: And obviously they had various opinions.
4: Nyilvánvalóan mindenkinek más véleménye volt erről.
3: Then verse 15.
4: 15. vers.
3: And he said to them,
4: mondanékik,
3: but who do you say that I am?
4: Ti pedig kinek mondatok engem?
3: All these various opinions were all completely wrong.
4: Mindenkinek különböző véleményei voltak, de mindegyik teljesen téves volt.
3: Now he asked that question in the plural.
4: De többes számban kérdezte ezt Jézus.
3: But Peter is the one that answers.
4: De Péter az, aki válaszol.
3: It's always Peter that sticks his neck out and.
4: Mindig Péter az, aki kidugja a fejét és megszólal.
3: Now he made some big mistakes, but he got a lot more revelation than everybody else who stayed in the boat. Amen.
4: Péter követett el néhány hibát, de sokkal több kinyilatkoztatást kapott, mint a többiek, akik bennmaradtak a csónakban.
3: And Peter said, "You are the Christ, the Son of the Living God."
4: Péter pedig azt mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia.
3: Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven."
4: És felelve Jézus mondaná neki, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám.
3: And I also say this to you,
4: de én is mondom
3: you
4: néked,
3: are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail, or they will not be victorious against it.
4: Hogy te Péter vagy, és ezzel a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat, avagy nem győzhetnek
3: ellenem.
4: És néked adom a mennyek országának kulcsait.
3: You bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose in earth will be loosed in heaven.
4: És amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.
3: Now in that verse 19, which is repeated again in chapter 18,
4: ebben a 19. versben, amit a 18. rész is megismétel,
3: there's a strange construction in the manuscript where you have a future and a past perfect tense connected together.
4: Az eredeti szövegben egy nagyon érdekes nyelvtani szerkezet van, mert össze van kapcsolva benne egy jövőidő egy befejezett múltidővel.
3: And it's difficult to translate in English or almost any language for that matter.
4: Elég nehéz angolra fordítani, tulajdonképpen bármilyen nyelvre nehéz fordítani.
3: But what we're being introduced to is the past future tense of faith.
4: De ez a hitnek a befejezett jövő ideje, amiről itt szó van.
3: And what we're being told is it will be on earth because it already has been in heaven.
4: És azt mondja ez a szöveg, hogy meg lesz a földön, mert a mennyben már megtörtént.
3: And we're clearly given an authority to bind and loose in heaven as well as on earth. Amen.
4: Egyértelműen hatalmat kapunk arra, hogy a mennyben is ugyanúgy oldozzunk és kötözzünk, ahogy a földön. Így van?
3: So Jesus settles forever the dispute. Do believers have the right to go into heavenly places and bind and loose. And if that's not true, Jesus is not telling us the truth.
4: Jézus egyszer s mindenkor elintézi azt a vitát, ami arról szól, hogy a hívőknek van-e hatalmuk arra, hogy a levegő égbe behatolva ott tegyenek dolgokat, mert Jézus ezt egyértelműen megmondja, hogy igen.
3: És
4: különben nem mond igazat, ha ez nem így van.
3: In the heavenly realm before there will be a manifestation upon in the earthly realm.
4: Jézus is azt mondja, hogy először a levegő égben kell, hogy valami eldöntve legyen, mielőtt ez a földön megnyilvánulhat.
3: It has to be a past perfect tense in the spirit realm before it can become a future tense in this material world.
4: A szellemi világban annak a dolognak már befejezett múlt időben kell lennie, mielőtt a fizikai világban jövő idővé válhatna.
3: You have to have already got it before you're going to get it.
4: Már a birtokodban kell, hogy legyen ahhoz, hogy majd megkaphast.
3: Now that violates the intellect, but it makes perfect spiritual sense.
4: Az értelemnek ez nagyon zűrös, de szellemileg teljesen értelmes dolog.
3: When I went to India in 1963, I was suffering from a serious life-threatening condition.
4: Amikor 1963-ban Indiába mentem, akkor egy nagyon súlyos, életveszélyes betegségben szenvedtem.
3: I weighed about 130 pounds, maybe about 60 something kilos in those days.
4: Akkoriban olyan 65 kiló voltam körülbelül.
3: I was skin and bone and I was likely to die at any time.
4: Csont és bőr voltam és bármikor meghalhattam.
3: Hospitals could do nothing and they said you need to stay near a hospital. You never know when you're going to need emergency treatment.
4: A kórházak semmit nem tudtak velem kezdeni, de azt mondták, hogy mindig maradjak egy kórház közelébe, mert nem lehet tudni, hogy mikor lesz szükségem sürgősségi ellátásra.
3: Every mission refused to send us because we were a serious medical liability.
4: Egyetlen missziós szervezet sem volt hajlandó kiküldeni minket, mert nagyon súlyos veszélyeket jelentettünk nekik orvosilag.
3: But God was telling us to go.
4: De Isten mégis azt mondta, hogy menjünk.
3: So in the end we went.
4: Tehát végül elmentünk.
3: And I thought when I step onto the boat, the miracle's going to happen and I'm going to be healed.
4: És arra gondoltam, hogy amikor felszállok a hajóra, akkor csoda fog történni, és azonnal meg fogok gyógyulni.
3: I had my worst attack and nearly died the first night.
4: De amikor felszálltam a hajóra, akkor ezt követő első éjszakán volt életem legsúlyosabb rohama, majdnem meghaltam.
3: And that battle went on for 12 years. I learned a lot through that battle.
4: És további 12 évig zajlott ez a csata, és nagyon sokat tanultam ezen keresztül.
3: I was not yet baptized in the spirit. That happened a year or so later when I got to India.
4: Még nem volt szentlélek keresztségem, ez körülbelül Indiába érkezésem után egy évvel következett be.
3: I was so physically incapacitated, I spent most of my time lying on a bed and getting up to preach and go back to lie down on the bed again. It was ridiculous.
4: Fizikailag annyira gyenge voltam, hogy az időm többségét az ágyban töltöttem, aztán felkeltem prédikálni és újra lefeküdtem, ez nevetséges volt.
3: I came to faith that I had been healed.
4: 7 év után arra a hitre jutottam, hogy meggyógyultam.
3: But I was also warned by God that there would continue to be the manifestations to teach me in the ways of faith.
4: De Isten figyelmeztetett arra is, hogy a megnyilvánulások, a tünetek még megmaradnak az életemben azért, hogy a hitben járásra megtanítson Isten.
3: I was to publicly declare that my healing was already accomplished and there was nothing to be seen in the natural.
4: Nyilvánosan ki kellett hirdetnem, hogy a gyógyulásom megtörtént, de természeti szinten akkor ez még nem látszott egyáltalán.
3: And this violated all the reason of my scientific mind. I was trained as a scientist and this was crazy to my scientific mind.
4: És ez ellentmondott mindannak, amit a tudományos elmém gondolt a dolgokról, mert engem tudósként képeztek ki, és a tudományos elmémnek ez teljesen ellentmondott.
3: But my spirit was learning new ways to think.
4: De a szellemem új gondolkodásmódokat tanult meg.
3: God rewired my mind to think like God, which is a much better way to think.
4: Isten újra csévélte az elmémet, hogy úgy tanuljak meg gondolkodni, hogy Isten, mert az egy sokkal jobb gondolkodásmód, újra tekercselte az elmémet. Tehát ez egy elvégzett dolog volt a gyógyulásom, és mégsem nyilvánult még meg.
3: And for 5 years I struggled with the reality of my physical situation and the reality of my spiritual situation.
4: És 5 évig küzdöttem azzal a feszültséggel, ami a valóságos fizikai állapotom között és a szellememben meglevő állapotom között volt.
3: I had some wonderful Hindu friends who were very concerned for me physically.
4: Volt néhány csodálatos hindu barátom, akik nagyon aggódtak a fizikai állapotom miatt.
3: And 5 years after my claiming my healing, they said, look, we have some very powerful Ayurvedic healers. They can do fantastic things.
4: És 5 évvel azután, hogy nyilvánosan kihirdettem a gyógyulásomat, azt mondták nekem ezek a barátaim, hogy van néhány nagyon erőteljes gyógyítójuk, aki segítene tudna nekem, alliovádikus.
3: Homeopathy and witchcraft. This is what Ayurvedic medicine is.
4: Végül is a homeopátia és a varázslásnak a keveréske ez a bizonyos gyógyítási módszer.
3: I knew they meant to be kind and concerned.
4: És tudom, hogy ezek az emberek szerettek engem, és kedvesek akartak lenni hozzám, és nagyon aggódtak értem.
3: They said, these healers can do amazing things.
4: Azt mondták, ezek a gyógyítók megdöbbentő dolgokat tudnak tenni.
3: And then they said, your Jesus doesn't seem to be doing very much for you.
4: És azt is mondták, hogy úgy tűnik, hogy a te Jézusod nem túl sokat tesz érted.
3: Now that was a tremendous challenge.
4: Ez egy nagy kihívás volt nekem.
3: And I remember saying this to them.
4: És emlékszem, hogy azt mondtam nekik.
3: And I said, I know you will not understand this.
4: Tudom, hogy nem fogjátok megérteni.
3: I can't even understand it myself.
4: Én magam sem értem.
3: But I know that I have been healed.
4: De tudom, hogy meggyógyultam.
3: And I'd rather die believing in Jesus than be healed by the devil.
4: És inkább meghalnék úgy, hogy Jézusban hiszek közben, mint hogy meggyógyítson az ördög.
3: Now, for some reason, that statement triggered it, and I was instantly and completely healed.
4: Valamilyen módon ez a mondatom szabadított fel a dolgokat, és abban a pillanatban azonnal meggyógyultam.
3: That was 1974.
4: 1974-ben volt ez.
3: I'm much fitter today than I was 30 years ago.
4: És most sokkal egészségesebb vagyok, mint 30 évvel ezelőtt voltam.
3: It's an incredible specimen of humanity that you see before you.
4: Az emberi nemnek fantasztikus példányát látjátok magatok előtt, de ugyanakkor hatalmas leckéket tanultam meg.
3: See, when Jesus stood before the tomb of Lazarus,
4: amikor Jézus ott állt Lázár sírja előtt,
3: he said, literally, if you read the Greek, he says, I thank you that you have already heard me.
4: Azt mondta Istennek az imában, hogyha orvosátok a görögöt eredetiben, hogy köszönöm Uram, hogy már meghallgattál, atyám.
3: He wasn't praying for Lazarus to be healed.
4: Nem imádkozott azért, hogy Lázár meggyógyuljon.
3: In the spirit realm, Lazarus had already been healed.
4: Szellemi szinten Lázár már meggyógyult.
3: But in the physical realm, there was still a stinking, rotten corpse.
4: De fizikai szinten még mindig egy bűzös, rothadó hulla volt.
3: But in the spirit realm, his resurrection, or his let me rephrase that, his raising from the dead was already a past event in the spirit realm.
4: Szellemi szinten viszont a halálból való feltámadása már múltidőbeli esemény volt.
3: What Jesus did was to speak into manifestation what had already happened in the spirit realm.
4: Tehát Jézus csupán megnyilvánulásra szólta azt, ami a szellemi világban már megtörtént volt.
3: In the spirit realm, Jesus was already raised from the dead before he went to the cross.
4: Jézus már a keresztre menetele előtt feltámadt a halálból.
3: He already had the title deed to his resurrection.
4: Már megkapta a feltámadásának a tulajdonlevelét.
3: Now that's the phrase that's used in Hebrews chapter 1 verse 11. Chapter 11 verse 1.
4: A zsidó 11:1 is ugyanezt a szót használja.
3: It makes two statements about faith.
4: A hitről két dolgot mond ez a vers.
3: It says faith is the assurance of things hoped for.
4: Azt mondja, hogy a hit a remélet dolgokról való bizonyosság.
3: And the word is the word hypostasis is the word.
4: Ez a hypostasis szó itt.
3: And that was used to describe a package of documents which gave you undisputed title to a piece of land or property.
4: Ez a szó azt a dokumentum csomagot írja le, ami kétségtelenül bizonyította, hogy egy bizonyos ingatlan vagy telek az ember tulajdonát képezi.
3: Under which all dispute was put under. You put under the dispute, under that authority, the hypostasis.
4: Minden tulajdoni vitát ennek a dokumentum csomagnak kellett alávetni, ez volt a bizonyíték, ez a hypostasis.
3: Does that make sense to you?
4: Értitek?
3: Now, in English we would use the phrase, it's the title deed of things hoped for.
4: Angolul azt mondanánk, hogy ez a remélet dolgok tulajdoni lapja.
3: If I've got undisputed legal title deed to a piece of land or property, no one else can take it from me.
4: Hogyha vitathatatlan tulajdonjogom van egy bizonyos ingatlan vagy telek fölött, akkor senki nem vitathatja azt, hogy nekem ehhez jogom van. És azt mondja az ige, hogy ez a hit.
3: You get a legal title deed in the spirit realm for something which is not yet manifested in the material realm.
4: A szellemi szinten van egy tulajdoni lapod egy bizonyos remélet dologról, ami a fizikai szinten még nem nyilvánult meg.
3: All you do is to present that undisputed title deed, and there has to be a manifestation of what you have a right to claim.
4: Egyszerűen be kell mutatnod ezt a vitathatatlan tulajdoni lapot, és akkor megkaphatod azt, amihez neked egyébként jogod van.
3: Now that's where God wants to bring us in many, many places.
4: Nagyon sok szempontból Isten ideig akar minket eljuttatni.
3: So Jesus said, Peter, I'm going to give you the keys of the kingdom.
4: Jézus azt mondta, odaadom neked a királyság kulcsait.
3: And with these keys,
4: ezekkel a kulcsokkal,
3: you're going to bind things in the spirit realm and they're going to become bound in the earthly realm because you've already done it in the spirit realm.
4: Meg fogsz kötözni dolgokat szellemi szinten és ezáltal megkötözötté fognak válni fizikai szinten is, mert szellemben már megkötözted őket.
3: What you bind on earth,
4: amit megkötsz a földön,
3: will be because it has been bound in heaven.
4: Ez azért történik meg, mert a mennyben, a levegő égben már meg van kötve.
3: What you loose on earth will be because it has been loosed in heaven.
4: Amit megoldasz a földön, az meg lesz oldva, mert a levegő égben már meg van oldva.
3: So contrary to certain teaching on spiritual warfare,
4: tehát a szellemi harcról szóló bizonyos tanításokkal ellentétben,
3: if you cannot move in the spirit realm, you cannot make anything happen on earth. Hello.
4: Hogyha nem tudsz mozogni a szellemi világban, akkor semmit nem tudsz elvégezni a földön.
3: Because before it happens on earth, it has to have already been done in the spirit realm.
4: Mert mielőtt a földön megtörténhet, a szellemi szinten már megtörtént kell, hogy legyen.
3: Does that make sense to you?
4: Értitek?
3: Now let's go back a little bit here.
4: Akkor egy kicsit menjünk itt vissza.
3: Because this is the foundation of so much, so we're going to spend a little bit of time on it.
4: Mert ez olyan sok dolognak az alapját képezi, hogy eltöltünk vele némi időt.
3: In verse 17, Jesus says, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah."
4: Azt mondja Jézus a 17. versben, boldog vagy Simon Jónának fia.
3: In verse 18, I also say to you that you are Peter.
4: A 18. vers, de én is mondom neked, hogy te Péter vagy.
3: Now what we are seeing here is a fulfillment of something which Jesus prophetically said to Simon years before.
4: Itt olyas valaminek a megvalósulását látjuk, amit Jézus már megprófétált Simonnak évekkel korábban.
3: So let's spend a few moments on this.
4: Tehát töltsünk ezzel néhány percet.
3: Peter's first encounter with Jesus was recorded in John chapter 1.
4: A János 1-ben jegyzik fel Péter első találkozását Jézussal.
3: And from verse 35, I'm not going to turn to it, but you can if you wish.
4: A 35. verstől én nem lapozok oda, de ha ti akartok, oda lapozhattok.
3: Who was a disciple of John the Baptist,
4: András, aki beverítő Jánosnak volt a tanítványa,
3: brings Peter to Jesus.
4: Oda viszi Pétert Jézushoz.
3: Now Peter is running a fishing business.
4: Péternek egy ilyen halász üzlete
3: he's
4: van.
3: He's got a wife to support and kids. He's got a wife to support. We don't know about the kids.
4: El kell tartania egy feleséget, azt nem tudjuk, hogy gyerekei voltak-e.
3: He's totally focused on the realities of this life.
4: És ennek az életnek a valóságai kötik le teljesen a figyelmét.
3: He's got this religious nut of a brother called Andrew, who keeps running around the country with John the Baptist and contributing nothing to the family income.
4: És van egy ilyen vallásos lökött testvére, András, aki az egész országot járja keresztelő Jánossal, és egyáltalán nem járul hozzá a család bevételéhez.
3: Focus on this real world.
4: De Péter erre a valóságos világra koncentrál. And
3: of course he'd heard all these rumors about Jesus, but he said, "Look, it's enough to have one religious nut in the family. I've got to keep my eyes on the business."
4: Hallott persze híreket már Jézusról, de azt mondta, hogy a családban elég egy vallásos őrült, nekem az üzlettel kell foglalkoznom.
3: So if you met Peter on Tuesday and said, "Peter, what do you think about Jesus?"
4: Tehát, hogyha kedden megkérdezted volna Pétert, hogy mit gondol Jézusról,
3: he said, "I haven't got time for all that stuff.
4: Just
3: go ask Andrew. He's the religious guy."
4: Nincs időm ilyesmire. Menj oda, kérdezd meg Andrást, ő a vallásos a családban.
3: But Andrew gets him to come to meet Jesus on Wednesday.
4: De aztán végül szerdán Péter találkozik Jézussal.
3: And immediately Peter is captured by the reality of this man.
4: És Pétert azonnal megragadja ennek az embernek a valósága.
3: Now that tells me something.
4: Ebből én megtudok valamit.
3: Jesus didn't look or appear or behave like a religious nut.
4: Jézus nem úgy nézett ki, nem tűnt úgy, és nem viselkedett úgy, mint egy vallásos
3: őrült. He was attractive and appealing to a hard-working, practical, down-to-earth fisherman.
4: Vonzó volt és jó benyomást tett egy olyan ember, aki keményen dolgozó halász volt és a valós világban élt. És a mindennapi élet nyelvét használta, nem pedig valami vallásos szaknyelvet. Pétert megragadta ez az ember.
3: He changed his mind about Jesus.
4: És megváltoztatta a véleményét Jézusról.
3: But at that point of time, nothing else changed.
4: De ezen a ponton még semmi más nem változott az életében.
3: And Jesus knew the time had not yet come to call him as his disciple.
4: És Jézus tudta, hogy ezen a ponton még nincs itt az ideje annak, hogy Pétert a tanítványának nevezze, vagy elhívja.
3: What Jesus did was he prophesied.
4: De Jézus viszont prófétált fölötte. Azt mondta, te Simon vagy, de Péter lesz a neved.
3: And then he just walks off and leaves him, and that's the end of this first great encounter.
4: Aztán elválnak egymástól, és ez az első találkozásuk
3: vége. Now Peter was an ordinary down-to-earth fisherman.
4: Péter egy hétköznapi halászember volt, aki földhöz ragadt volt. Én a következő módon képzelem őt el.
3: Tattooed all over, brown, hunky sort of guy.
4: Nagy darab tenyeres talpas, lebarnult, az egész teste tele van. Tetoválásokkal, szabaduljatok meg azoktól a vallásos festményektől, amik Szent Pétert ábrázolják valamilyen módon. Ő egyáltalán nem ilyen volt.
3: Think of a brawny, hunky, sunburnt man who chewed tobacco and could spit it further than anybody else.
4: Képzeljétek el egy tenyeres talpas, barnára sült embert, nagy darabot, aki dohányt rág és messzebbre tud köpni, mint bárki más.
3: And he could swear with the best of them.
4: És a legjobban tudott káromkodni.
3: Amen. That's Peter.
4: Ez Péter.
3: Now before he met Jesus, he had no definite opinion about Jesus.
4: Mielőtt találkozott volna Jézussal, semmilyen konkrét véleménye nem volt róla.
3: But if you met Peter on Thursday,
4: de hogyha csütörtökön találkoztál volna Péterrel,
3: his mind had changed, but his life had not changed.
4: Addigra már megváltozott a véleménye, de az élete nem.
3: Peter, who do you think Jesus is?
4: Péter, mit gondolsz, kicsoda Jézus?
3: He's genuine.
4: Oh, hát ő egy igazi fickó.
3: He's the Christ.
4: Ő a Krisztus.
3: But Peter's still chewing tobacco.
4: De Péter még mindig dohányt rág.
3: Still swearing.
4: Még mindig káromkodik.
3: And totally focused on his business.
4: És teljesen leköti a figyelmét.
3: Now,
4: az üzlet.
3: That's where many, many people are in their conversion.
4: Nagyon sok ember itt tart, amikor megtér.
3: They've had an intellectual mind change about who Jesus is, but there's been no corresponding life change.
4: Értelmileg megváltozott a véleményük arról, hogy kicsoda Jézus, de ezzel összefüggésben még nem változott meg az életük.
3: Now, let's just names in the Bible are very significant.
4: A Bibliában nagyon fontosak a nevek.
3: The names by which God calls people always have great prophetic meaning.
4: Mindig nagy profétai jelentősége van annak, hogy Isten milyen neveket ad embereknek.
3: And it's amazing how many people God changes their name to speak of their prophetic future.
4: És megdöbbentő, hogy Isten hány embernek változtatja meg a nevét, aszerint, hogy ez tükrözze az ő profétai jövőjüket.
3: And I think it's very important as parents to pray for the right prophetic name for our kids and not just pick a nice name.
4: És nekünk szülőknek is nagyon fontos, hogy imádkozzunk, hogy a gyerekeinknek profétikus neveket adjunk, és ne csak egy szép nevet adjunk nekik.
3: If we seek the face of God, he will give us the prophetic name that determines their destiny in the spirit.
4: Hogyha keresünk Isten arcát, akkor ő megadja, hogy milyen profétai nevet adjunk a gyerekeinknek, ami mutatja, hogy milyen lesz az a jövőjük. Tehát ne azért választhatok csak egy nevet, mert jól hangzik.
3: You may be surprised what it means.
4: Lehet, hogy meglepődnétek azon, hogy mit jelent.
3: I remember meeting a young man in the Khasi Hills in North India.
4: Én emlékszem, hogy találkoztam egy fiatal emberrel Észak-Indiában, a Khasi hegyeken.
3: He came from the Khasi tribe.
4: A Khasi törzsből származott ez a fiatal ember.
3: And his parents had called him City Bus.
4: És a szülei City Busnak nevezték el, ami azt jelenti, hogy városi busz.
3: City Bus.
4: Így hangzott a neve, hogy City Bus.
3: Nice,
4: mert jó, mert ez jól hangzott a szülőknek.
3: And they had no idea what the word meant.
4: Fogalmuk nem volt arról, hogy mit jelent ez a szó.
3: So when I met Mr. City Bus.
4: Tehát akkor, mikor találkoztam városi buszúrral, a micsoda furcsa név, gondoltam.
3: Now the name Simon has got two meanings to it.
4: A Simon név két dolgot jelent.
3: The first is describes long grass that grows in water. We would say in English it's a reed.
4: Az első jelentése az egy ilyen hosszú vízi növény, mint például a sás vagy a nád.
3: The kind of reed is it's very flexible.
4: És ez a bizonyos fajta sás nagyon rugalmas, hajlékony.
3: It doesn't break, it just bends with the wind.
4: A szél amerre fúj, arra hajlik és nem törik el.
3: The wind's blowing from the north, it just bends conveniently towards the south.
4: Hogyha északi szél fúj, akkor könnyedén dél felé hajlik.
3: If the wind's blowing towards, then it'll bend whatever way the wind is blowing.
4: Tehát mindig arra hajlik, amerre fúj a szél.
3: Now that's a picture of human personality.
4: Ez az emberi személyiségnek a képe.
3: It tells us in Ephesians 2.
4: Az Efézus 2 azt mondja,
3: that all of us once walked this way.
4: Hogy egykor valamennyien ilyenek voltunk, így éltünk.
3: We thought we were free, independent people, but it's a total lie.
4: Arra gondoltunk, hogy szabad, független emberek vagyunk, de ez egy totális hazugság volt.
3: We were prisoners to two things.
4: Két dolognak voltunk rabjai.
3: The prince of the power of the air.
4: A levegőbeli hatalmasság fejedelmének.
3: And to the pressures of this world.
4: És e világ nyomásainak voltunk alávetve.
3: And the third thing would be the lusts of our own flesh.
4: A harmadik dolog pedig a saját testünknek a kívánságai.
3: So it's amazing how people bend with the world.
4: Tehát megdöbbentő, hogy hány ember hajlik aszerint, ahogy a világ fújja.
3: Take the fashion industry.
4: Például vegyük a divatipart.
3: Now in my wardrobe I've got ties from thin pencils to about half a meter wide.
4: Az én életem alatt már volt nadrágdivat teljesen szűk, mint egy kájhacső, és teljesen széles, mint fél méter.
3: High fashion.
4: Hogyha elég hosszú volt a nadrág szára, akkor nagyon
3: I don't have to buy new ones. Leszek. I can take the ones which were, you know, trousers go from, you know, from little pipes to great sailor things.
4: És a haj hosszúságok is nagyon változatosak voltak divat szempontjából.
3: Long enough, they'll be back in fashion.
4: Hogyha elég hosszú a hajam, akkor hamarosan divatos leszek. De az a lényeg, hogy mindenkinek engedelmeskednie kell annak, hogy a világ milyen irányba nyomja. Tehát sem egyikünk sem szabad. Egyszerűen hajlunk a
3: széllel.
4: És amíg ez az igazi változás meg nem történik, és ez a gyülekezet nagy részére is igaz,
3: it's made up of people who are still Simons, they're still reeds in their response to the spirit realm in which they live.
4: Az egyház tele van olyan emberekkel, akik Simonok, tehát olyanok, mint a nád, és arra hajlanak mindig, amerre a szél fújja őket az szellemi szinten. Ott vannak vasárnap reggel a gyülekezetben, csodálatos dicsőítéseket énekelnek, olvassuk az igét,
3: everybody's in faith,
4: és hitünk van,
3: things,
4: hatalmas dolgokról énekelünk,
3: the spirit of God is blowing in the meeting,
4: és miközben az összejövetele fúj Isten szelleme,
3: we bend with the spirit,
4: arra felé hajlunk, amerre ő fúj minket,
3: we have this mighty army which can take the world.
4: És 2 órán keresztül ez a hatalmas hadsereg vagyunk, aki el tudja foglalni
3: it's
4: a világot. For
3: 2 hours while the right wind is blowing.
4: De ez csak 2 órán keresztül tart, amíg a megfelelő szélnek vagyunk
3: now,
4: kitéve.
3: Many pastors are happy to build churches out of reed Christians.
4: Sok pásztor megelégszik azzal, hogy ilyen nád keresztényekből épít gyülekezetet.
3: They'll just give them what they want and they don't want anything more and you build what is nothing more than a grass hut.
4: Megadják az emberek neki azt, amit ő akar, és ő nem akar többet. Egyszerűen ilyen nádházakat, fűházakat építenek az emberekből.
3: A church which is made out of reed Christians cannot stand the pressure of attack.
4: Az a gyülekezet, amelyik fűkeresztényekből, nádkeresztényekből áll, nem tudja kiállni a megpróbáltatás, támadás
3: szelét.
4: Én Indiában is, és Afrikában is, tehát 2 olyan kultúrában éltem, ahol az emberek ilyen nádházakban élnek. És a saját szememmel látom ilyeneket megtörténni.
3: Fire come to a grass-hutted village.
4: Láttam, hogy mondjuk eljön egy tűztör ki egy ilyen faluban, ami ilyen fűházakból áll.
3: A kerosene stove.
4: Mondjuk valaki földöntött egy ilyen kerozinnal működő kályhát, és akkor kigyulladt a tűz, és akkor itt indult a tűz.
3: 1 hour later, everything was gone. It completely destroyed by fire.
4: És mindenki menekült, hogy mentse az életét, és 1 órán belül az egész faluból nem maradt semmi, mindent megemésztett a tűz. És Paradásban voltam egy faluban, ahol jött egy hurikán.
3: Everything disappeared.
4: Minden eltűnt.
3: I've also been in a village when a herd of wild elephants decided to walk through the village.
4: Voltam olyan faluban is, ahol egy vad elefántcsorda döntött úgy, hogy átsétál a falun.
3: And we all ran and hid in the bush. You don't stand in the way of the elephant, you just get out of the way.
4: És mindannyian rohantunk és elrejtőztünk a dzsungelben, az ember ugye nem áll oda az elefántok útjába.
3: Now these elephants didn't bother to go round the grass huts.
4: Ezek az elefántok nem bajlódtak azzal, hogy kikerüljék a konyhókat. Egyszerűen átsétáltak rajtuk.
3: When they'd finished walking through the village, everything was flattened.
4: És mire elhagyták a falut, addigra minden a földön lett egyelővé.
3: If you build a church out of Simon Christians,
4: hogyha Simon keresztényekből épít valaki gyülekezetet,
3: who've had a mind change, but have not had a life change,
4: melyiknek a véleményük megváltozott, de az életük nem,
3: then you've built a grass hut which will not stand the fire of trial.
4: Akkor olyan fűkonyhót építettünk, ami nem állja ki a tűznek a próbáját.
3: It will not stand the wind of adversity.
4: És nem fogja az ellenséges nyomások szelét se kiállni.
3: When the devil decides to come and invade your church.
4: És amikor az ördög úgy dönt, hogy jön és behatol a gyülekezetedbe.
3: The devil and all his demons can just walk all over them and leave the trampled ruins of a destroyed church.
4: Akkor az ördög és minden démonja egyszerűen átsétálhat a gyülekezeted és maga mögött hagyhatja a letaposott romjait az egyháznak. Tehát ilyen volt Péter, amikor Jézus találkozott vele először.
3: But Jesus prophesied a great future for him.
4: De Jézus mégis egy nagyszerű jövőt prófétált Péternek.
3: Which takes us to the second meaning of the word Peter,
4: ami elvisz minket a Simon szó második jelentéséhez.
3: The word Simon also means to listen.
4: Azt is jelenti a Simon szó, hogy odafigyelni.
3: To listen in a particular way.
4: Egy bizonyos módon odafigyelni, füllel, odahallgatni.
3: In English we have an old word which is called hearken, which describes the Hebrew word much better.
4: Van egy ilyen régi szó, hogy figyelmezni valamire, és ez a héber szó jelentés is sokkal jobban leírja.
3: The idea behind this word.
4: Tehát a következő gondolat van emögött a szó mögött. odafigyelni, mint egy engedelmes szolga,
3: who has already decided to obey everything he hears.
4: Aki már előre eldöntött, hogy engedelmeskedni fog mindannak, amit hallani fog.
3: He's not listening to make up his mind whether to obey or not.
4: Nem azért figyel oda, hogy eldöntse utána, hogy fog engedelmeskedni vagy nem.
3: That's already been decided before he began to listen.
4: Mert ez már eldöntött dolog volt, mielőtt elkezdett odafigyelni.
3: His purpose in listening is to make sure he gets the instructions absolutely right, so his obedience is perfect.
4: Az odafigyelésének az a célja, hogy teljesen pontosan megértse az utasításokat azért, hogy az engedelmessége tökéletes legyen.
3: Now that's what separated Simon out.
4: Na ez választotta ki Péter Simont a többiek közül.
3: There was something about this man that Jesus knew, if he gave him commandments, he was going to obey them.
4: Volt valami ebben az emberben, hogy Jézus tudta, hogy amikor ad neki egy parancsot, akkor ez az ember engedelmeskedni
3: fog. And that's why he could prophesy. Yeah, your name may be Simon now.
4: És ezért profétálta azt Jézus, hogy igen, most lehet, hogy Simonnak hívnak téged.
3: But because of your willingness to hear and to obey, you've got a great future.
4: De mivel hajlandó vagy odafigyelni és engedelmeskedni, nagyszerű jövő áll előtted.
3: I'm prophesying a new name over you.
4: Egy új nevet profétálok fölötted.
3: Which will, you will be called Peter.
4: Péter lesz a neved.
3: Now that was not fulfilled until we come to Matthew 16.
4: És ez nem történt meg a Máté 16-ig.
3: If you go through the Gospels, you will find, until we come to Matthew 16, Jesus never calls Simon by the name Peter.
4: Hogyha elolvasod az evangéliumokat, akkor meglátod, hogy a Máté 16-ig, a Máté 16-ot megelőző részekben soha nem nevezi Jézus Pétert Péternek, mindig
3: He's
4: Simonnak.
3: Waiting for something to happen.
4: Tehát Jézus arra vár, hogy valami megtörténjen Péterrel. Arra vár, hogy kapjon egy természet fölötti kijelentést, Péter. Ami szól az összes tanítványhoz. Tehát Jézus megkérdezi az összes tanítványt, hogy ti kinek mondatok engem? És Péter mondja, ó, én tudom, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia.
3: Great.
4: Nagyszerű.
3: Wonderful.
4: Csodálatos.
3: Now, I can tell you this now. Peter, your name is Simon Bar-Jonah.
4: Most már elmondhatom neked, hogy Péter vagy, noha Jóna,
3: no,
4: Jóna
3: no, your
4: fia
3: name
4: vagy.
3: Is Simon Bar-Jonah.
4: Simon vagy, Jónás fia.
3: But you're going to be called Peter from now on.
4: De mostantól kezdve Péter lesz a neved.
3: And the word Peter is the Greek word Petros.
4: És a Péter név az a görög Petros szó.
3: And this particular word means a stone, a building piece of building material.
4: És ez a görög szó egy olyan kődarabot jelent, amit építéshez lehet használni.
3: It's a boulder that you can pick up and carry and use to build a solid stone building with.
4: Ez egy szikladarab, amit fel lehet emelni, el lehet vinni, és egy kőépület építéshez fel lehet használni. Nagyon figyeljetek, hogy mit mond itt az igen.
3: I'm going to expand the translation to give you the full flavor.
4: Most kicsit kitágítom nektek ezt a fordítást, hogy a teljes értelmét megmutassam.
3: There's a second word for rock in, well, there are three words, but there's a second word for rock that we're concerned with.
4: Görögül igazából három szó van a kő kifejezésére, de mi egy másik szóval is fogunk foglalkozni, a háromból még egy másikkal.
3: You are a piece of building material.
4: Tehát azt mondja itt Jézus, hogy te Péter vagy, egy építőkő darab.
3: And on this rock, which is the word Petra.
4: És én ezen a sziklán, ami a Petra szó görögül.
3: And the word Petra means a great slab of rock, an immovable foundation on which you can build, and that foundation will never be shaken.
4: A Petra szó egy olyan szikla alapot jelent, ami a föld kérgének a darabja, egy ilyen szikla darab, amire építeni lehet, ami egy biztos alap, és ami soha nem mozdul meg az épület, amit
3: ráraktak.
4: Egy olyan kifejezést használ itt Jézus, ami a Bibliában csak még egy másik helyen szerepel. Szó szerint a következőt jelenti.
3: You are a piece of building material that I'm going to use to build.
4: Te egy darab építő kocka vagy, amit én építésre fogok használni.
3: But on this Petra pointing to himself.
4: De Jézus utána önmagára mutatott, hogy én ezen a Petrán.
3: I myself of me. That's what it literally says.
4: Én magam önmagamból, ez van itt szó szerint.
3: The church.
4: Meg fogom építeni az egyházat.
3: Against which the gates of hell will never be victorious.
4: Amivel szemben a pokolkapui soha nem győzhetnek.
3: Now I've got this confession of you're the Christ, and I've got an ear that's willing to listen. I can do something with you.
4: Tehát most már megvallottad, hogy hiszed, hogy én vagyok Krisztus, az élő Isten fia, és tudom, hogy te odafigyelsz rám, és engedelmeskedni fogsz, tehát most már tudlak használni valamire.
3: This is the only building that God's ever been interested in.
4: Ez az egyetlen épület, ami Istent valaha érdekelni fogja.
3: It was prophesied to David, it was prophesied in the prophets right through scripture. God says, I don't live in buildings. There's only one building I'm ever going to live in.
4: Így az egész Bibliában megprofétálta ezt Dávidon keresztül, az összes többi profétán keresztül, hogy én nem kőből épült épületekben lakom, engem csak egyféle épület érdekel, az, ami élő kövekből épül fel. És Dávid nagyobb fia lesz az, aki az építője lesz ennek az
3: épületnek.
4: És Jézus azt mondta, hogy ti leromboljátok ezt a templomot, és én 3 napon belül egy másikat fogok építeni.
3: 3 days it took 46 years to build the other one.
4: Azt mondták az emberek, hogy hát 46-ig épült ez, hát azt mondod, 3 nap alatt építesz egy másikat. Azt mondja Jézus, igen, én 3 nap alatt felépítem.
3: Stones like Peter and I'm going to build them into a relationship and that building I'm going to fill it with my spirit and that building is going to be totally victorious against all the gates of hell.
4: Igen, azt mondta Jézus, hogy olyan élő kövekből, mint amilyen Péter, én felépítek egy élő épületet, amit megtöltök az én szellememmel, és ez dicsőséges módon fogja az én dicsőségemet hirdetni ez az új épület. És akkor ennek a Péternek Jézus felajánlotta a királyság kulcsait.
3: And he gave it to them in the context of that building. Hello, can you hear me?
4: És ezzel az élő épülettel való összefüggésben adta oda a tanítványoknak Jézus a kulcsokat. Soha nem Simonnak ajánlotta fel a kulcsokat Jézus.
3: And the keys were to be given to a company of people who were willing to be hand-built by Jesus into the kind of building that he wanted.
4: Ezt a kulcsokat egy csoport embernek kellett megkapniuk, akik engedték, hogy Jézus az ő saját kezével építse fel őket, élő kövekből való épületté, Istennel való kapcsolatba.
3: Scripture is clearly it never was and it never will be Peter.
4: Még az igéből is teljesen világos, hogy ez az, ennek az épületnek az alapja soha nem lehetett Péter, nem is soha.
3: And Peter was just typifying many, many, many other Peters that were going to be raised up.
4: Péter csak a jelképe volt sok más egyéb Péternek, aki később fog támadni, és akikből föl fog épülni ez a ház.
3: In his own letter.
4: Maga Péter is elmondja ezt a saját levelében.
3: He says, "You as living stones are built into a habitation for God in the Spirit."
4: Azt mondta, hogy ti mint élőkövek felépültök szellemi házzá Isten számára.
3: So Peter is now calling all the other people Peters because they are of the same material and the same suitability for that building.
4: Tehát Péter most már az összes többi hívőt is ilyen építőkockának Péternek nevezi, mert ők is megfelelnek arra, hogy ez a szellemi épület felépüljön belőlük. De az alap Jézus.
3: And the builder is Jesus.
4: És az építő is Jézus.
3: And he never delegates this to anybody else.
4: És Jézus ezt a feladatot soha nem adja át másnak.
3: Amen? Is that absolutely clear?
4: Teljesen világos a számotokra?
3: You want to be clear about this.
4: Azt akarom, hogy világosan lássátok ezt.
3: Company,
4: mert egy ilyen társaságnak,
3: of whom Peter is the representative,
4: akiknek Péter a képviselője,
3: and this is clearly done by when we go to Matthew 18, the same thing's repeated,
4: és hogyha a Máté 18-hoz lapoznánk, ott ugyanezt megismétli az ige.
3: To give a series of keys.
4: Tehát Jézus ígért nekünk egy sor kulcsot.
3: Do I stop? I don't know, I need to.
4: Abba hagyjam itt most, meg kell állnom.
3: You need to chase me. I hope we didn't lose all that.
4: Mondjátok, remélem, hogy nem veszítek el mindent.
3: If I run over, please jump at me, you know, bite me.
4: Ugorjatok rá, vagy harapjatok meg, hogyha az időn túllépek.
3: Okay.
4: Jó.
3: Let's move on.
4: Akkor menjünk tovább.
3: Come on into page 4.
4: A negyedik oldal a
3: jegyzetben.
4: A Máté 16:20-ban azt látjuk.
3: He commanded his disciples that they should tell no one that he was the Christ.
4: Akkor megparancsol a tanítványainak, hogy senkinek nem mondják el, hogy
3: earlier
4: ő a Jézus
3: said,
4: Krisztus.
3: Or later on he says when he comes down from the Mount of Transfiguration, don't tell anybody about this until I'm risen from the dead.
4: Később Jézus elmondja, amikor lejönnek a megdicsőülés hegyéről, azt mondja a tanítványainak, hogy erről senkinek ne beszéljetek, amíg fel nem támadok a halálból.
3: It's no use saying these things to people that can't see.
4: Olyan embereknek, akik nem látnak, nincs értelme ilyesmit mondani.
3: Amen.
4: Így van.
3: And then Jesus then immediately goes on.
4: Aztán Jézus azonnal folytatja.
3: Verse 21.
4: 21.
3: Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and the chief priests and the scribes and be killed. And be raised the third day.
4: Ettől fogva kezdi Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, és sokat szenvednie a vénektől és a főpapoktól, és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra föltámadni. És akkor Péter rögtön elkezdi dorgálni Jézust.
3: Far be it from you, Lord, this shall not happen to you.
4: Távol legyen ez tőled, Uram, ilyen nem történhet meg veled. Ő pedig megfordulván mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán.
3: You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men.
4: Bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberek dolgaira.
3: For the next few chapters,
4: és a következő néhány fejezetben,
3: again and again, Jesus keeps coming back to this matter of the fact that he's going to go to the cross, he's going to be killed.
4: Jézus újra és újra említi azt, hogy a keresztre fog menni és meg fog halni.
3: And the third day he's going to rise again.
4: És a harmadik napon újra fel fog támadni.
3: Now to Peter and to the other disciples, that's absolute disaster.
4: Péter és a többi tanítvány számára ez teljes katasztrófának tűnik.
3: But to Jesus, he cannot wait to get there.
4: De Jézus úgy van vele, hogy ő már alig várja, hogy ott tartson.
3: Because he doesn't see the cross as some great misery, he sees the cross as the breakthrough for all the keys of the kingdom to begin to be used.
4: Mert Jézus nem egy katasztrófát lát a keresztben, hanem azt a kaput, amin, hogyha átlép, akkor az Isten királyságát nyitó minden kulcs elkezdhet működni.
3: And we've got to get Jesus's perspective of the cross.
4: És Jézus szempontjából kell nekünk is látnunk a keresztet.
3: And the biblical perspective of the cross.
4: És a keresztnek a bibliai szempontját
3: he
4: is látnunk kell.
3: He couldn't wait to get to the cross.
4: Jézus már alig várja, hogy a kereszthez jusson.
3: He starts to move in the power of the kingdom.
4: Elkezd Isten királyságának az erejében működni.
3: But it's a very restricted power.
4: És ez egy egészen korlátozott erő
3: because
4: akkor még.
3: Fulfilling the role of the last Adam.
4: Mivel Jézus az utolsó Ádámnak a szerepét tölti be.
3: And as a man.
4: És mint ember,
3: he's not yet qualified to be the ruler of heaven and of earth.
4: Még nem alkalmas arra, hogy a mennynek és a földnek az ura legyen.
3: He can do things on earth, but he cannot yet enter the heavenly realm and throw down those principalities and powers.
4: Tehet dolgokat a földön, de még nem léphet be a szellemi szintre a levegőjékbe, hogy onnan is ledöntse a fejedelemségeket és a hatalmasságokat.
3: You can feel his total frustration.
4: És hogyha gondosan olvasod a Bibliát, akkor érezheted, hogy milyen frusztrált ettől
3: Jézus.
4: That's
3: where many churches are.
4: Sok gyülekezet is itt tart.
3: They even move in some measure of the power of the kingdom.
4: Isten királyságának erejében bizonyos részben mozognak ők is.
3: And there's no heavenly air force or heavenly artillery to back up the ground activity.
4: De a gyalogság az a egyetlen erő, amit tudnak használni, és a légierővel nem tudnak működni, semmi nem támogatja a levegőjékben a hadászati tevékenységüket.
3: In our present days of warfare, it would be folly just to go to war with infantry. Would you not agree with that?
4: A mai katonai akciókban bolondság lenne csupán gyalogsággal menni háborúba, nem így gondoljátok?
3: So as a result, Jesus was casting out demons, people were being healed.
4: Tehát ennek eredményeképpen Jézus betegeket gyógyított és démonokat űzött ki.
3: At the same time, the great religious spirits that ruled over Jerusalem and ruled over Judea, they were not dislodged by this activity upon the earth.
4: De ugyanakkor ezek a földi tevékenységei Jézusnak egyáltalán nem mozdították ki a helyükből azokat a vallásos démoni fejedelmeket, amelyek Jeruzsálem és Júdea fölött uralkodtak. Jézus 3.5 éven keresztül tette a hatalmas csodáit Jeruzsálemben.
3: Eternal life of God before the people.
4: Isten tökéletes örök életét élte meg az emberek előtt.
3: He taught his most amazing teaching.
4: A legmegdöbbentőbb tanításokat adta le.
3: And at the end of 3.5 years, Jerusalem was infinitely worse spiritually than it was at the beginning.
4: És a 3.5 év végén Jeruzsálem végtelenül rosszabb állapotban volt szellemileg, mint a kezdetén, nem így van?
3: At the beginning of his ministry,
4: tehát Jézus szolgálatának az elején,
3: was a house of merchandise.
4: A templom egy ilyen kereskedelmi központ volt.
3: At the end of his ministry, it became a den of thieves.
4: De a szolgálata végére már rablók barlangjává vált.
3: See, when you resist the kingdom and resist the king, then you suffer moral decline.
4: Tehát amikor ellenállunk a királyságnak és a királynak, akkor erkölcsi hanyatlást élünk meg.
3: And the people of Jerusalem and the people of Judea were held in the bondage of these terrible religious spirits working through the Judaism.
4: És Jeruzsálem és Judea lakóit, ezek a rettenetes vallásos szellemek, amelyek a judaizmuson keresztül működtek, rabságban és kötelékben tartották.
3: And Saul was one of its greatest prisoners and one of its greatest protagonists. He was fiercely opposed to Jesus and what he was doing.
4: És Pál volt az egyik legerőteljesebb fogjuk és szorgalmazójuk ezeknek a szellemi erőknek, mert ő kegyetlenül üldözte Jézus követőit.
3: You will never understand how to actually take and transform your city.
4: Tehát amíg ezt nem értitek meg, addig nem igazán fogjátok tudni, hogy hogyan kell a városotokat elfoglalni Isten számára stratégiai módon.
3: See, until Jesus went to the cross and accomplished the victory of the cross, he had no authority to deal with that heavenly realm.
4: Tehát amíg Jézus a keresztre nem ment, és a keresztre a győzelmét el nem érte, addig nem volt hatalma arra, hogy a levegő égbeli hatalmasságokkal küzdjön.
3: As soon as he spoke for the first time about binding in heaven and on earth, and spoke for the first time about the kingdom, his next words were, now I'm going to the cross and I can't wait to get there.
4: Tehát amikor Jézus először beszélt arról, hogy eljön Isten királysága, és hogy a királyság kulcsait odaadja a tanítványoknak, azonnal utána elkezdett arról beszélni, hogy a keresztre megyek, és már alig várom, hogy ott legyek. És Péter teljesen félreértette ezt.
3: So then the cross was a disaster, it was a tragedy to be avoided at all costs.
4: Számára a kereszt egy katasztrófa, egy tragédia volt, amit mindenáron el kell kerülni.
3: Victory, and he couldn't wait to get there.
4: Jézus számára a győzelem csúcsa volt, és alig várta, hogy ott tartson.
3: Because it was going to change the whole dynamics of spiritual warfare.
4: Mert akkor a szellemi harcnak az egész erőrendszerét meg tudja változtatni.
3: Transform the power to forcefully advance the kingdom.
4: És felszabadulhat az az erő, ami erővel elő fogja mozdítani Isten királyságának a terjedését. Tehát Jézus alig várja, hogy a keresztre jusson. És 3,5 éves szolgálat végén Jézushoz nagyon sok tömeg eljött azért, hogy meggyógyuljanak. Nagyon szerették a tanítását. De nem akarták, hogy a királyuk legyen.
3: In the political and religious arena, they would not let anybody go. They were like prisoners to this wretched system.
4: És a Jeruzsálem fölött uralkodó démoni fejedelemségek, amelyek a valláson és a politikán keresztül uralkodtak, nem akarták elengedni az embereket a szorításukból. Ezek fogjaik voltak nekik, és a Jézus a 3,5 éves szolgálata végén nem volt nagyobb elkötelezett gyülekezete, mint 120 ember. Tehát nem tudott jobban teljesíteni, mint közületek sokan. Minden hatalmas csodájával együtt.
3: Incredible teaching.
4: Hihetetlen tanításával együtt.
3: The full manifestation of the very eternal life of God.
4: Isten örök életét tökéletesen megnyilvánította a Földön Jézus.
3: Why could they not respond?
4: De mi volt a baj ezekkel az emberekkel? Miért nem tudtak reagálni a tanítására és szolgálatára?
3: By the spirits that lived in the heavenly realm, and they were not yet pulled down until Calvary came.
4: Azért, mert fogjai voltak ezek az emberek, ezeknek a jelenlegi hatalmasságoknak, amik Jeruzsálem fölött uralkodtak, és a kereszt előtt nem tudott elbánni velük senki. Jézus már alig várta, hogy a keresztre jusson, mert tudta, hogy a kereszt mindent meg fog változtatni. Jézus kiküldte a 12, akiken keresztül szintén hatalmas csodák és gyógyulások történtek. Kiküldte a 70-et, és ő rajtuk keresztül is hatalmas jelek és csodák történtek.
3: With the power at least of Benny Hinn.
4: Ez azt jelenti, hogy körülbelül 85 olyan ember volt, akiben olyan erő működött Istentől, mint Benny Hinnben körülbelül.
3: In Croatia,
4: képzeljétek el Horvátországban.
3: You had 80 people with a ministry like Benny Hinn.
4: Lenne 80 olyan emberetek, akinek olyan szolgálat van, mint Benny Hinnnek.
3: I tell you, it wouldn't make any difference until you dealt with the heavenly principalities and powers.
4: Mondom nektek, hogy ez semmi változást nem jelentene addig, amíg a levegőbeli hatalmasságokkal, erőkkel el nem bántok.
3: They'd come to the meeting than you're doing.
4: Tehát nem tudott jobban teljesíteni, mint közületek sokan. Minden hatalmas csodájával együtt.
3: Incredible teaching.
4: Hihetetlen tanításával együtt.
3: The full manifestation of the very eternal life of God.
4: Isten örök életét tökéletesen megnyilvánította a Földön Jézus.
3: Why could they not respond?
4: De mi volt a baj ezekkel az emberekkel? Miért nem tudtak reagálni a tanítására és szolgálatára?
3: By the spirits that lived in the heavenly realm, and they were not yet pulled down until Calvary came.
4: Azért, mert fogjai voltak ezek az emberek, ezeknek a jelenlegi hatalmasságoknak, amik Jeruzsálem fölött uralkodtak, és a kereszt előtt nem tudott elbánni velük senki. Jézus már alig várta, hogy a keresztre jusson, mert tudta, hogy a kereszt mindent meg fog változtatni. Jézus kiküldte a 12, akiken keresztül szintén hatalmas csodák és gyógyulások történtek. Kiküldte a 70-et, és ő rajtuk keresztül is hatalmas jelek és csodák történtek.
3: With the power at least of Benny Hinn.
4: Ez azt jelenti, hogy körülbelül 85 olyan ember volt, akiben olyan erő működött Istentől, mint Benny Hinnben körülbelül.
3: In Croatia,
4: képzeljétek el Horvátországban.
3: You had 80 people with a ministry like Benny Hinn.
4: Lenne 80 olyan emberetek, akinek olyan szolgálat van, mint Benny Hinnnek.
3: I tell you, it wouldn't make any difference until you dealt with the heavenly principalities and powers.
4: Mondom nektek, hogy ez semmi változást nem jelentene addig, amíg a levegőbeli hatalmas

0: Állni velük senki. Jézus már alig várta, hogy a keresztre jusson, mert tudta, hogy a kereszt mindent meg fog változtatni. Jézus kiküldte a 12, akiken keresztül szintén hatalmas csodák és gyógyulások történtek. Kiküldte a 70-et, és ő rajtuk keresztül is hatalmas jelek és csodák történtek. Ez azt jelenti, hogy kb. 85 olyan ember volt, akiben olyan erő működött Istentől, mint Benny Hinnben körülbelül. Képzeljétek el Horvátországban.
1: You had 80 people with a ministry like Benny Hinn.
0: Lenne 80 olyan emberetek, akinek olyan szolgálat van, mint Benny Hinnnek.
1: I tell you, it wouldn't make any difference until you dealt with the heavenly principalities and powers.
0: Mondom nektek, hogy ez semmi változást nem jelentene addig, amíg a levegőbeli hatalmasságokkal, erőkkel el nem bántok.
1: They'd come to the meetings, get the healing, and go back and live the same old devilish way.
0: Az emberek eljönnének az összejövetelre, meggyógyulnának, aztán hazamennek is, nének is ugyanolyan ördögi módon élnének, mint előtte.
1: Jesus knew this perfectly well.
0: Valami sokkal nagyobb dolognak kellett történni, és Jézus tökéletesen.
1: And so to him, the key that opened all the other keys to the kingdom was to go to the cross.
0: Tehát számára a keresztre menés volt az a kulcs, ami a királysághoz vezető összes többi kulcsot megmozdította, megnyitotta. És amikor elkezditek ezt megérteni, akkor megértetek néhány dolgot.
1: Dealt with these things at the cross.
0: Miután Jézus elbánt ezekkel a dolgokkal a kereszten,
1: then in his resurrection,
0: a feltámadásában,
1: through his disciples,
0: a tanítványain keresztül,
1: in no time at all, Jerusalem was transformed.
0: Semmi perc alatt átalakította Jeruzsálemet.
1: It's an historic fact that within 2 years of Jesus being raised, 1/3 of Jerusalem was converted.
0: Történelmi tény, hogy Jézus feltámadása után 2 éven belül Jeruzsálem lakosságának a harmad része már üdvösséget nyert volt.
1: The church went from 120 to 20,000 people. And it wasn't because Peter was such a fantastic preacher.
0: A gyülekezet 120 fősből 20,000 fősé növekedett, és ez nem azért volt, mert Péter olyan fantasztikus prédikátor lett volna.
1: It was a total change in the heavenly atmosphere which caused that change to take place.
0: A levegő égben történt egy olyan tökéletes változás, ami minden más változást lehetővé tett.
1: When the power in the heavens is broken,
0: amikor megtörik a levegő égben uralkodó erő,
1: you will say the same things, but there will be a totally different response.
0: Akkor is ugyanúgy fogtok prédikálni, csak az emberek egész másként fognak rá reagálni.
1: I was attending a pastor's meeting in Nakuru, Kenya, just a few years ago, when God's power was moving, still is moving.
0: Néhány évvel ezelőtt Kenyában, Nakuruban egy pásztoroknak tartott összejövetelen szolgáltam, amikor Isten ereje még nagyon működött, és még mindig nagyon működik. Körülbelül 600 pásztor volt ott, akit tanítottam. És az emberek kijöttek a gyárakból délután, és kezdtek hazamenni a munkából. És nyitva voltak az ablakok és az ajtók, úgyhogy odaálltak a munkások az ablakok mellé, és hallgatták, mi zajlik itt. Úgyhogy azt mondtam, hogy elnézést, nem tudok ellenállni a kísértések, szólnom kell azokhoz az emberekhez, akik itt állnak körülöttünk. Röviden prédikáltam. Körülbelül 10-15 percig. Meghívtam őket a megtérésre.
1: A good 200 people got saved on their way home from work.
0: És körülbelül 200 ember megtért, miközben hazafelé ment a munkába.
1: You've only got to sneeze in Kenya and people get saved.
0: Most már Kenyában, ha tüsszentesz, attól is megtérnek az emberek.
1: You could be the lousiest preacher, but you still reap a harvest.
0: Lehet, hogy te vagy a legcsapnivaló prédikátor, és mégis hatalmas aratásban lesz részed.
1: It's the same in Seoul, South Korea. I've been there. I've seen it with my own eyes.
0: Dél-Koreában, Szeulban is ugyanez a helyzet, a saját szememmel láttam, mert ott voltam.
1: It's a totally different environment.
0: Egész más a környezet ott.
1: Because the heavenly realm has been taken.
0: Mert elfoglalták a levegő égbeli helyeket.
1: And Jesus said, look, he said, I'm giving you the keys.
0: Azt mondta Jézus, nézzétek, odaadom nektek a kulcsokat.
1: But just understand, I've got to go to the cross before these keys work.
0: De értsétek meg, hogy a keresztre kell mennem, mielőtt ezek a kulcsok működnének.
1: Once I've been to the cross and accomplished at the cross what I need to accomplish, then you can start using these keys, and I tell you, you'll see fantastic harvest.
0: Majd ha már fölmentem a keresztre és megalkottam ott a győzelmet, akkor majd használhatjátok ezeket a kulcsokat, és so fantasztikus aratást fogtok látni.
1: Today and tomorrow we're going to be looking at this.
0: Tehát a mai nap hátra levő részében és holnap ezeket a dolgokat
1: now,
0: fogjuk megszemlélni.
1: In that series, which is available,
0: ebben a sorozatban, ami megkapható,
1: the power of the cross,
0: aminek az a neve, hogy a kereszt ereje, amit megkaphatok itt, és magatokkal vihettek, sokkal részletesebben kidolgozhatjátok ezt a témát.
1: I'm just going to summarize it before we close.
0: Most mielőtt befejezzük, azért összefoglalom.
1: The power of the cross has got two dimensions.
0: A kereszt erejének két dimenziója van.
1: What was accomplished by his death?
0: Az egyik az, amit Jézus a halálával elvégzett.
1: And what was accomplished by his resurrection?
0: A másik meg, amit a feltámadásával elvégzett.
1: And we've got to understand these two things.
0: Meg kell értenünk ezt a két dolgot.
1: And I'm just going to quickly cover this as best I can.
0: Most gyorsan a lehető legjobb képességeim szerint elmondom ezt. A jegyzetben a hetedik oldalra gyertek.
1: This is what the cross accomplished through his death.
0: Jézus halálán keresztül a kereszt a következőt végezte el.

0: It releases the slaves of sin.
1: Felszabadítja a bűn rabszolgáit.
0: The cross so deals with sin.
1: A kereszt olyan mértékben elbánik a bűnnel.
0: That sin is destroyed.
1: Hogy elpusztítja a bűnt.
0: It's rendered powerless.
1: Erőtlenné teszi.
0: And I've experienced that in every part of my life.
1: És ezt életem minden részében átéltem.
0: And I'm not a prisoner to anything anymore. I'm not boasting, I'm just telling you the cross works.
1: És már nem vagyok rabja semminek. Ezzel nem dicsekszem, csak elmondom nektek, hogy a kereszt valóban működik.
0: My hereditary perversions of my nature have been taken away with the cross because I've got a new hereditary.
1: Az öröklött természetbeni eltorzulásaim teljesen elmúltak, mert a keresztben nekem új örökségem van. Nagyon szeretem az apukámat és a nagypapámat.
0: But that generational curse of foul, filthy temper, it polluted me like everybody else in my family.
1: De volt egy ilyen rettenetes generációs örökségünk, egy ilyen lobbanékony természet, fegyelmezetlenség, és ez én rám is ráragadta, hogy a család összes többi tagjára. De most már új apám van,
0: and he doesn't have a bad temper.
1: És ő soha nem lobbanékony.
0: Amen? I could go on and spend hours on this, but you've got to grasp the reality of these things.
1: Folytathatnám, órákig beszélhetnék erről, de meg kell, hogy ragadjátok a valóságát ennek.
0: I've got a pure mind. I don't think dirty thoughts.
1: Mondtam nektek valamelyik nap, hogy most már tiszta elmém van, nem gondolok piszkos gondolatokat.
0: I'm so free from what I used to be in bondage to. I don't even want to remember what it was like.
1: Annyira szabad vagyok attól, amilyen régen voltam, hogy már nem is akarok arra gondolni, hogy milyen lehetett akkor az életem.
0: And that's for everybody. It totally liberates you from the slavery of sin.
1: És ez mindenki, a kereszt teljesen felszabadít minket a bűn rabszolgasága alól.
0: Sin has no more power over you than it has over Jesus.
1: És a bűnnek nem lesz több hatalma fölöttetek, mint Jézus fölött.
0: I'm not going to spend time on that. I just want to move on.
1: Most nem töltök ezzel időt, tovább akarok menni.
0: It goes on to say, if we in, let's come to Romans chapter 6 for a moment.
1: Lapozzunk a Róma 6-hoz egy percre.
0: Which is where so much of this is beautifully taught.
1: Nagyon sok gyönyörű tanítás van erről a témáról ebben a fejezetben.
0: I think I've got 20 something tapes on the book of Romans in English. I haven't got them in any other language.
1: Azt gondolom, angolul van több mint 20 kazettám a római levélről, más nyelven nem léteznek ezek. De a következőt mondja ez itt.
0: It says in verse 3.
1: A harmadik versben.
0: Of Romans 6, do you not know?
1: A Róma 6-ban.
0: Do you not know that as many of us as were baptized into Jesus were baptized into his death?
1: Hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába kereszteltettünk meg.
0: It's past perfect tense, it's a done deal.
1: Ez befejezett múltidő, egy elvégzett dolog.
0: We were buried with him through baptism into death.
1: Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba.
0: Just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father.
1: Hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által.
0: Even so, we also should walk in newness of life.
1: Azonképpen mi is új életben járjunk.
0: Here's verse 5.
1: Ötödik vers.
0: Now, if you've got an English Bible,
1: hogyha angol bibliátok van,
0: cross out the phrase in the likeness of his resurrection. It's not in the
1: Greek.
0: It's
1: azt, hogy
0: addition by unbelieving translators.
1: Halálának hasonlatossága kifejezés. Nem jó, ez hitetlen fordító tették bele a szövegbe, mert az eredeti görögben nem ez van, hogy halálának hasonlatossága a magyar Károliban.
0: Right, let me give you a literal translation of verse 5.
1: Akkor elmondom az ötödik versnek a szó szerinti fordítását.
0: If we have been united with him in a death like his,
1: hogyha azonosultatok vele egy olyan halálban, amilyen az övé,
0: certainly also we already are his resurrection.
1: Kétségtelenül mi már az ő feltámadása vagyunk.
0: That's what it says.
1: Ezt mondja ez az ige.
0: You either believe it or you don't believe it.
1: Akár hiszitek, akár nem.
0: Okay. Now let's move on.
1: Menjünk tovább.
0: As you come down page 8,
1: ahogy a nyolcadik oldal vége felé közeledünk,
0: we have the power of the cross to redeem all of creation from the authority of Satan.
1: A keresztnek hatalma van arra, hogy az egész teremtett világot megszabadítsa az ördög fogságából.
0: As God the Creator,
1: Isten a teremtő,
0: he made and owns everything.
1: Ő alkotott mindent, és minden az ő tulajdona.
0: He gave the earth for man to rule over under his government.
1: Aztán ő átadta a földet az embernek, hogy uralkodjon rajta Isten kormányzása alatt.
0: But at this stage he did not give man any power of heavenly rule.
1: De ezen a ponton Isten még a levegőjégben semmilyen kormányzási hatalmat nem adott az embernek.
0: This had to wait until he had proved his obedience.
1: Ennek várnia kellett addig, amíg az emberben nem bizonyította
0: Adam
1: az engedelmességét. De Ádám nem bizonyította az engedelmességét.
0: But he proved his disobedience.
1: Hanem az engedetlenségét bizonyította.
0: And so we're told again and again in Romans 5 and 6 particularly.
1: Tehát a Róma 5-ben és különösen 6-ban ismételten azt olvassuk.
0: What happened because of one man's disobedience?
1: Mi történt egy ember engedetlensége miatt?
0: And we're also told what happened because of one man's obedience.
1: Aztán azt is olvassuk, mi történt egy ember engedelmessége miatt.
0: Adam's disobedience brought death.
1: Ádám engedetlensége halált hozott.
0: The Satan's rule.
1: Sátán uralmát hozta.
0: Sickness and disease.
1: Betegséget hozott.
0: And all those terrible wicked things.
1: Sötétséget és minden egyéb szörnyű gonosz dolgot.
0: But one man's obedience reversed all those things and brought life.
1: De egy ember engedelmessége mindezt a visszájára fordította és életet hozott.
0: Righteousness in the kingdom of God.
1: Igazságosságot hozott Isten országában. Így van.
0: So Jesus at the cross fulfilled all the righteous requirements to redeem the all of creation.
1: Tehát Jézus a kereszten betöltötte mindazokat az igaz követelményeket, amik kellettek ahhoz, hogy megváltást kapja a teremtett világ.
0: I'm going to spend a few minutes on this because I want you to see this.
1: Most pár percig beszélek erről, mert szeretném, ha megértenétek.
0: As man, Jesus became the perfect kinsman redeemer.
1: Emberként Jézus lett megváltóként a tökéletes megváltó rokon.
0: Halfway through page 9.
1: A 9. oldal
0: közepétáján.
1: Adok nektek egy csomó igehelyet erre vonatkozólag. Például a 3 Mózes 25-öt.
0: Ruth chapter 4.
1: A Ruth 4-et.
0: Jeremiah 32.
1: Jeremiás 32-t.
0: And Revelation chapter 5.
1: És a Jelenések 5-öt.
0: Now I'm not going to turn to them and read them all.
1: Most nem lapozunk oda és nem olvassuk föl mindet.
0: But I want to explain this to you.
1: De szeretném ezt elmagyarázni nektek.
0: These scriptures teach on a theme called the theme of the kinsman redeemer.
1: Ezek az igerészek a rokon megváltó témájáról tanítanak.
0: In Leviticus 25, certain principles are taught.
1: A 3 Mózes 25-ben néhány alapelvet olvasunk.
0: If an individual gets into debt,
1: hogyha valaki adóssá lesz,
0: and because of that debt, he has to sell himself as a slave.
1: És az adóssága miatt el kell magát adni a rabszolgának.
0: At the time of his going into slavery, a document of redemption had to be written.
1: Akkor amikor rabszolgának eladta magát, akkor kellett, hogy írjanak egy megváltási dokumentumot róla.
0: At the same time, the property which he owned, which was also taken because of his debt condition.
1: Ugyanakkor az a birtok, ami ő hozzá tartozott, szintén az ő adóssága miatt átment, tehát eladósodott, átment a másik a hitelező tulajdonába. Egy másik ember tulajdon lett az ő földje.
0: A document of redemption had to be written.
1: És akkor is egy megváltási dokumentumot kellett írni.
0: One copy was kept with the local judge, the local ruling authority.
1: Ennek egy példáját a helyi bíró vagy helyi kormányzati képviselő tartotta magánál.
0: One copy was sealed and put into the ground of the property so you could always find out what do I need to pay to buy this back.
1: Egy példát lepecsételtek és elásták az adott teleknek a földjébe, hogy mindig meg lehessen nézni, hogy mit kell fizetni azért, ha valaki meg akarja váltani ezt a területet.
0: Debt could not keep it permanently.
1: De aki adósságként megkapott egy földterületet, nem tarthatta meg mindörökké.
0: Whoever owned a slave by debt could not hold them permanently.
1: És aki adósság fejében szerzett egy rabszolgát, nem tarthatta magánál állandóan.
0: At any time they could be redeemed.
1: Ezeket a dolgokat, embereket bármikor meg lehetett váltani.
0: But two things were necessary.
1: De két dolog volt ehhez szükséges.
0: The redeemer had to prove his blood relationship to the debtor.
1: A megváltónak kellett bizonyítania, hogy vérrokona annak, aki adós.
0: If he could show he was a blood relative,
1: ha be tudta bizonyítani, hogy ő vérrokon,
0: then he had the right of redemption,
1: akkor joga volt ahhoz, hogy megváltsa az illetőt.
0: And the nearest relative had the first right of redemption.
1: És a legközelebbi rokonnak volt elsődleges joga ehhez.
0: The second requirement was that he had to pay and be able to pay the full redemption price.
1: A másik követelmény az volt, hogy az illetőnek képesnek kellett kifizetni a teljes megváltási árat.
0: So we get stories about this, like in the book of Ruth, when Boaz comes to redeem the property of Naomi, and he has to buy Ruth as part of the package.
1: Erről olvasunk például Ruth könyvében, több történet van a Bibliában erről. Boaz például megváltotta Naomi-nak a telkét, és ezzel, mint árukapcsolás megkapta Ruthot is. Hogyha jól megértjük ezt a történetet, Krisztusnak egy csodálatos példáját látjuk ebben.
0: When the Chaldeans are coming to take possession of everything, God is already promising that there's a day of redemption coming.
1: A Jeremiás 32-ben, amikor jönnek a káldeusok, és mindent el akarnak foglalni, meg akarnak hódítani, Isten már megígéri, hogy eljön az a nap, amikor mindez
0: visszaszolgáltatódik.
1: És Isten azt mondta Jeremiásnak, hogy vegyen egy telket akkor, amikor senki nem látta, hogy értéke lenne a teleknek, mert ebben megmutatta azt, hogy van egy megváltási pillanat ennek a földnek a számára. Tehát meg kell értenünk ezt az alapelvet. Az egész teremtett világ, amit Isten teremtett,
0: And we're told in Hebrews 1, it was actually the second person of the Godhead who was the creator of all things.
1: És a zsidók egyben azt olvassuk, hogy igazából az Istenség második személye volt az, aki mindent teremtett.
0: But man was given the ownership and the governmental responsibility of all that God had created.
1: De az ember kormányzási hatalmat kapott Isten minden teremtett dolga fölött, és tulajdonossá vált mindezek fölött az ember.
0: By disobedience and by sin,
1: de a bűn és engedetlenség révén,
0: he became Satan's debtor.
1: Az ember adósa lett a sátánnak.
0: But Satan took possession as slaves all of Adam's race.
1: Sátán az Ádám fajának minden tagját rabszolgájává vette el az adósság fejében.
0: All of physical creation, because that was the inheritance of this slave man.
1: És a sátán a birtokába kaparította az egész teremtett világot, hiszen ez volt az öröksége annak a rabszolgává vált embernek.
0: So it wasn't only dealing with the sins. God also wanted to deal with the property that Adam lost.
1: Tehát Isten nem csak a bűnnel akart elbánni, hanem azzal a birtokkal is, ami Ádám tulajdona volt a bűnbeesése előtt.
0: So let's now move to Revelation chapter 5.
1: Tehát most lapozzunk a Jelenések 5-höz.
0: Revelation chapter 5.
1: Jelenések 5.
0: And let's look at that picture.
1: Nézzük meg ezt a képet itt.
0: And I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back sealed with seven seals.
1: És látték annak jobb kezében, aki a királyi székben ülett, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel.
0: All the scriptures that support this, but I just want to tell you that that scroll is the title deed to the whole earth, and in that scroll were written the redemption requirements if a man was ever going to buy back the earth from the devil's power.
1: Nem tudok most minden igéhez oda lapozni, ami ezt alátámasztja, most csak kijelentem nektek, hogy ez a tekercsol tulajdonképpen, ez a tulajdoni lap, az a megváltói levél, amit Ádám eladósodásakor írtak, és a... ott van mindenható Istennek a kezében, aki a trónon ül, mert ő a bíró, és ebben a levélben voltak mindazok a megváltási feltételek. És Isten arra vált, hogy legyen valaki, aki igazságos módon visszavásárolhatja a teremtett világot az
0: ördögtől.
1: És látték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiállta, ki volna méltó arra, hogy fölnyissa a könyvet és felbontsa annak
0: pecsételjét.
1: És senki sem menjen, mert az angyalok nem vásárolhatják vissza a földet.
0: And there was no one on the earth because all men are in debt to Satan.
1: Sem földön, mert minden ember az adósa a sátánnak.
0: They had the kinsman relationship, but they couldn't pay the price.
1: Tehát ők rokonok voltak, ugyan, de nem tudták kifizetni az árat.
0: The angels might have been able to pay the price, but they didn't have the kinsman relationship.
1: Lehet, hogy az angyalok ki tudták volna fizetni az árat, viszont ők nem voltak rokonok.
0: So there was no one worthy.
1: Tehát senki nem volt méltó.
0: Verse 4, so I wept much because no one was found worthy to open the scroll and to read it.
1: Negyedik vers, én azért igen sírok valahogy, senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására.
0: The elders said, don't weep, behold, the lion of the tribe of Judah.
1: És egy a vének közül mondanékem, ne sírj, ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán.
0: And the lion of the tribe of Judah, the root of David,
1: Dávid
0: has
1: gyökere,
0: prevailed to open the scroll and to loose its seals.
1: Hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétjét.
0: We found someone.
1: Találtunk valakit.
0: We found someone.
1: Találtunk valakit.
0: Who is a legal blood relative of Adam.
1: Aki törvény szerint Ádámnak a vérrokona.
0: And he can pay the redemption price.
1: És ki tudja fizetni a megváltási árat.
0: Now the price was part of the price he paid on the cross.
1: Ennek az árnak egy részét a kereszten fizette ki.
0: In John chapter 12 and verse 30 onwards, you don't turn to it, but I'll tell you what it says.
1: A János 12:30-ban ne lapozzatok oda, elmondom,
0: Jesus
1: mit mond.
0: Jesus said with great joy as he was facing the cross.
1: Jézus nagy örömmel mondta, ahogy szembenézett a kereszttel.
0: What shall I say? Father, save me from this hour?
1: Azt mondta, atyám, mit mondjak, hogy ments meg engem ettől az órától?
0: God forbid!
1: Isten, ments!
0: for this purpose I came into the world.
1: Hát erre a célra születtem a világra.
0: And he said, now is the hour when Satan will be cast down.
1: Azt mondja, ez lesz az óra, amikor levettetik a sátán.
0: The prince of this world will be cast down.
1: Ennek a világnak a fejedelme levettetik.
0: He was anticipating not the saving of men from their sins.
1: Jézus nem csak azt arra számított, hogy megmenti az embereket a bűneiktől.
0: The purchasing back of all of physical creation.
1: Hanem arra is, hogy visszavásárolja az egész teremtett világot.
0: There is not one square millimeter of soil that Jesus has not paid for with his blood.
1: A földbolygó területének egyetlen 4 centiméterre sincs, aminek az árát nem fizette ki Jézus a vérével.
0: Nowhere, it's none of it belongs to Satan.
1: Ennek egy négyzetcentie sem tartozik a sátánhoz
0: többé. Ő
1: volt a világ fejedelme.
0: Until the cross.
1: A keresztig.
0: And now he's been cast down.
1: Most már levettetett.
0: And don't you dare call him still the prince of this world.
1: És ne merjétek őt többet a világ fejedelmének nevezni.
0: He'd like to believe that, but it's a lie.
1: Ő szeretné, hogy ezt elhinnétek, de ez egy hazugság.
0: He's got no right whatsoever to a square millimeter of Graz, Austria, the Balkan countries, Poland, wherever you come from, it all has been legally bought by Jesus.
1: Mert az ördögnek egyetlen négyzetcentiméter sem sincsen joga sem Grázban, sem Ausztriában, sem Lengyelországban, sem a Balkánon, sem semmilyen földterülethez, ahonnan jöttetek.
0: I can't wait to get to the cross.
1: Tehát azt mondta Jézus, alig várom, hogy a kereszttel legyek.
0: I'm going to liberate Adam's race from their sin.
1: Meg fogom szabadítani Ádám faját a bűneitől.
0: And I'm going to liberate the whole of physical creation from the devil having any right of ownership to any of it.
1: És megszabadítom az egész teremtett világot attól, fizikai teremtett világot, hogy a ördögnek bármilyen tulajdoni követelménye legyen ezzel szemben, és a hatodik vers.
0: And of the four living creatures, and in the midst of the elders stood a lamb as though it had been slain.
1: És látják a királyi szék és a négy lelkes állat között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet.
0: Having seven horns, which is all power. Horns are a symbol of power.
1: Hét szarva volt, ami minden erőnek a jelképe, mert a szarvak az erőnek a jelképe.
0: And seven eyes, which are the seven spirits of God, sent out into all the earth.
1: És hét szeme valami az Istennek hét szelleme, amely elküldetett az egész földre.
0: Then he came.
1: És eljöve.
0: And took the scroll out of the right hand of him who sat on the throne.
1: És elvevi a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből.
0: And Father, with great joy, gave it to his all-conquering son. Said, Son, here you are.
1: És nagy örömmel odaadta a kezét.
0: I've been longing for this day.
1: Ezt az egész tekercset a mindent legyőző fiának a kezébe. Azt mondta, itt van, fiam, fogd meg. Az egész a tiéd, alig vártam már ezt a napot. Most tisztítsd meg az egész teremtett világot. És töltsd meg a te királyságod dicsőségével az egész.
0: Not one trace of the devil's kingdom remain.
1: És a királyság, ördög királyságának egyetlen nyoma sem maradjon a földön.
0: All the legions of heaven are there waiting for your instruction.
1: A menny minden légiója a te parancsodra vár.
0: They're here to forcefully enforce the judgment that's already been given.
1: Hogy erővel foganatosítsd azt az ítéletet, amely már megfogalmazhatott.
0: Amen. Thank you.
1: Köszönöm.
0: I've got it. Okay. Then he came, verse 8.
1: Aztán jött 8. vers.
0: And when he had taken the scroll,
1: és mikor elvevi a könyvet,
0: the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls full of the incense, which are the prayers of the saints.
1: A négy lelkes állat és a 24 vén leborul a bárvány előtt, mindenkinek a kezében hárfa volt és aranypoharak, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai, és énekeljének új éneket, mondván. Köszönöm, Uram, azt a 20 embert, aki az városomban hisz benned.
0: Thank you, Lord, for the 50 square meters of our church building while all the rest is in the hands of the devil.
1: Köszönöm, Uram, a gyülekezeti épületünk 50 négyzetméterét, mert a város többi része az ördög kezében van.
0: Thank you, Lord, for their faithful tithes, which just about give me a salary to live.
1: Köszönöm, Uram, a hűséges tized fizetőket, mert így éppen csak kapok egy fizetést, hogy megéljek belőle.
0: Was that the new song?
1: Ez volt az új ének szövege?
0: Come on. Here's the new song.
1: Íme az új ének szövege.
0: You are worthy to take the scroll.
1: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet.
0: And to open its seals.
1: És megnyisd annak pecsételeit.
0: For you were slain.
1: Mert megölettél.
0: And you have redeemed us to God by your blood.
1: És megváltottál minket Istennek a te véred által.
0: Out of every tribe and tongue and people and nation.
1: Minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből.
0: Now let's translate verse 10 accurately.
1: Akkor pontosan fordítsuk le a 10. verset.
0: And you have made us to be a kingdom and a priesthood to our God. That's what he should literally say.
1: És tettél minket, ami Istenünknek királysággá és papsággá, ezt mondja az eredeti szöveg.
0: We're not I don't know what it says in German, but we're not personally kings and we're not personally priests.
1: Nem mi vagyunk személyesen papok és személyesen királyok.
0: It's a kingdom and a priesthood. That's the correct translation.
1: Hanem egy királyságról és egy papságról van szó. Ez a tökéletes fordítás.
0: So corporately we are the enforcers of the kingdom.
1: Tehát testületileg mi foganatosítjuk Isten királyságát.
0: And corporately we are this glorious ruling reigning Melchizedek priesthood.
1: És testületileg mi vagyunk ez a dicsőséges uralkodó melkiséreki papság.
0: And you made it to be this.
1: Isten tett minket ezzé.
0: And we shall reign in heaven after the millennium comes.
1: És kétségtelen, hogy fogunk uralkodni a mennyben az ezer éves királyságban.
0: What does it say?
1: Ezt mondja,
0: when
1: igen.
0: Will we reign?
1: Mikor fogunk uralkodni?
0: On earth, and when will we reign?
1: A földön is, mikor?
0: The moment he's taken the scroll.
1: Abban a pillanatban, amikor a bárány elvette a tekercset. Mikor vette el a könyvet?
0: When he was ascended and risen in the glory of his Calvary victory.
1: Amikor feltámadott a Golgota utáni dicsőség és győzelem után, és felment a mennybe.
0: If we have been united with him in a death like his.
1: Hogyha egyesültünk vele egy olyan halálban, mint az övé.
0: Certainly also.
1: Kétségtelenül szintén.
0: We already are his resurrection.
1: Már mi vagyunk az ő feltámadása.
0: Certainly also.
1: Kétségtelenül szintén.
0: We are his resurrection.
1: Mi vagyunk az ő feltámadása.
0: You don't need that now. Come on, let's pray.
1: Imádkozzunk.
0: Let's pray.
1: Imádkozzunk.
0: Now it's one thing. Let's stand.
1: Álljunk fel.
0: Say, Lord, get this into our hearts.
1: Mondjuk, Istenem, hozd be ezt az én szívembe.
0: Let it be our life blood, as it were.
1: Hadd legyen ez a vér, ami életet ad nekünk.
0: Lord, we don't just want to be Simons that can say it while we're in the right wind.
1: Uram, mi nem csak Péterek akarunk lenni, akik akkor mondjuk a megfelelő dolgokat, amikor a megfelelő szél fúj, hanem amikor egyedül vagyok a saját városomban. Amikor egyedül vagyok az üzletemben, a hivatalomban, a saját élethelyzetemben. Amikor egy démonizált városban vagyok, ahol sehol nincsen jelesem egy élő gyülekezetnek.
0: I'm proclaiming.
1: Kihirdetem.
0: That because I have been united with him in a death like his.
1: Hogy mivel én egyesültem Jézussal egy olyan halálban, mint az övé.
0: Certainly also.
1: Kétségtelenül szintén. Én vagyok az ő feltámadása.
0: I'm proclaiming that Jesus has already obtained the title deed to the city and to the land where I live.
1: Hogy Jézus már megszerezte a tulajdonlapját annak a területnek, annak a városnak, ahol élek.
0: It's his by undisputable legal right.
1: Ez az övé vitathatatlan jogi alapon.
0: No demon.
1: Nincs ez a démon.
0: No principality, no power of darkness.
1: Nincs olyan fejdelemség és sötétségnek olyan ereje.
0: Foothold anywhere.
1: Amely törvényesen letehetni a lábát.
0: Cleansed and removed in Jesus name.
1: Itt és most ezeknek parancsolom Jézus nevében, hogy takarodjanak innen és tisztuljon meg a terület.
0: That mighty throne.
1: És most ott uralkodok ezen a nagy trónon.
0: I'm singing this new song.
1: És éneklem ezt az új éneket.
0: I'm singing this new song.
1: Éneklem ezt az új éneket.
0: You're worthy to take the book and to open its scroll.
1: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecsételyét.
0: By your blood you've redeemed every individual.
1: Mert a te véred által megváltottál minden embert.
0: And by your blood you bought every square millimeter of the whole of physical creation.
1: És a véreddel megvásároltad a fizikai teremtett világ minden négyzet centiméterét.
0: There's nothing left for Satan.
1: Sátánnak nem maradt semmije.
0: He's totally destroyed.
1: Teljesen el van pusztítva.
0: He's totally defeated.
1: Teljesen le van győzve.
0: He's rendered completely powerless.
1: Teljesen erőtlenné tette őt.
0: He's trying to pretend he is what he is not.
1: Ő megpróbál úgy csinálni, mintha az lenne, aki nem.
0: And in the name of Jesus,
1: és Jézus nevében,
0: and by the power of those mighty angels that you're releasing,
1: és azoknak a hatalmas angyaloknak az ereje által, akiket most felszabadítasz, Uram,
0: with me and others like me,
1: hogy együttműködjenek velem és más hozzám hasonló emberekkel.
0: We're going to enforce the judgment written.
1: Foganatosítani fogjuk a megírt ítéletet.
0: And bring your glorious kingdom in.
1: És behozzuk a te dicsőséges királyságodat.
0: In Jesus' mighty name.
2: Elhangzott Ellen Vincent, Dávid Sátora című tanítássorozatának 10. része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: I forgot that I asked Polly that question.
4: El is felejtettem, hogy Pallinak ilyen kérdést tettem fel.
3: Just trying to encourage him to think ahead.
4: Ez egy ilyen bátorító kérdés volt, hogy na csak gyerünk tovább.
3: Let me just say again what I said this morning, how much we love being here.
4: Hadd mondjam el újra azt, amit már ma reggel elmondtam, hogy milyen nagyon szeretünk itt lenni.
3: I really do like this church and the people of the church.
4: Valóban őszintén nagyon szeretem ezt a gyülekezetet is, és a gyülekezetet alkotó embereket egyenlőként.
3: When everyone was invited to the wedding, I told Cheryl we could fly back to come to the wedding, because I was invited, I was here.
4: Mondtam Cherylnek, hogy kaptunk meghívót a mennyegzőre, úgyhogy vissza kéne repülnünk és eljönni részt venni.
3: I probably get in 30 to 40 different churches a year.
4: Általában 30-40 gyülekezetbe jutok el évente.
3: And I say that so that you understand that when I say that your worship is unique, it's one of a kind.
4: El szeretném mondani újra nektek azt, hogy egészen különleges a dicsőítésetek.
3: So I've been in some really great worship and some mediocre worship in many in places.
4: Különféle helyeken, ahol megfordulok, nagyon sok ilyen átlagos szintű dicsőítést hallok.
3: But I love your music and your worship here, and honestly, it is very unique.
4: De nagyon szeretem az itteni dicsőítést, és őszintén mondom, hogy egészen különleges.
3: So I don't take that for granted, because I don't know there, even in Hungary, there's other churches that has the same kind of sound and presence and worship that you have.
4: Ez még magyarországi viszonylatban is igaz, tehát Magyarországon sincsen az a hang, meg az a tartalom a dicsőítésben más helyeken, amit itt tapasztalok.
3: I enjoyed all the testimonies, they're just very encouraging.
4: Nagyon élveztem a bizonyságokat is, nagyon bátorítóak voltak.
3: So we leave tomorrow morning.
4: Holnap reggel utazunk el.
3: We have to get Thomas back for graduation.
4: Tamást vissza kell vinnünk, mert hogy a diplomaosztó lesz.
3: Do you think we should let Tom graduate this year?
4: Gondoljátok, hogy kell diplomát adnunk neki idén?
3: Graduation is Thursday.
4: Csütörtökön lesz a diplomaosztás.
3: Wednesday I'm going to spend all day smoking part of a pig, so we have smoked pork for a party at my house.
4: Előtte nap pedig egész napot azzal kell töltenem, hogy disznóhúst füstöljek otthon, hogy a partira majd legyen mit enni.
3: All the students and staff come to our farm and we're going to have plenty of smoked pork.
4: Az összes tanítvány, a végzős tanulók és a tanárok is el fognak jönni hozzánk, ami farmunkra ott fognak vendégeskedni, és ott fogunk ilyen füstölt disznóhúst enni.
3: And it's been a few years since we had a student from Hungary, so if anybody is interested in the school, you can talk to Tom afterwards.
4: Egy pár éve már előfordul, hogy vannak tanulóink Magyarországról, és hát ha valakit érdekel, akkor...
3: Ildi came a few years ago.
4: Ildikó egy néhány évvel ezelőtt jött.
3: It's a 9-month program.
4: Egy 9 hónapos programról van szó.
3: Intense discipleship.
4: Intenzív tanítványképzés.
3: And it'll equip you how to live a supernatural life.
4: És ez felkészít titeket arra, hogy egy természet fölötti életet tudjatok élni.
3: You can be prophesied over by JC every day of 9 months.
4: 9 hónapon keresztül JC minden nap prófétál fölötted.
3: I don't want to frighten you about that.
4: Nem akarlak ezzel megijeszteni benneteket.
3: So, okay, I'm not going to continue my theme of church growth for this last session.
4: Ezen az utolsó tanításban nem fogom folytatni a gyülekezet növekedés témáját.
3: I want, and you've been very, very kind and patient, because you've heard me, most of you have heard me probably 6 or 7 or 8 times already, I didn't count.
4: Nagyon kedvesek és nagyon türelmesek vagytok velem, hogy már ez a 6. vagy 7. tanításot, hogy végighallgattok itt, többen vagytok, akik itt vagytok az elejétől fogva.
3: But I want to talk now about identity theft.
4: De most ez alkalommal az identitásnak, az önazonosságnak az ellopásáról szeretnék beszélni.
3: You have this problem in Hungary?
4: Ismerős ez a probléma itt Magyarországon? Hallottatok erről ilyen?
3: So, just imagine that you wake up tomorrow morning.
4: Csak képzeld el, hogy fölkelsz holnap reggel.
3: And someone else is pretending like they're you, because they've stolen your identity.
4: És valaki úgy tesz, minthogyha te lennél, azaz ellopta a te önazonosságodat, az identitásodat.
3: They have access to your credit cards and your bank and your credit.
4: Hozzáfér a hitelkártyádhoz, a bankszámládhoz.
3: They're buying things and sending you the bill.
4: Vásárol ezekről és neked küldik a számlát róla.
3: And that's happening quite a bit these days.
4: És ezekben a napokban ez előfordul, megtörténik.
3: But this actually happened to Adam and Eve in the garden.
4: De igazából ez történt Ádámmal és Évával is az Édenkertben.
3: I believe that the devil stole their true identity.
4: Hiszem azt, hogy az ördög ellopta az ő valódi identitásukat.
3: And the human race has since then is trying to figure out who it is and why we're here.
4: És az emberi faj azóta is próbálja kitalálni, hogy kicsoda is valójában, és próbál visszatalálni erre az útra.
3: So
4: miért vagyunk itt?
3: If you were a son or a daughter of a king,
4: hogyha te egy királynak vagy a fia vagy a lánya,
3: and then all of a sudden you were a commoner,
4: és hirtelen egy átlagemberré válsz.
3: And you had no access to the king's resources any longer.
4: És többé már nincs hozzáférésed a király forrásaihoz.
3: You wouldn't even have a relationship with the king, your father.
4: És még kapcsolódási lehetőséged sincs édesapádhoz, a királyhoz.
3: And you're outside of the kingdom.
4: És ki vagy üzve a királyságból.
3: That's what happened to us.
4: Ez történt velünk.
3: And I believe that Satan has stolen our identity.
4: Hiszem, hogy a sátán ilyen módon ellopta az önazonosságunkat.
3: One of the things we do in the school the first several months is we focus on reestablishing true identity in the students.
4: Az iskolánkban a képzésnek az első néhány hónapjában ezen dolgozunk, hogy a tanítványainknak a helyes önazonosságát, identitását helyreállítsuk.
3: Because we were created to be sons and daughters of the king.
4: Arra teremtettünk, hogy a királynak a fiai és a lányaiként éljünk.
3: But we end up living like orphans.
4: És végül pedig valójában úgy élünk, mintha árvák lennénk.
3: And even when we're born again and we're back again having a heavenly father, many Christians still live as if they're an orphan.
4: És mikor megtérünk és újra kapcsolódási lehetőségünk van a mennyei atyával, sok keresztény ezután is úgy él, mintha árva lenne.
3: But our thinking has to be changed so that we can see ourselves as God sees us.
4: A gondolkodás módunkat meg kell változtatnunk olyan módon, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy Isten lát minket.
3: Some things change immediately when we become Christians.
4: Vannak dolgok, amik azonnal megváltoznak, amint megtérünk és keresztényekké válunk.
3: But other things take some time and some effort.
4: De más dolgoknak a megváltozása időt és erőfeszítést igényel.
3: I preached on the love of the Father for years when I was pastoring.
4: Amikor pásztori szolgálatban álltam, évekig prédikáltam az Atya szeretetéről.
3: And it wasn't until about 3.5 years ago when I gave the church to Kevin.
4: 3.5 évvel ezelőtt történt az, hogy átadtam a gyülekezet vezetését Kevinnek.
3: God began to put me through a process where he took some of the things that I knew and start working them deeper inside.
4: És azóta Isten elvégzett bennem egy munkát, amit korábban is tudtam, de egy mélyebb módon helyezte el bennem ezeket a dolgokat.
3: I grew up in the church as a child.
4: Gyerekkoromtól fogva gyülekezetben nőttem fel.
3: Doesn't mean I was any better person.
4: Ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem jelenti azt, hogy egy jobb ember lettem volna.
3: I grew up singing a song, Jesus loves me, this I know.
4: Azt a dalt énekelve nőttem fel, hogy Jézus szeret engem, én tudom ezt.
3: Because the Bible tells me so.
4: Mert a Biblia ezt mondja nekem.
3: So, and that's where we start.
4: Itt kezdjük, így indulunk.
3: You all know that God loves you.
4: Mindannyian tudjátok, hogy Isten szeret benneteket.
3: Right?
4: Igaz?
3: But we don't always feel and sense that love.
4: De mégis mindig nem érzékeljük, nem érezzük ezt a szeretetet.
3: Sometimes we feel very unlovable.
4: Néha nagyon szeretetlennek érezzük magunkat.
3: And we have trouble believing that he loves us.
4: És nehézségbe ütközik az, hogy elhiggyük, hogy Isten szeret minket.
3: So when we're born again, the Bible tells us that we are given the spirit of adoption.
4: Amikor újjászületünk, akkor megkapjuk az örökbefogadásnak a szellemét.
3: Adam and Eve and all of us walked away from God.
4: Ádám és Éva, és igazából mindannyian elfordultunk Istentől.
3: God invites us back into the family.
4: Eltávolodtunk tőle, de Isten visszahív bennünket az ő családjába.
3: And he chooses us and adopts us.
4: És ő kiválaszt minket, és örökbe fogad minket.
3: And we're actually born again into his family.
4: És igazából újjá születünk bele az ő családjába.
3: So we are recreated again in the image of God.
4: Helyre állítatunk Isten képére.
3: His DNA runs through us.
4: Az ő DNS-e itat át bennünket.
3: But sometimes our thinking is still like that of an orphan.
4: Időnként ezzel együtt is a gondolkodásmódunk még mindig olyan, hogy árvákként gondolkodunk magunkról.
3: 1 John 3, chapter 3, verse 1 says this.
4: Az 1 János 3, harmadik fejezetének első verse ezt mondja.
3: See what great love the Father has lavished on us, that we should be called the children of God, and that is what we are.
4: Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk.
3: So God has not only agreed for us to come back to him, but he has a great love for us.
4: Isten nem csak visszahív minket magához az ő családjába, hanem egy nagy szeretettel is van felénk.
3: And it says that he's lavished his love on us.
4: És azt mondja, hogy hát az angolban ez egy kicsit úgy hangzik, hogy kiárasztotta az ő szeretetét ránk, a magyar fordításban ez nem jön úgy.
3: He's extravagantly poured it on.
4: Extravagáns módon kiárasztotta ránk a szeretetét.
3: And yet many of us still live as if we have to earn his approval.
4: És bár néhányan még mindig úgy élünk, mint hogyha ki kéne érdemelnünk az ő elfogadását.
3: And we serve him like we are a slave trying to pay back a debt.
4: És úgy szolgálunk, mint hogyha szolgák lennénk, akik egy adósságot törlesztenek.
3: There's actually something true to that. We are servants of God.
4: Valami igazság van ebben, mert valóban Isten szolgái vagyunk.
3: And we could never ever repay him for what he's done for us, and yet we want to obey and please him.
4: De soha nem vagyunk arra képesek, hogy a magunk erejéből visszafizessük azt, amit értünk tett, mégis szeretnénk őneki örömet, gyönyörűséget okozni.
3: But we are primarily sons and daughters.
4: De elsődlegesen fiak és lányok vagyunk.
3: And so we serve him out of a loving relationship with him.
4: És ezért a felé érzett szeretet kapcsolat miatt szolgáljuk őt.
3: Jesus even called his disciples his friends.
4: Jézus a tanítványait a barátainak nevezte.
3: Said, I no longer call you servants, but friends.
4: Azt mondta, hogy nem hívlak titeket többé szolgáknak, hanem barátnainak.
3: It's interesting that he would choose that term.
4: Érdekes, hogy pont ezt a kifejezést választotta.
3: And others in the Bible were called the friend of God.
4: Másokat pedig a Biblia Isten barátainak nevez.
3: Do you ever think about the fact that God wants friends?
4: Gondolkoztatok már azon a tényen, hogy Isten akar barátokat?
3: He's never lonely because he's self-sufficient.
4: Ő soha nem magányos, mert hogy önmagában is tökéletes.
3: But he wants to treat us as friends.
4: Mégis úgy akar kezelni bennünket, mint az ő barátait.
3: Wants to tell us secrets.
4: El akarja mondani a titkait.
3: Treat us special.
4: Speciális módon akar kezelni minket.
3: And especially he wants to treat us as his children.
4: És különösen úgy akar kezelni bennünket, mint az ő gyermekeit.
3: Now to be one of billions of children of his doesn't seem very special.
4: Lehet, hogy nem tűnik túlságosan különlegesnek az, hogy sok millió gyermeke közül egy lehetsz.
3: But he's an infinite God.
4: De ő egy végtelen Isten.
3: I believe that he has a personal love for each of us.
4: És hiszem, hogy mégis személyes szeretete van mindannyiunk felé.
3: Our worth is not attached to what we do, it's attached to who we are.
4: A mi értékességünk nem attól függ, hogy mit teszünk, hanem attól, akik vagyunk.
3: So you don't have to pray more, worship more, read the Bible more to earn anything. You are already completely loved by God.
4: Tökéletes mértékben szeretve vagy Istentől most is, független attól, hogy mennyit imádkozol, mennyit dicsőíted őt, és mennyit olvasod a Bibliát.
3: I grew up on a farm and we worked 7 days a week.
4: Egy farmon nőttem fel, a hét minden napján dolgoznom kellett.
3: I carried that work ethic into ministry.
4: És ezt a munka módszert vittem át a szolgálatba is.
3: And I, even in ministry, I realized that I got my identity by what I do.
4: És a szolgálatban azt vettem észre, hogy az alapján értékelem magam, ahogyan dolgozom.
3: And I think a lot of us as human beings, probably men in particular, get our identity from our work.
4: És úgy gondolom, hogy emberekként, különösen a férfiak hajlamosak arra, hogy a munkánk alapján ítéljük meg magunkat.
3: And I saw busyness as a status symbol.
4: És úgy láttam az elfoglaltságot, mint egy státuszszimbólumot.
3: So if I could impress other people with how busy I was, I thought they would think better of me.
4: Úgy gondoltam, hogy ha az emberek látják azt, hogy milyen nagy mértékben mennyire elfoglalt vagyok, akkor többre fognak értékelni engem.
3: So on my refrigerator, on our refrigerator at home, I have a paper.
4: Az otthonunkban a hűtőszekrényen van egy papír.
3: And I've said on there that I've decided to give up busyness as a status symbol.
4: És erre felírtam, hogy feladom az elfoglaltságot, mint státuszszimbólumot.
3: My identity comes from the fact that I'm a son.
4: Mert az én identitásom abból a tényből jön, hogy fiú vagyok.
3: In fact, I'm a prince.
4: Sőt, egy herceg vagyok.
3: And I'm not trying to be corny or weird, but that's what the Bible says we are.
4: Nem akarok ezzel ilyen dicsekvőnek tűnni, vagy őrültnek, de ezt mondja a Biblia rólunk.
3: Let's read Ephesians 3.
4: Olvassuk el az Efezus 3-at.
3: Verse 14.
4: 14-es vers.
3: For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the goodness of God.
4: Efezus 3:14-19. Ezért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, hogy lakozzon a Krisztus a hit általati szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és alapot véve, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
3: So each of us are a little bit like a tree.
4: Mindannyian egy kicsit olyanok vagyunk, mint egy
3: and
4: fa.
3: You can see the trunk and the branches and the leaves.
4: Láthatjátok a törzset, az ágakat és a leveleket.
3: But you don't see the roots.
4: De nem látjátok a gyökeret.
3: But the roots have to be able to draw nourishment in order for the tree to grow.
4: De a gyökérnek a feladata az, hogy felvegye a tápanyagokat annak érdekében, hogy a fa növekedni tudjon.
3: And Paul is praying that the Christians in the church would their roots would go deep into the love of God so they because they need the love of God to strengthen them.
4: Pál arról beszél itt, hogy a keresztényeknek a gyökerüket Isten szeretetébe kell mélyen beleengedni, mert ez képes őket növeszteni.
3: So, he wants us to know the love of God.
4: Azt akarja, hogy legyünk tisztában, ismerjük, tudjuk Isten szeretetét.
3: And apparently it has dimensions, high, wide, deep.
4: És különösen ismerjük ennek a mértékét, szélességét, magasságát, nagyságát.
3: And since God is infinite, you can spend an eternity exploring his love and never exhaust it.
4: És mivel Isten végtelen, ezért egy örökkévalóságot tölthetsz azzal, hogy Isten szeretetének a mértékét tanulmányozod, sose fogsz kimerülni vagy a végére jutni.
3: So I'm convinced that none of you know how much God loves you.
4: Meg vagyok arról győződve, hogy egyikötök sem tudja pontosan, hogy mennyire szeret Isten benneteket.
3: Some of you know more than others.
4: Vagytok, akik jobban tisztában vagytok ezzel, mint mások.
3: Most of us just know a little bit.
4: De a legtöbben csak egy kicsit ismerünk ebből.
3: But he wants us to be filled with the fullness of God, and we have to be able to draw that from his love.
4: Azt akarja, hogy legyünk beteljesedve Istennel, és hogy az ő szeretetéből növekedjünk.
3: How many of you love God?
4: Hányan szeretitek Istent?
3: This is just to wake you up. Yeah, very good.
4: Csak azért is felébredjetek.
3: Did you know that God loved you before you loved him?
4: Tudjátok, hogy Isten előbb szeretett benneteket, mint hogy ti szerettétek őt?
3: When you were a miserable rebel with a bad attitude, he loved you.
4: Mikor egy rossz hozzáállású, nyomorult bűnös voltál, ő ma akkor is szeretett téged.
3: Maybe you were always a nice boy, but most of us weren't all the time.
4: Lehet, hogy egy jó fiú voltál, de ő akkor is mindig szeretett téged.
3: He loved us before we did anything.
4: Ő előbb szeretett bennünket, mint hogy mi bármit tettünk volna.
3: So we never had to earn his love.
4: Soha nem kell semmit tennünk azért, hogy kiérdemeljük az ő szeretetét.
3: And yet we grow up assuming that we have to give certain behavior and do good things and then we're rewarded with love.
4: És mégis úgy növünk, úgy gondoljuk, hogy kell valamit tennünk azért, hogy a szeretetét kiérdemeljük.
3: But God loved us first before we love him.
4: De Isten előbb szeretett bennünket, először ő szeretett minket, mielőtt mi is szerettük volna őt.
3: So my theory is that the more I receive of the love of God, the more I can love him.
4: Az én teóriám az, hogy minél nagyobb mértéket fogadunk mi be Isten szeretetéből, annál jobban vagyunk képesek visszaszeretni őt.
3: And if I have trouble loving God with passion, it's simply because I've not yet experienced his love enough myself.
4: És ha problémám van azzal, hogy szenvedélyesen szeressem Istent, akkor valószínű még kevéssé értettem meg és keveset fogadtam el az ő szeretetéből.
3: So what happens when you have Christians all over the world that are sons of God but really haven't understood his love?
4: Mi történik akkor, amikor látod, hogy világszerte keresztények Isten fiaiként élnek és járnak, és mégsem értik igazán Istennek a szeretetét?
3: You end up with a very tiring Christianity.
4: Akkor végül egy nagyon fárasztó kereszténységgel fogsz találkozni.
3: It can be a very harsh Christianity.
4: Ez egy nagyon bántó, durva kereszténység lehet.
3: Because we still don't get the fullness of his love.
4: Mert még nem vettük át az ő szeretetének a teljességét.
3: So let's look at being an orphan, what that means.
4: Nézzük meg, mit jelent árvának lenni.
3: My mother's dad was driven away from his home when he was a teenager.
4: Az édesanyámnak az apukáját elzavarták otthonról, mikor tínédzser volt.
3: I think he was 14 or 15 and his father chased him away from home.
4: 14-15 éves lehetett, amikor az édesapja elkergette otthonról.
3: That's one way you can become an orphan.
4: Válhat valaki így is árvává.
3: You can choose to leave home.
4: Választhatsz, hogy otthon élj.
3: Or you can be thrown out of home.
4: Vagy pedig kidobnak otthonról.
3: Or your parents could die and you could lose your home.
4: Vagy pedig a szüleid meghalnak, és így veszíted el az otthonodat és szüleidet.
3: Anybody that's lost home.
4: De bárki, aki elveszti az otthonát,
3: becomes an orphan.
4: Árvává válik.
3: And so they live without family and without roots.
4: Család és gyökerek nélkül élnek.
3: Now the first orphan was Satan.
4: Az első árva a Sátán volt.
3: He was created by God, no doubt he was loved by God.
4: Isten teremtette őt és kétségkívül Isten szerette őt.
3: And I believe when he lost his home, he became the first orphan.
4: És hiszem, hogy Sátán, mikor elvesztette az otthonát, ő vált az első árvává.
3: And I believe that ever since then he was wanting everybody else to join him in orphan life.
4: És hiszem, hogy azóta is az az ő célja, hogy mindenkit magához csábítson, hogy osztozzanak vele az árva létben.
3: And I believe in each human being there's an orphan spirit that needs to be healed.
4: Úgy hiszem, hogy minden emberi személyben ott van egy árvasági szellem, aminek meg kell gyógyulnia.
3: It's not a spirit that you can just cast out and be delivered from.
4: Ez nem egy olyan szellem, amit csak úgy ki tudsz űzni, vagy meg tudsz hirtelen szabadítani belőle valakit.
3: But it's a mentality that we need to be freed from.
4: Hanem ez egy olyan gondolkodásmód, amiből meg kell szabadulnunk.
3: The love of God needs to heal that place in our heart.
4: Isten szeretetének kell, hogy meggyógyítsa a szívünkben ezt a helyet.
3: The orphan needs to find his or her way home.
4: Az árvának meg kell találnia a hazafelé vezető utat.
3: So a home is not a building.
4: Tudjátok, az otthon az nem egy épület.
3: The house is not the home. The home really is the family, the place of belonging.
4: A ház az nem az épület, hanem egy család, ahova tartozol.
3: It's a place of warmth and security.
4: A melegségnek és a biztonságnak a helye.
3: There's provision.
4: Ahol gondoskodásban részesülsz.
3: Guidance.
4: Vezetést kapsz.
3: Joy and peace.
4: Örömnek és békességnek a helye.
3: It's an abundant life.
4: És a túláradó életnek a helye.
3: But when a person is an orphan, they don't have access to those things.
4: Az árváknak nincsen hozzáférésük ezekhez a dolgokhoz.
3: An orphan has nowhere to go to find those things, and so they have to learn, they take care of themselves.
4: Az árvák nem férnek hozzá ezekhez a dolgokhoz, és ezért maguknak kell gondoskodni magukról.
3: I believe that Lucifer's rebellion against God was basically him saying, I don't need or want a father.
4: Én hiszem azt, hogy Lucifernek az árvasága az ott kezdődött, amikor kinyilvánította azt, hogy ő egyedül akar magáról gondoskodni, és nincs szüksége atyára.
3: I refuse to be a son.
4: Megtagadta azt, hogy fiú legyen.
3: I will not be subject to anyone.
4: És nem leszek többé elszámoltatható senki felé.
3: I'm going to live life as an orphan.
4: Hanem úgy fogok élni, mint egy árva.
3: And so he chose to live independently of God.
4: Így azt választotta, hogy Istentől függetlenül él.
3: He lost his home in heaven.
4: Elveszítette mennyei otthonát.
3: And when he tempted Adam and Eve, the temptation was that they would live independently of God.
4: Amikor megkísértette Ádámot és Évát, akkor a kísértésnek a lényege az volt, hogy képesek élni Istentől függetlenül.
3: And when they stepped outside of his kingdom into independent living, they became an orphan.
4: És amikor kiléptek Isten királyságából, és beleléptek a független életbe, akkor árvákká váltak.
3: And a whole bunch of things changed.
4: És rengeteg dolog megváltozott körülöttük.
3: Of course, Jesus solves that by us getting a spirit of adoption.
4: Természetesen Jézus szolgáltat erre megoldást azáltal, hogy az örökbefogadás szellemét adja nekünk.
3: We come into God's family and he treats us like sons and daughters.
4: Visszavisz bennünket Isten családjába, és ő pedig fiaivá és lányaivá fogad bennünket.
3: But many of us would live like a son or a daughter who had a father with a huge bank account that we would have access to, but we don't access it.
4: Sokan úgy élünk, akik úgy gondolkodunk, hogy igen, van egy apukánk, akinek van egy elképesztően nagy bankszámlája, de nekünk nincsen hozzáférhetőségünk ehhez.
3: Or a father who deeply loves us, and yet we out of rejection still keep our distance from him.
4: Vagy van egy olyan apukánk, aki nagyon szeret bennünket, de mégis az elutasítottság miatt egy távolságot tartunk felé.
3: The first thing that Adam and Eve did when they sinned was that they became afraid of God, and they became full of shame.
4: Az első dolog, ami elkezdődött Ádámban és Évában, amikor bűnbe estek, hogy egyrészt féltek Istentől, másrészt pedig szégyelték magukat.
3: One of the things we were attempting to do in our school was to create a culture of honor, where everybody's honored.
4: Az a légkör, amit szeretnénk az iskolában tanítani vagy képviselni, az a tiszteletnek, megbecsülésnek a légköre.
3: Because in many ways the Christian church has adopted a culture of shame.
4: Mert sokfajta módon a keresztény gyülekezetek a magukévá tették a szégyennek a kultúráját vagy légkörét.
3: So if you do something wrong, we shame you in hopes that you never do that again.
4: Ha valamit rosszul csinálsz, akkor megszégyenítünk téged, hogy többet ne csinálj olyat.
3: And that probably comes from the fact that we all still feel shame, and so that's all we know how to give to others.
4: Valóban valószínűleg az lett ennek az oka, hogy mindannyian szégyenkezünk, amikor bűnt követünk el, és ezért próbáljuk ezt másokra is
3: rárakni. So in scriptures God repeatedly says, I will never leave you or forsake you.
4: Az írásokban újra és újra mondja Isten azt, hogy soha nem hagylak el téged.
3: So why does
4: és nem feledkezem el rólad.
3: Why does he repeat that so often in the Bible?
4: Vajon miért ismétli ő ezt ilyen gyakran a Bibliában?
3: It's because he knows that we think he's abandoned us.
4: Mert tudja, hogy úgy gondolkodunk, hogy elhagyott bennünket, elárult minket.
3: I find among Christians all over the world that one of the most frustrating things they have is the feeling that they can't hear God or they can't draw close to him.
4: Világszerte tapasztalom azt keresztények között, hogy sokan úgy érzik, hogy távol van Isten tőlük, és nem is tudnak közelébe kerülni, nem hallják őt.
3: It's the orphan spirit.
4: Ez az árvaság szelleme.
3: Even especially when we go through a difficult time, we think God must be angry with us or he's distant and far away.
4: Különösen mikor nehéz időszakokon megyünk át, akkor úgy gondoljuk, hogy Isten elhagyott minket, eltávolodott tőlünk, messze van tőlünk.
3: And he's saying, I will never ever leave you or forsake you.
4: És ő pedig újra és újra azt mondja, hogy soha-soha nem hagylak el téged, és nem feledkezem el rólad.
3: It dawned on me one time that the talk that Jesus gave his disciples right before he died was about his love.
4: Az egyik olyan dolog, amit Jézus mondott, mielőtt meghalt volna a tanítványainak, az a szeretetről szólt.
3: So it's several chapters long, but it refers a lot to love.
4: Ez több fejezeten keresztül van leírva, de döntően a szeretetről szól.
3: And in John 14, verse 18, he says, I will not leave you as orphans, I will come to you.
4: A János 14:18-ban azt mondja, hogy nem hagylak titeket árvákul, eljövök hozzátok.
3: I think he knew he was going to be crucified.
4: Hiszem, hogy ő tisztában volt azzal, hogy keresztre fogják feszíteni.
3: He wanted them to know, I'm not going to leave you. I'm not going to abandon you.
4: Azt akarta, hogy tudják a tanítványai, hogy nem hagyja el őket.
3: Like a father leaving his children.
4: Mint egy apa, aki elhagyja a gyerekeit.
3: And then he says, I will come to you.
4: Bocsánat. Aztán azt mondja, hogy eljövök hozzátok.
3: I think he was referring to the coming of the Holy Spirit.
4: És hiszem azt, hogy itt a Szent Szellem eljövetelére utalt Jézus.
3: One of the reasons that I stress so much that individual Christians become have a relationship with the Holy Spirit is because the Holy Spirit is the one that gives us this spirit of adoption.
4: Azért nagyon fontos az, hogy a Szent Szellemmel betöltekezzenek a keresztények, mert a Szent Szellem hozza el számunkra az örökbefogadásnak a szellemét.
3: And then he tells them that they should abide in his love.
4: Aztán azt mondja, hogy maradjatok meg az én szeretetemben.
3: And says that they can ask anything in his name so that their joy is full.
4: És azt mondja, hogy bármit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt, hogy az örömötök teljes legyen.
3: I want my children to be happy.
4: Én azt szeretném, azt akarom, hogy a gyerekeim boldogok legyenek.
3: I especially want my grandchildren to be happy.
4: Különösen akarom, hogy az unokáim boldogok legyenek.
3: He gets ice cream anytime he wants.
4: Bármikor kérhet tőlem fagyit, mindig fog kapni.
3: It's the father's heart that he wants the child to have what they need, and he wants them to be happy and their joy be full.
4: Az atyáknak, az apáknak az az akaratuk, hogy a gyerekeik megkapják, amit szeretnének, és az örömük teljes legyen.
3: And even though Jesus is enough, most Christians live as if there's never enough.
4: És bár Jézus elég, mégis nagyon sok keresztény úgy él, hogy soha nincs elégsége.
3: We've been given everything we need to succeed.
4: Mindent megkaptunk, amire szükségünk van, hogy sikeresek legyünk.
3: All the love and all the promises that we would want.
4: Minden szeretetet és minden ígéretet, amit csak akarunk.
3: And yet we struggle with doubt, believing that these things are actually true.
4: És mégis küzdködünk azzal, hogy elhiggyük azt, hogy mindezek igazak.
3: So if we are living like orphans, we're not even sure if everybody else loves us.
4: Hogyha árvákként élünk, akkor nehezen tudjuk elhinni, hogy bárki is szeret minket.
3: Because we have the deep feeling of being abandoned.
4: És egy elhagyottságnak a mély érzése van bennünk.
3: And orphans might run from one place to the other looking for their next meal, looking for the next love or friendship.
4: Az árvák hajlamosak ide-oda mászkálni, jönni-menni, hogy keressék a következő adag kajájukat, a következő baráti kapcsolatot, vagy bármi mást.
3: They have a hard time putting roots down.
4: És nehézséget okoz nekik, hogy bárhol is meggyökerezzenek.
3: And that's what he's talking about, that we would be rooted and grounded in God's love.
4: És erről beszélt ugye Pál, amit említettünk, hogy Isten szeretetébe bele kell gyökereznünk.
3: Sometimes someone who is living like an orphan, if they get close to love, it actually frightens them.
4: Igazából, hogyha valaki ilyen árvaság szellemével él, és szeretetet tapasztal, az megijeszti.
3: And the Father and Jesus, they just say, we will never leave you, you will never be alone.
4: Az Atya és Jézus azt mondják, hogy soha nem hagyunk el téged.
3: The Holy Spirit was given to us to be our guide and our comfort.
4: A Szent Szellem azért jött el, hogy vezessen minket és megelégítsen minket.
3: Last summer I was with a leader from the Chinese church.
4: A múlt nyáron együtt voltam egy vezetővel kínai gyülekezetből.
3: He's responsible for over a million Christians.
4: Több mint 1 millió keresztény fölött rendelkezik ő felelősséggel.
3: The growth of Christianity in China is mind-boggling.
4: A Kínában a kereszténység növekedésének üteme az egészen elképesztő.
3: He told me that he thinks many churches operate or a lot like an orphanage.
4: Ő mondta nekem, hogy sok gyülekezet úgy működik, mint hogyha egy árvaház lenne.
3: All the orphans come in and sit down.
4: Az összes árva összejön, leülnek.
3: They get their meal.
4: Együtt étkeznek.
3: Their basic needs are met.
4: Az alap szükségleteik be vannak töltve.
3: And we shake hands and go home.
4: Aztán pedig kezet ráznak és hazamennek.
3: And he was making the case that the church needs to be family where we know we belong.
4: És arra jutottak, hogy a gyülekezetnek egy családdá kell válnia, hogy tudják, hogy hova tartoznak.
3: Orphans often have trouble embracing vulnerability.
4: Az árváknak nehézséget jelent, hogy magukévá tegyék a sebezhetőséget.
3: They have to act tough.
4: Keményeknek kell látszaniuk.
3: Even if inside they're afraid and they're not sure if they're loved.
4: Még ha belül félnek is, és bizonytalanok abban, hogy szeretik őket.
3: They learn to perform in a way to convince others that they're really tough.
4: Megtanulják megjátszani azt mások előtt, hogy ők valóban kemények.
3: And we're afraid to let other people know what we're really like because we're convinced if they found that out, they wouldn't like us anymore.
4: Emögött az a félelem van, hogy attól félünk, hogyha mások megismernek bennünket, hogy valójában milyenek vannak, akkor többé már nem fognak szeretni.
3: Orphans generally distrust authority.
4: Az árvák általában félnek a hatalomtól.
3: Because they see authority as a source of pain.
4: Mert úgy tekintenek a hatalomra, mint a fájdalom forrására.
3: Or potential pain.
4: Vagy a lehetséges fájdalom forrására.
3: In the past I've been hurt by this and so I have to be very careful because it could happen again.
4: Mert a múltban sérülést kaptam ilyen személytől vagy ilyen módon, és ezért vigyáznom kell arra, hogy ez nehogy újra előforduljon.
3: But a son or a daughter that's loved will be secure and they will see authority as a source of life and good.
4: De egy szeretett fiú vagy szeretett lány az úgy fog tekinteni a hatalomra, mint a szeretetnek és gondoskodásának a pozitív forrására.
3: And an orphan will never know who's going to provide for him.
4: Egy árva nem tudja, hogy ki fog gondoskodni róla.
3: Not sure where they'll get their next meal.
4: Bizonytalan abban, hogy vajon következő alkalommal lesz-e mit ennie.
3: If they get a meal, they eat it all immediately.
4: És hogyha hozzájut egy adag kajához, azt azonnal megeszi.
3: Not sure when they're going to have another one.
4: Mert nem tudja, hogy mikor fog kapni legközelebben.
3: And there's no rest and security in the fact that there'll always be enough.
4: És ezért nincsen egy megnyugvásuk és békességük abban, hogy mindig lesz elég.
3: Another thing on my refrigerator says this.
4: Egy másik felirat a hűtőnk oldalán ezt mondja.
3: I give up scarcity as a way of life.
4: Feladom az aggodalmas kodást, mint életmódot.
3: Because God promises to take care of us.
4: Mert Isten megígérte, hogy gondoskodik rólunk.
3: I don't need to live in fear that things are scarce.
4: Nem kell attól félnem, hogy szükségben leszek.
3: Jesus said, "Peace I give to you."
4: Jézus azt mondja, hogy békességet adok nektek.
3: Don't allow your heart to be troubled.
4: Ne engedjétek meg a szíveteknek, hogy féljen.
3: Don't let it be afraid.
4: Ne féljetek.
3: We don't have to live in a constant feeling of scarcity.
4: Nem kell úgy élnünk, hogy rettegünk, hogy félünk.
3: So if we're a son or a daughter in the king's family, there's always enough.
4: Hogyha a király családjához tartozó fiak és lányok vagyunk, akkor mindig lesz elég mindenből.
3: And we live in abundance.
4: És egy túláradó életet tudunk élni.
3: We don't have to compete with the other orphans. I'm sorry. We don't have to compete with the other orphans.
4: Nem kell versenyeznünk a többi árvával.
3: Because we're all sons and daughters.
4: Mert mindannyian fiak és lányok vagyunk.
3: You know, even Christians sometimes are competitive.
4: Tudjátok, még a keresztények között is láthatjuk néha, hogy versengenek egymással.
3: Even pastors.
4: még a pásztorok is.
3: And we don't see each other as workers in the same field, we see each other as competitors.
4: Nem úgy tekintünk egymásra, mint munkatársakra, akik ugyanazon a területen dolgozunk, hanem verseny vetélytársakként tekintünk egymásra.
3: Because if you get more, that means there's less for me.
4: Az az érzés van bennünk, hogy ha neked több jut, akkor nekem kevesebb marad.
3: If you get more praise and compliments from people, that means they like them better than you like me, because there's not enough of praise and compliments.
4: Hogyha te dicséretet kapsz az emberektől és forrásokat, akkor úgy gondoljuk, hogy nekem abból az szükséget fog okozni, és nekem kevesebb lesz ettől.
3: And because we believe that these things are limited, we are always scrapping for crumbs.
4: És mert úgy gondoljuk, hogy a források és a lehetőségek végesek, ezért aztán ilyen morzsaszedegetéssel fogunk foglalkozni.
3: Sometimes the reason we hurt each other is simply because we still have this orphan wound inside.
4: Időnként azért okozunk sérüléseket egymásnak, mert ezek az árvaságból fakadó sebek vannak bennünk.
3: You maybe have heard this said, but hurt people hurt people.
4: Talán hallottátok már ezt a mondást, hogy a sérült emberek okoznak sérüléseket másoknak.
3: So if we're wounded and we don't know love, we wound other people and withhold love from them.
4: Hogyha mi megsérülünk és nem élünk át szeretetet, akkor mi is meg fogunk sérteni másokat, és nem szeretettel fogunk viselkedni feléjük.
3: So we should change our behavior, but the real change comes when we receive the Father's love.
4: Meg kéne változtatnunk a viselkedésünket, de igazából úgy tudunk megváltozni, hogyha az Atyának a szeretetét elfogadjuk.
3: And we find our way home.
4: És megtaláljuk a hazavezető utat.
3: And I had a dream years ago of I was in a storm, but I found my way to my father's house.
4: Évekkel ezelőtt volt egy álmom, hogy egy viharban éjszaka eltévedtem, és aztán végül megtaláltam az utat ott az édesapám házába.
3: So I want all of you to find your identity in who you really are, and that is sons and daughters of God.
4: Azt szeretném, hogyha mindannyian megtalálnátok ezt az identitásotokat, hogy Istennek a fiai és lányai vagytok.
3: Not in what you do or not in how much money you have.
4: Nem abban, hogy mennyit tesztek, és nem abban, hogy mennyi pénzetek van.
3: I've met very talented, very successful people that are still trying to earn it, because it's never enough.
4: Találkoztam olyan emberekkel, akik rendkívül tehetségesek voltak, vagy nagyon vagyonosak, és mégsem elégedtek meg, soha nem volt nekik elég.
3: So we can have a faulty identity system.
4: Előfordul az, hogy egy sérült önazonossági rendszerünk van.
3: So it's possible that all of us here today know God as our Father, but still have some parts of our heart that lives like an orphan.
4: Lehetséges az, hogy akik itt vagyunk ma, tudjuk és tisztában vagyunk vele, hogy Isten a mi atyánk, és mégis vannak az életünknek olyan területei, ahol mégis árvákként élünk.
3: But each of you has an inheritance that just needs to be unlocked.
4: Mindannyiotoknak van egy örökségetek, amit ki kell nyitni.
3: It's like God's bank account for you that you just have to learn how to access.
4: Ez olyan például, mint Istennek a bankszámlája, amit meg kell tanulnunk, hogy tudunk hozzáférni.
3: One thing that keeps us from receiving the Father's love is when we have been hurt by other people.
4: Az egyik oka lehet annak, hogy nem tudjuk átélni Isten szeretetét a más emberek által kapott sebek.
3: So if I want to receive more of the love of God, I usually have to forgive those who've hurt me.
4: Hogyha Isten szeretetéből többet szeretnék megragadni, akkor ennek feltétele az, hogy megbocsássak azoknak, akik bántottak, megsértettek engem.
3: Could be from a parent.
4: Lehet ez egy szülő is.
3: Or a leader.
4: Vagy vezető.
3: Someone else in our family, someone else in the church.
4: Vagy valaki más családtag, vagy más gyülekezeti testvér.
3: You know, when you're hurt, you feel like you might be the only one that experiences this deep pain.
4: Tudod, amikor nehéz helyzetben vagy, akkor úgy érezheted, hogy senki más nem érzi rajtad ezt a mély fájdalmat.
3: But the whole race is hurt.
4: De ez az egész testnek sérülést okoz ilyenkor.
3: Jesus said it is impossible that no offenses should come.
4: Jézus azt mondja, hogy az nem lehetséges, hogy sértések, botránkozások ne essenek, vagy ne történjenek.
3: Even the best of parents, the children can still misinterpret something they do or say, and they can be hurt.
4: A legjobb szülők mellett is előfordul az, hogy a gyerekek félreértenek dolgokat, és úgy interpretálják, hogy bántást élnek át a szüleiktől.
3: Even the best friends that we have that love us the most, actually they can hurt us the most.
4: Még baráti kapcsolatokban is, a legjobb barátságokban is előfordulnak félreértések, és ilyenkor a legnagyobb sérüléseket tudják okozni egymásnak.
3: If I walked out there and somebody called me a bad name, I wouldn't really care.
4: Hogyha kimegyek és valaki valami rosszat mond rólam, egy ismeretlen ember, azzal nem nagyon törődöm.
3: If Polly called me that name, I would cry for weeks.
4: De hogyha Pali valami rossz dolgot mond rólam, akkor amiatt hetekig sírni fogok.
3: The people that we love the most are the ones that can hurt us the most.
4: Azok az emberek, akiket a legjobban szeretünk, azok tudnak leginkább megbántani.
3: The only way out of personal hurt is to forgive.
4: És ez egyetlen módja annak, hogy túl tudjunk lépni ezeken a sérüléseken, a megbocsátás.
3: They say that time heals all wounds, don't believe it.
4: Mondanak olyat az emberek, hogy az idő meggyógyítja a sebeket, ezt ne higgyétek el.
3: We have to forgive.
4: Meg kell bocsátanunk.
3: You know, the Bible says if your brother sins against you,
4: tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy ha a testvéred vétkezett ellened,
3: even seven times a day, we have to forgive him.
4: Még naponta hétszer, akkor is meg kell bocsátanunk neki.
3: And one place it says 70 times 7.
4: És egy helyen azt mondja, hogy 70-szer 7-szer.
3: 490 times.
4: 140 esetben.
3: It's a little absurd.
4: 190. Pláne.
3: Yeah, the okay. Numbers are always the hardest part, I understand. Sorry about that. Okay. Alan always used numbers. Did you ever translate for Alan? But Alan tells this story, you know, I lived on a farm, and if I come into the house with muddy shoes,
4: tudjátok, én egy farmon éltem, és hogyha bementem a házba, a sáros csizmába,
3: Cheryl's just cleaned the kitchen floor,
4: akkor Cheryl utána azonnal feltörölte a konyha padlóját,
3: and I tracked the mud across the kitchen,
4: és aztán én jöttem a sáros csizmáimmal keresztül a konyhán.
3: If I repent and say I'm sorry, according to the Bible, she has to forgive me.
4: Akkor, hogyha azt mondtam neki, hogy bocsáss meg nekem, akkor a Biblia szerint meg kell bocsátania.
3: Up to 490 times a day.
4: Naponta 449 esetben.
3: That's a ridiculous illustration.
4: Ez egy ilyen vicces illusztráció.
3: There is no other way.
4: De nincs más módja.
3: Even if we're hurt again and again and again, we have to forgive.
4: Még ha újra és újra és újra megsérülünk, sértést kapunk, akkor is meg kell bocsátani.
3: Otherwise we become a prisoner.
4: Máskülönben börtönbe kerülünk.
3: And all these hurts accumulate and they're like a log jam that keep the love of God flowing into our heart.
4: Ezek az újabb sérülések, ha nem bocsátunk meg, akkor a gátjai lehetnek annak, hogy Isten szeretet elérjen minket.
3: I'm sure you're like me that you've had some times where you've been deeply hurt.
4: Biztos vagyok benne, hogy mindannyiótoknak az életében voltak olyan szituációk, amik mély sebeket okoztak.
3: And when the hurt from someone else surfaces, I can't even feel God's love at that point.
4: És hogyha bementem a házba, a sáros csizmába,
3: Cheryl's just cleaned the kitchen floor.
4: Akkor Cheryl utána azonnal feltörölte a konyha padlóját.
3: And I tracked the mud across the kitchen.
4: És aztán én jöttem a sáros csizmáimmal keresztül a konyhán.
3: If I repent and say I'm sorry, according to the Bible, she has to forgive me.
4: Akkor, hogyha azt mondtam neki, hogy bocsáss meg nekem, akkor a Biblia szerint meg kell bocsátania.
3: Up to 490 times a day.
4: Naponta 449 esetben.
3: That's a ridiculous illustration.
4: Ez egy ilyen vicces illusztráció.
3: There is no other way.
4: De nincs más módja.
3: Even if we're hurt again and again and again, we have to forgive.
4: Még ha újra és újra és újra megsérülünk, sértést kapunk, akkor is meg kell bocsátanunk.
3: Otherwise we become a prisoner.
4: Máskülönben börtönbe kerülünk.
3: And all these hurts accumulate and they're like a log jam that keep the love of God flowing into our heart.
4: Ezek az újabb sérülések, ha nem bocsátunk meg, akkor a gátjai lehetnek annak, hogy Isten szeretet elérjen minket.
3: I'm sure you're like me that you've had some times where you've been deeply hurt.
4: Biztos vagyok benne, hogy mindannyiótoknak az életében vannak olyan, voltak olyan szituációk, amik mély sebeket okoztak.
3: And when the hurt from someone else surfaces, I can't even feel God's love at that point.

0: Even if we are hurt again and again and again, we have to forgive.
1: Még ha újra és újra és újra megsérülünk, sértést kapunk, akkor is meg kell bocsátanunk.
0: Otherwise we become a prisoner.
1: Máskülönben börtönbe kerülünk.
0: All these hurts accumulate and they're like a log jam that keep the love of God flowing into our heart.
1: Ezek az újabb sérülések, ha nem bocsátunk meg, akkor a gátjai lehetnek annak, hogy Isten szeretet elérjen minket.
0: I'm sure you're like me that you've had some times where you've been deeply hurt.
1: Biztos vagyok benne, hogy mindannyiótoknak az életében voltak olyan szituációk, amik mély sebeket okoztak.
0: And when the hurt from someone else surfaces, I can't even feel God's love at that point.
1: És hogyha egy ilyen sérülést kapok, akkor Istennek a szeretetét nem érzékelem.
0: I have to forgive.
1: Meg kell bocsátanom.
0: And David says, if it was an enemy insulting me, I could endure it.
1: Dávid azt mondja, hogyha egy ellenség sért meg engem, akkor azt elviselem.
0: But you're my close friend in whom I once enjoyed sweet fellowship.
1: De te közeli barátom, akivel közösségben vagyok, vagy voltam.
0: What he's saying is I cared about you and you hurt me.
1: Azt mondja itt, hogy én gondoskodtam rólad, gondom volt rád, és te meg megbántottál engem.
0: I'm gonna finish in a minute and I'm gonna pray for you.
1: Befejezem rövidesen, és imádkozni fogok értetek.
0: But I grew up in a culture that would never acknowledge when we were hurt.
1: Egy olyan kultúrában nőttem fel, ahol soha nem ismerték azt el, hogyha sérülést kaptak.
0: If you hurt me, I would say, oh, that's nothing, and I would act like I'm not hurt.
1: Hogyha megsértettél, akkor azt mondtam, hogy jó, ez semmi, és úgy tettem, mintha nem kaptam volna sérülést.
0: That's a lie.
1: Ez egy hazugság.
0: And I can't really deal with it until I admit that I've been hurt.
1: És nem is tudtam megszabadulni ettől egészen addig, amíg be nem vallottam, hogy megsérültem.
0: I think sometimes we at least need to admit it to ourselves that we had our feelings hurt.
1: Időnként magunknak is be kell vallanunk, hogy sértést szenvedtünk el.
0: Sometimes we have to admit it to our spouse or someone else in the church. You know, when you did that, it really hurt me.
1: Időnként be kell vallanunk a házastársunknak is, vagy gyülekezetben a testvérünknek, meg kell mondanunk, hogy ekkor meg akkor, ezzel meg azzal megbántottál.
0: We can't deny the offense.
1: Nem tagadhatjuk le a sérülést.
0: But Jesus says, the Spirit of the Lord is upon me to bind up broken hearts.
1: Jézus azt mondja, hogy az Úrnak a szelleme van rajtam, hogy meggyógyítsam a megtört szíveket.
0: This is actually what we can do for others as well.
1: Ez az igazán, amit másokkal is mi megtehetünk.
0: And I think we need to forgive.
1: És hiszem, hogy meg kell bocsátanunk.
0: And Siri's talking to me. That's weird. She just started talking.
1: Elkezdett beszélni az iPad.
0: Yeah. Have to talk to Mark Zuckerberg or somebody about what this is doing.
1: Ez biztos Zuckerberg volt.
0: I want to lead you in a couple prayers.
1: Vezetni foglak benneteket egy imában.
0: I want to lead you, I'm just going to call you to forgive anybody that hurt you.
1: Arra hívlak benneteket, hogy bocsássatok meg bárkinek, aki megbántott benneteket.
0: And then I'm going to transfer the pain to Jesus.
1: Aztán pedig át fogom helyezni a fájdalmatokat Jézusra.
0: The Bible says that he bore our pain.
1: Biblia azt mondja, hogy ő hordozta a mi bűneinket, a mi fájdalmainkat.
0: And that he will restore our soul.
1: És ő a lelkünknek a helyreállítója.
0: And then I want to pray for healing of the orphan spirit.
1: Aztán fogok imádkozni az árvaság szellemének a gyógyulásáért.
0: And I want to pray for you to experience the Father's love.
1: És fogok imádkozni azért, hogy fogadjátok az Atyának a szeretetét.
0: I really believe that if we get to the point where we can experience the Father's love more, it'll change our lives.
1: Valóban hiszem azt, hogy ha eljutunk arra a pontra, hogy egy nagyobb mértékben éljük át és tapasztaljuk meg az Atyának a szeretetét, az megváltoztatja az életünket.
0: Is that okay if I do that?
1: Rendben van ez, hogyha ezt tesszük?
0: Maybe you should just stand and just let me pray for you for a minute.
1: Lehet, hogy talán fel kéne állnotok, és akkor imádkozom értetek.
0: So just bow your head and close your eyes.
1: Hajtsátok meg a fejeteket, csukjátok be a szemeteket.
0: I think the first question is if there's somebody that's come to your mind that you feel you need to forgive.
1: Az első kérdés az, hogy eszedbe jut-e valaki, akinek meg kell bocsátanod.
0: None of us need to know who it is or what it's about.
1: Nem az a lényeg, hogy ki az, vagy hogy mit kell megbocsátani.
0: But I just want you to tell God that you choose to forgive the person.
1: Azt szeretném, hogyha elmondanád Istennek, hogy úgy döntesz, hogy megbocsátasz annak a személynek.
0: You may not feel the forgiveness, but you need to choose to forgive.
1: lehet.

0: Hogy nem érzed a megbocsátást, de neked úgy kell döntened, hogy megbocsátasz.
1: So Father, we forgive those who have hurt us.
0: Atyánk, hálát adunk neked, megbocsátunk azoknak, akik megbántottak minket.
1: We release them to you.
0: Felszabadítjuk őket és rád bízzuk őket.
1: Even if they have hurt us deeply,
0: még ha mélyen megbántottak is,
1: we will allow you to sort that out.
0: Rád bízzuk azt, hogy ettől szabadíts meg minket.
1: But we want to release them.
0: Felszabadítjuk őket most.
1: And we bless them in Jesus' name.
0: És megáldjuk őket Jézus nevében.
1: If they've said something that has hurt us, we forgive them for that and we release them.
0: Ha valaki valami olyasmit mondott nekünk, amivel megbántott bennünket, megbocsátunk és elengedjük őket.
1: And so I, God, wherever there's pain in our hearts, we transfer this pain to Jesus who bore it on the cross.
0: És Istenünk, bármilyen területen is a szívünkben, ahol fájdalom van, ezt átadjuk most a te kezedbe, és Jézusra helyezzük, mert megvan írva, hogy ő a mi fájdalmainkat hordozta.
1: We take the pain that we have felt, and we give it to you.
0: Fogjuk azt a fájdalmat, amit éreztünk, és átadjuk neked.
1: We don't want it anymore.
0: Nem akarjuk ezt többé.
1: We've used it to justify anger.
0: Nem akarjuk ezt használni, hogy igazoljuk a haragunkat.
1: We've used the pain to make us critical.
0: És nem fogjuk arra használni a fájdalmat, hogy a kritizálásainkat igazolja.
1: We give it to you and we ask you to touch that part of us and heal us.
0: Hanem neked adjuk, Atyánk, és kérünk téged, hogy érintsd meg ezt a részünket és gyógyítsd meg.
1: And I ask you, Father, to heal the orphan spirit that's in us.
0: Kérlek téged, Atyánk, hogy gyógyítsd meg azt az árva szellemet, ami bennünk van.
1: We forsake living in scarcity.
0: Elhagyjuk a szorongással való életet.
1: We want to break with the culture of shame.
0: Megtörjük a szégyennek a kultúráját.
1: We know that you love us, but we want to experience it.
0: Tudjuk, hogy szeretsz minket, de akarjuk ezt megtapasztalni is.
1: So I just ask you, God, that you would let each person that's here today know your love as a father.
0: Kérlek téged, Istenem, hogy minden ember számára, aki itt van ma, tedd lehetővé, hogy érzékelje a te atyai szeretetedet.
1: Help us to believe that.
0: Segíts minket, hogy ezt el tudjuk hinni.
1: Help us to experience that.
0: Segíts minket, hogy ezt megtapasztaljuk.
1: Deliver us from the thinking and the pain and all the things that kept us living as orphans.
0: Szabadíts meg minket minden olyan gondolattól, minden olyan fájdalomtól, ami abban a helyzetben tart minket, hogy árvákként élünk.
1: And I declare over each of you that God loves you lavishly.
0: Kinyilvánítom, megvallom mindannyiótok fölött, hogy Isten túláradó módon szeret benneteket.
1: And as sons and daughters in his family, you have an inheritance that belongs to you.
0: És Isten családjának fiai és lányai vagytok, és olyan örökségetek van, ami hozzátok tartozik, a tiétek.
1: He's happy to have you represent him on the earth.
0: És ő, Isten, boldog, hogy ti képviselitek őt a földön.
1: He's proud of you.
0: Büszke rátok.
1: He trusts you.
0: Bízik bennetek.
1: Loves you more than you may know.
0: Jobban szeret benneteket, mint hogy elgondolnátok.
1: And he will never leave you.
0: És soha nem fog elhagyni benneteket.
1: God, I just thank you that you are steadfast.
0: Istenem, hálát adok neked azért, and hogy te megbízható vagy.
1: I just pray that you would take the revelation of our sonship and daughterhood and let us walk that out in coming weeks and years.
0: És kérlek téged, Istenem, hogy add, hogy a fiúságot át tudjuk venni tőled, és ezzel járjuk tovább az utunkat.
1: Amen.
0: Amen.
2: Ez volt a Növekedjünk hitben.
3: Növekedjünk hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
3: a Rádió Sansz műsorán.
4: Még szeretnénk lehetőséget, időt biztosítani arra, hogy betegekért imádkozzunk. Úgyhogy menet közben, hogyha hallod, és Isten megérint, szól hozzád, akkor kérlek, hogy a képernyőnek az alján ott lesz chat lehetőség, oda be tudsz írni úgy, hogy csak a Klára fogja látni, tehát nem nyilvános, és akkor tudunk érted imádkozni. Isten pedig ima meghallgató Isten. Szeretem az Urat, mert az én megtérésem Isten természet fölötti erejének a megtapasztalásával indult. Amikor elkeveredtem egy olyan közösségbe, ahol fiatalok voltak, 120-150 fiatal volt, egy családi házba, egy református lelkész házaspár házába. Este elkezdődött az összejövetel, a fél hét, hét körül, és hát órákon keresztül imádkoztak, mindenki dicséret volt, Bibliát olvastak, bizonyságok hangzottak el, és betegekért imádkoztak, körülbelül ez volt egyfolytában. És hát amikor másfél óra már eltelt, én elálmosodtam, bevallom őszintén, nem voltam még ilyen istenes összejövetelen, ilyen hosszún, és hát elfáradtam. És akkor az összejövetelt vezető férj mondta, lelkész, hogy Isten szelleme azt indítja benne, hogy akinek a kezén most van tyúkszem, bőrkeményedés, az jöjjön ide előre, és imádkozunk érte, mert megvan írva az Efezusi levélbe, hogy minden szeplő és sömör ragya nélkül fogja Jézus Krisztus, a vőlegény, a mennyasszonyt, az eklézsiát maga elé állítani. Lehet, hogy ez másnak nem jelent olyan sokat. Ugye oda jöttek négy fiatal, és tőlem egy-másfél méterre lehettek. Gondoltam, hogy majd imádkoznak érte, aztán elmennek, és akkor egy-két hét múlva leszárad, és stb. De ott, ahogy elkezdett imádkozni az a lelkész, aki ezt vezette, hát egy néhány perces ima volt, és az ima végére eltűnt a fiatalok kezéről a tyúkszem. És kiment az álom a szememből. Mert úgy voltam, hogy ha Isten ilyen, ekkor voltam negyedikes gimnazista. Elsős gimnazista koromban, akkor hallottam, mert jelentkeztem Újszövetség fakultásra, Ószövetség fakultásra, és az Ószövetség fakultáson talán második órán vettük, vagy harmadikon a Vöröstengeren való átkelést. És akkor ugye elhangzott a tanár részéről, hogy hát találtak ott a mocsárba egy ilyen szűk ösvényt, ahol átment Izrael népe, de hát a harci szekerek, egyiptomi harci szekerek, azok nem tudtak átmenni, beleragadtak. És hát végig lengettem a kezemet az órán, de nem szólított föl, csak az óra legvégén. Már támasztottam, de úgy voltam, hogy kitartóan emelem a kezem, és hát mondtam, mert megkérdeztem, mit akar nemes úr, és akkor mondtam, hogy hát tanár úr, a Bibliában nem így van. És akkor csak annyit kérdezett, hogy és magam miért jött, tanítani vagy tanulni? Akkor egy kicsit úgy szíven ütött ez, azért is, mert otthon mi egy nagy családi Bibliából anyám késő ősztől kora tavaszig majdnem minden este olvasott föl. nem minden oldalon, de néhány oldalanként volt egy egész oldalas rajz a Bibliába. Az egyik kedvenc rajzom pont az volt, amikor Izrael népe átkel a Vörös-tengeren. Néhány lappal később pedig, amikor Miriam és Mózes vezetésével Izrael fiai ott dicsérik az Urat a tenger túlsó partján, néhány hulla, illetve annak a ruhadarabja pedig ott van a vízparton. Hát az egyiptomi seregből. Na ez van a 2 Mózes 15-ben az elején, ahogy Isten dicsérjük, Isten szabadítása után. És amikor én meglátom ezt a tyúkszemeltűnést, másnak ez pitiáner és kicsi. De nekem ez egy nagyon nagy dolog volt, a szívemhez szólt, mert az volt bennem, ha Isten ilyen, akkor a Vörös-tengeres dolog is igaz. Ha igaz a Vörös-tengeres igaz, akkor az egész igaz. Ha az egész igaz, akkor nekem meg kell változni. Mert Isten sokkal fantasztikusabb, hatalmasabb, dicsőségesebb, erőteljesebb, mint gondoltam valaha. Úgyhogy ez volt a megtérésemnek a indító rugója, Isten természet fölötti jelenléte. Olyan időket élünk, amikor hát nagyon sok minden változik. A zsidó nép április közepén, ugye második héber hónapba lépett, a héber naptár, és ebben a hónapban emlékeznek vissza az Egyiptomból való kijövetel, a Vörös-tengeren való átkelésről. Fölolvastuk közösen a 2 Mózes 15-ből a 22-től 26-ig versekig. És hogyha visszakapcsoljátok a monitorokat, amit köszönök, akkor olvassuk ott a 23-as versbe. Ugye útnak indult Mózes, és 3 napja már meneteltek, nem találtak vizet. És a 23-as megérkeztek Márába, de nem tudták meginni a vizet Márában, mert a víz keserű volt. 3 nap telt el a Vörös-tengeren való átkelés óta. 3 napja keltek át a Vörös-tengeren, az azt jelenti, hogy előtte való nap volt a húsvéti páska, és akkor volt az elsőszülöttek halála, amit mindenki hallott, a sírás, az egyiptomiak sírását, jajveszékelését. Minden egyes zsidó család megmenekült, a pusztító nem érintette őket a bárány vére miatt, és előtte levő heteken keresztül pedig a 10 csapást, azokat a igen természet fölötti dolgokat élte át és látta egész Izrael, amit Isten ott Egyiptomba az ő szabadításukért cselekedett. És figyeld meg az egész világtörténelemben egyedülálló csodasorozat. Csak 3 nap telik el, és a 24-es vers azt olvassuk, hogy zúgulódni kezdett a nép. Mit ígyunk? 25-ös. Mózes az Úrhoz kiáltott segítségért, az Úr pedig mutatott neki egy fát, az beledobta a vízbe, édessé lett a víz. És ott adott Isten a népnek rendelkezést, törvényt, és ott tette próbára őket, és ezt mondta 26-os. Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz a parancsaira, megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Mert én az Úr vagyok, a te gyógyítód. Amen. Ez egy fantasztikus történet most minden negatív oldalával együtt. Ott vannak már 3 napja szomjasan, nem tudom, hogy mennyi tartalékot vitt ki a nép, de hogyha te most tudnád, hogy pusztába kell vándorolnod, és föl kell készülnöd, akkor hát mit vinnél? Később tudjuk, hogy vittek mindent, aranyat, ezüstöt, drága köveket, vittek fát, deszkákat, mindent vittek, még a különböző borzbőröktől kezdve. Fantasztikus dolgok, mindenfélét vittek, én nem tudom, hogy vizet mennyit vittek, de úgy tűnik, hogy nem eleget. Mert 3 napig nem volt elég, 3 napig se volt elég a víz. És ugye abban a szakaszban azt mondja Isten Mózesnek, hogy figyelj, egy fantasztikus virágzó időszaknak az elején vagy, és egy csodálatos időszak lehet ez számodra, de tartsd mindig szem előtt, bármi történik, bármilyenek a körülmények, ragaszkodj ahhoz az igazsághoz, hogy én jó vagyok. Énekeltük ezt, a Zsuzsa énekelted, hogy az Úr jó. Van erről nagyon sok dal is. Jó az Úr, meg az Úr jó, meg sokféle dal van. Mert ez egy olyan alapigazság, amit az ördög szeretne elfeledtetni veled, amikor különböző nyomások, próbák, kísértések vannak, már több mint 1 éve járványügy van, és több mint 1 éve hordozgatjuk a maradt a szájmaszkon, ott van a szájmaszkon, igen. Tehát több mint 1 éve hordozgatjuk, ugye tegnap már a vendéglátóipari egységek teraszain már le lehetett venni, és lehetett sörözni, meg egyéb borozni. Isten azt akarja, hogy tud, hogy az ő jósága az elmúlhatatlan, elnyűhetetlen, az évek, az évtizedek, évezredek, a körülmények által nem elkoptatható, és nem elhomályosítható. Isten elszántan és elkötelezetten szeret téged. Elszántan és elkötelezetten szereti az embert. Még akkor is, hogyha vétkezett ellene. Akkor is, amikor vétkeztünk ellene, mert nem akkor adta Jézus Krisztus az életét értem, amikor én már döntöttem mellette, és eltökéltem, hogy Istennek fogok élni, és egy szent életet fogok élni, hanem akkor, amikor még az apáim apáinak az apjai is bűnben éltek, akkor letette az életét, és akkor kötelezte el magát, hogy odaadja az életét, érted, és értem, hogy bűn nélkül tudjunk élni. És Isten vezette az ő népét arra a helyre, ahova került egész Izraelt, és azt mondta Mózesnek, hogy szeretném, hogy tudd, és tudasd a néppel is, hogy gondom volt eddig is rátok, és gondom lesz ezután is rátok. Akkor is, ha pusztába kerültök, akkor is, hogyha nem láttok vizet, akkor is, ha megkóstoljátok azt a vizet, amihez jutottatok, és keserűség vesz körül a hétköznapjaitokban minden nap, akkor is szeretném, hogyha tudnátok, hogy én jó vagyok, és soha ne higgyétek el ennek az ellenkezőjét. Az ördög el akar hitetni, el akarja azt hitetni, hogy nem gondoskodok rólad, nem figyelek rád, nem érdekel a te sorsod, de igen érdekel, azért születtél. Mert én elterveztelek, kigondoltalak. Az Úr hívott létbe. Isten úgy volt, hogy látta Mózest, és azt mondta, hogy tudom, hogy lehet félelem a szívedben abból a felől, amiket láttál Egyiptomban, hogy milyen jelek és csodák, csapások történtek, vagy ahogy ketté választottam a Vöröstengert is, az egész egyiptomi hadsereg oda veszett, de látod azt is, hogy hogyan harcoltam, érted? Azt mondja az Úr. És Isten azt akarja, hogy emeld a tekintetedet arra, amikor Isten harcol az övéért, mert te az övé vagy, Isten harcol érted. És Isten azt akarja, hogy emlékezz meg újból és újból, újból és újból arról, hogy ő küzd érted és harcol érted. Ugye ketté választotta a Vöröstengert, és ugye Mózes hát kétségbe esetten az Úrhoz kiált, mert Mózest is hibáztották, hogy miért vezettél ide, miért hívtál ki, miért azért, hogy itt elveszünk a pusztába szomjan. Bár volt víz, de keserű volt és mérgező volt. És Isten azt mondja, hogy Lehet, hogy neked is keserű most, amit iszol, amit eszel, keserűek a hétköznapjaid. És keserűség akarja szorongatni a torkodat, ott van a gombóc, ami jönni akar föl a torkodba, és azt mondja, hogy tudd, hogy én a keserűt is édessé tudom tenni. Tudd, hogy a keserűt is édessé akarom tenni az életedbe. Az Úr azt az utasítást adta ugye Mózesnek, hogy dobjon egy fát már a vizébe, és a keserű víz ettől édessé lett. Ugye mi nekünk már könnyű az Új Szövetség szemszögéből ez a fa, mi lehet nagyon egyszerű Jézus Krisztus keresztfája. Az a fa, amire föl lett szegezve, mint egy gyalázatos, átkozott személy, ugye tudjuk, hogy Jézus Krisztus a mi húsvéti bárányunk halt meg a kereszten, és lett fölfeszítve oda, hogy a vére kifoljon, és Jézus Krisztus igazából az a fa, az életfája, az ő élete maga, az, amit ha behozod a keserű életbe, a keserű vízbe, a keserű helyzetekbe, a keserű szituációkba, a nyomások közé, akkor a kereszt által Isten megédesíti az életedet. Elveszi azt a mérgező, keserű, penetráns ízt. Galata 3-ba a 13-as, 14-es verset ismerjük. Azt mondja, hogy Krisztus váltott meg minket a törvény átkától. Mert átokká is átkozottá lett értünk. Mert megvan írva, hogy átkozott mindenki, aki fán függ. Annyiféle halálnemet választhatott volna Isten az ő fiának. Lefejezhették volna, vízbe folytatták volna, minden sokféle módon. De egy olyan halálnemet választott az atya az ő fia számára, és szabad akaratával a fiú azt mondta, hogy igen, uram, ezt a pályát az én szabad akarati döntésemből megfutom, és meghalok ilyen módon, azért, hogy átkozott módon halljon meg. Átkozott mindenki, aki fán függ. Azért, hogy az átkokat is magára vette, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. Tehát figyeld meg, lehet, hogy mostanában te is valamilyen keserű vizet ittál, lehet, hogy az egész olyan, hogy legszívesebben kiköpnéd, és az egészet elfelejtenéd, és visszatekernéd az órát egy évvel, vagy három nappal, mint az izraeliek, nem tudom. Sőt, amikor már azt gondoltuk, hogy végre vége van ennek az időszaknak, akkor újabb adag keserű pirula lett, és le kellett nyelni. Lehet ez neheztelés, megbántás, lehet az akármilyen harag, különböző nehézség, indulatok. Nagyon sok minden csüggedés, reménytelenség, magány, reménytelenség, bűntudat vagy károsztatás, félelmek, szorongások, sőt, lehet, hogy azok már fóbiává nőtték ki magukat, talán ezeket élted át te is, mint ahogy sokan az elmúlt évben. De Isten azt mondja most neked is, mint ahogy Mózesnek mondta, abba a helyzetben, hogy vedd a fát, vedd Jézus Krisztus keresztjét, és amit ő mutat, azt ragad meg, és Isten Jézus Krisztus keresztjét mutatja meg, és azt mondja, hogy húzd be az életedbe, ragad meg az ő kereszt áldozatát, kösd oda magadat, mert a Jézus Krisztus kereszt áldozatába vetett hited miatt a keserűség elmúlik, és a keserű édessé tud lenni. Olyan életet tervezett Isten számodra, amit ott olvasunk az előtte levő versben, ugye a 26-os versben, hogy az ő parancsaiban járva, ugye megtölt békességgel, a megtölt a bűnbocsánatnak az örömével, és annak a bizonyosságával, és a vele való közösség minden magányt, meg minden magára hagyatottságot megsemmisítő szeretet tapasztalásával tölt meg. Mert amikor az ő szeretetét átéled, megtapasztalod, akkor észreveszed azt, hogy a magára hagyatottság, egyedül vagyok, senki nem ért meg, Senki nem szeret, nem érdekli a sorsom senkit se. Ezek az érzések egyszerűen szerte foszlanak. De ezt Jézus Krisztus keresztjében tapasztalod meg. Elfogadod azt, hogy ő érted meghalt. Ő értem halt meg a kereszten. Persze tudom, hogy a világ összes bűnéért minden, de az olyan megfoghatatlan és homályos. Az enyémért és a tiédért. Hogyan jön be, meg hogyan jöhet be a keserűség az életünkbe? 1001, nem éjszaka mesélj, de egyféle módon nagyon sok. Most csak 3 dolgot szeretnék kiemelni, hogy ezekre figyeljünk oda, és ha ezen a 3 területen be tudott jönni az ördög, be tudta a farkas tenni a kis ujját, akkor bizony vedd elő a megfelelő eszközöket, és ki kell onnan ebrudalni. Nehogy ott megvesse a lábát. Hogyan jött be? Ha az ellenségnek a taktikáját ismerjük, akkor az segít abban, hogy ne tudjon az ördög félrevezetni, becsapni, és ne tudjon elvakítani a támadásaival, cselszövéseivel, ne tudja a szemeink elől elzárni a célunkat, Jézus Krisztust. A korintusiakhoz írt 2. levél, ezt ki is akartam volna keresni, a 2. Korintus, bocsássatok meg, most kikeresem, a 2.11, oké, meg is van, ott van 10-es. Ott van, akinek pedig megbocsátotok valamit, én is megbocsátok, mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, értetek cselekedtem Krisztus színe előtt. Hogy nehogy megcsaljon, nehogy becsapjon minket a sátán. Mert jól ismerjük az ő szándékait. Figyeld meg, az ördögnek az egyik eszköze, hogy a keserűség bejöjjön, a meg nem bocsátás. A meg nem bocsátás az egy olyan probléma, kör, ami nagyon sok mindent fölölel. Ha jól ismerjük, hát ha igaz, ami ott van az utolsó néhány szó, mert jól ismerjük az ő szándékait. Ha jól ismerjük az ördög szándékait, akkor résem vagyunk, hogy az ördög például a meg nem bocsátás ne tudja behozni az életünkbe. Lehetnek ugye anyagi, egzisztenciális nyomások, problémák, betegségek, vagy a betegségekről ugye folyamatosan halljuk a híreket, a rémisztő híreket a rádióba, tévébe, és a hit hallásból jön, és akkor bejön a félelem, bejön az aggódás, bejön a szorongás, bejön a fóbia. Személyes élmények, negatív bántások is bejöhetnek, sérülések, és hát az a helyzet, hogy egyáltalán az is már kaput tud nyitni a keserűségnek, hogy a pozitív személyes élmény, személyes szeretet élmények nincsenek meg. Hiányzik. Hiányzik, hogy átöleljem az X testvéremet, megköszöntsem a másikat. Egyszerűen együtt tudjuk dicsérni az Urat, halljam az ő hangját, halljam az ő imáját. Hiányzik ez, mert egymás hite által tudunk épülni, amikor így együtt vagyunk az Úr jelenlétébe. Igen. Önmagában ez a hiány is egy keserűségnek tud utat nyitni. És az ellenség legyőzésének az egyik legjobb módja az, ha ismerjük az ő szándékait. De akkor tényleg úgy kell azt ismerni, hogy az az ellenség szándéka, és nem az X-é, nem az Y testvérnek a szándéka, hanem az én ellenségemi, az ördögnek a szándéka. Az ő taktikája. Ez persze nem azt jelenti, hogy most paranoidnak kell lennünk, meg tele kell minden fóbiával, félelemmel telve élni. Nem. Ha tudjuk az ő taktikáját, meg tudjuk, hogy mire készül az ellenség, akkor sokkal inkább tudunk azon a ponton őrködni. Egri csillagok, emlékeztek, hogy hogyan derítették ki, hogy hol ásnak aknákat a fal mentén ilyen dobokra, borsó szemeket vagy valamiket raktak, és ott rezgett a borsó szemek a dob kifeszített bőrén, ahol próbáltak aknát ásni. Tehát az ördögnek ott volt terve. Miért? És körbe rakták végig ilyen borsó szemes dobokkal, mert figyeltek, őrködtek, hogy hol akar támadni az ördög. Ha tudod, hogy az ördög a meg nem bocsátással akar támadni, borsó szem se kell, meg kifeszített dobbőr se kell, hanem csak odafigyelek arra, hogy ne engedjem be a szívembe a meg nem bocsátást. Mert tuti, hogy azon keresztül próbálkozni fog az ördög. A félelem és a paranoid gondolkozás, fóbiákkal teli életmód helyett tudod, hogy az ördög próbálkozni fog, mégis odaszánod magad egy békességes, egy csendes, egy magabiztos bizonyossággal, abban a tudatban vagy, hogy tudod, hogy meg vannak bocsátva a bűneid, tudod, hogy megigazított Jézus Krisztus által az Atya, és tudod azt, hogy nagyobb az, aki benned él, mint aki ebben a világban él. Tudod, hogy ki vagy, mi az elhívásod, honnan jöttél és hova tartasz. Ha tudod, biztos vagy az identitásodban, a Krisztus identitásodban, akkor meg fogsz tudni állni. És nem kell neked úgy állandóan félelemmel telve figyelni, hogy nehogy betörjön az ellenség. Egyszerűen figyelsz. Ha mégis bejött a sérelem, akkor azt kell tenned, hogy meg kell bocsátani. Ez egy szabad akaratbeli döntés. Lehet, hogy nem úgy érzed, de mondd ki. Mondd ki. Lehet, hogy nem hallja senki, csak Isten, de mondd ki, Uram, megbocsátok XY-nak. Megbocsátok neki. Döntsd el. Mondd ki. Tehát valld meg. Amikor ezt kimondtad, megvallottad, akkor adj hálát érte, és a következő pedig áld is meg. Ez egy folyamat, tehát az azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel egy áldásmondás nem fogja megoldani, és az érzéseidet megváltoztatni. Kezd el ezt a folyamatot, állj bele, és kezd el folyamatosan újból és újból hálát adva megáldani. És ez az ajtó le van zárva. Nem tud bejönni a meg nem bocsátás ajtajának keserűség. A másik terület, az ellenség mit akar? Azt mondja, hogy az Istennek való alávetettséget és az Istentől való függőséget szeretné megszüntetni, mivel meg tudom én csinálni saját magam is, a saját kezeimmel, meg tudom én ezt oldani magam is. Ezt furán hangzik, de az öngondoskodást, a magamért való cselekvés hangsúlyozza. És ezáltal, mert az a helyzet, hogy szükség van erre, hogy gondoskodjál magadról, és foglalkozz te dolgaidról, de amikor a hangsúlyokat eltévesztjük, tudod, mivé tud ez fajulni? Ez gyakorlatilag az Istentől való függőség megszakadásához, vagyis a függetlenséghez tud vezetni. Az ördög nagy valószínűséggel egy keresztény nem egy féktelen, nyilvánvaló büszkeséggel fogja megtámadni, hanem ilyen finom, alattomos cselszövéssel, apró, sőt, lehet, hogy valami pozitív természetű dologgal próbálja leplezni ezt a dolgot, hogy mit? Hogy függetlenedjek Istentől, az ő gondviselésétől. Szeretném, hogyha nem lenne félreértés, és ez nem azt jelenti, hogy most ne tegyél magadért, ne dolgozzál, hanem csak várd így malmozva a sült galambot a szádba berepülni. Nem, de gyakran lopokodik ez a meg tudom én ezt csinálni, hagyjál békén, megy ez nekem formában, jelenik meg, és lopakodik az ördög. Figyelj meg, az Izrael átkelt a Vörös-tengeren, és az átjövetel után, mintha elfelejtette volna, hogy a pusztában is Istenre lesz szüksége. Tehát három nap eltelt, és elfelejtették, hogy előtte, tehát hónapokon keresztül átélték a tíz csapást ott Egyiptomban, hát Istenre voltak hagyatkozva, rá voltak szorulva, hát most miért nem az volt, hogy Istenem, adj most nekünk vizet? Majdnem megkövezték ott Mózes. Mózest hibáztatták. És tudod, nem az az egészséges verzió, hogy most akkor én megcsinálom, pedig van ennek egy egészséges formája is, hogy mindenre van erőm Jézus Krisztusban, és meg tudom csinálni vele együtt. Van egy ilyen formája is, ami egészséges. De van olyan is, hogy mit nekem az Úrban, stb. Megcsinálom én magam. Ez egy oktalan függetlenség. És az elmúlt egy évben bizony azt látom, hogy egyfajta felelőtlen, független, inkább azt mondom, oktalan függetlenségbe próbál belevezetni az ördög sokakat. Majd ő megcsinálja, és elbánik ezzel az egész helyzettel egyedül. Istentől függetlenül is. Persze a dolgok nem úgy működnek, ahogy elgondoltuk, ezért aztán mit csinál az ember? Még többet dolgozik, ahelyett, hogy még inkább Istenre támaszkodna. És ennek van egy ördögi csapdája. Elkezd az ember egy mókuskerékbe belekerülni, és én tudom, mert én is beleestem már, most nem ebbe az elmúlt évbe, de korábban tudom, hogy belekerültem én is. És úgy gondolom, hogy vagytok ti is, akik most hallgatjátok, akik belekerültetek ebbe a csapdába, amiről most beszélek. Meg tudom magam is csinálni. Még több energiát a munkába, még több energiát a tennivalókra, a magunkról való gondoskodás az ellenségnek egy alattomos eszköze. Újból hangsúlyozom és aláhúzom, ez nem azt jelenti, hogy most mindig azt várt, hogy majd Isten csinál, majd Isten kenyeret rak az asztalra, és nem mész el a spárba, vagy valamelyik a boltba venni, stb. Nem erről beszélek. Persze elméletben nem így hisszük, hogy Isten segítsége meg gondviselése nélkül tudnánk élni, vagy akarnánk élni, de a gyakorlatban mégis azt lehet látni, az elmúlt elszigetelődöttséggel, izoláltsággal, elkülönültséggel teli időszakban egy kicsit Isten gondviselésétől is, és Isten gondviselésére való ráhagyatkozásától is, mintha elszeparálódtak volna többen. És emiatt mondom ezt. Hajtsuk egy valódi Istentől való függőségbe, egy tőle való, vagy neki való alávetettségbe az életünket, egy nyílt Istentől való függőségre kötelezzük el az életünket. És ezt azért mondom, mert ha ezt nem tesszük meg, a másik egy olyan ördögi csapda, amiből nagyon könnyen az önsajnálat, abból pedig a keserűségnek a utcájába, zsákutcájába tudunk kerülni. Úgyhogy, ha egyetértesz vele, akkor mondd el velem az Isten fele való ráhagyatkozásnak az imája lesz ez. Mennyei Atyám, köszönöm a te kegyelmedet, és köszönöm neked, Uram, tudom, mert emlékeztetsz az ellenségnek a szándékaira. Nem akarok tőled független módon élni. Én rád bízom az egész életemet, Uram, és tőled akarok függni. És ezt most kinyilvánítom. A te gondviselésedbe, a neked való alávetettségre, a tőled való függőségre hajtom oda az egész lényem. Segíts meg ebben. A Jézus nevében, amen. A harmadik dolog, a meg nem bocsátás volt az első, a második ez a függetlenség, a harmadik pedig az örömöt akarja ellopni és megakadályozni az ördög, vagy a hálát a csüggedéssel. Ha a csüggedés bejön az ember életébe, egy nagyon kicsi határvonal, hogy az önsajnálat és a keserűség is betegye a lábát. Talán az ellenségnek ez a leggyakoribb taktikája, hogy a csüggedéssel a hálát és az örömöt ellopja és eltörölje. Márpedig ilyen időszakban is az egyik erőforrásunk, ahogy a Nehémiás könyve mondja, az Úrnak az öröme. Az elmúlt alkalommal volt is erről szó, az Úrnak az öröme egy olyan erőforrás az életedbe, akármilyen körülmények is vesznek körül, amiből a lelkedben, a szellemedben és a fizikai testedben is erőt meríthetsz. A csüggedés több embert és több vezetőt is zsákutcába vitt, talán többet, mint az olyan olyan bűnök, a látványos bűnök, mint akár a paráznosság, vagy a pénz, vagy ezek. A csüggedés sokkal több embert tönkretett és zsákutcába vitt, ahogy én visszagondolok az ismerőseim életébe, és a keresztények, akikkel foglalkoztam életébe, mint nagyon sokan gondolná. Az egyik veszélyes, amikor a csüggedést megengedjük hosszabb ideig az életünkbe. Amikor azt vetted észre, hogy elcsüggesztett az ördög, elcsüggettél, lehetséges ez egy keresztény is, hogy elcsügged? Igen. Én is csüggettem már el. Nem engedhetjük meg azt a luxust, és nem engedhetjük meg azt az esélyt az ördögnek, hogy kaput nyissak arra, hogy a csüggedés ott maradjon. Nem alkuthatsz meg, és nem köthetsz kompromisszumot a csüggedéssel. A csüggedés ki kell paterolni, és a csüggedésnek az ajtaját be kell zárni az ördög előtt. Tudod, amikor már hosszú ideje tart valami, és ez az egész járványügyi helyzet is több mint egy éve tart. És sokan ugye nem tudtak közösségbe járni, jönni, akár ide, akár máshova se, már régóta, hónapok óta, és bizony ezen keresztül a léleknek, a pszichének a különböző területeibe be tud ivódni olyan csüggedés, olyan fájdalom, olyan hiány, olyan szeretetlenség, érzés, frusztráltság, ami aztán bele tud vinni, bele tud húzni a keserűségnek a zsákutcájába. Tudod, akkor a legsebezhetőbb a csüggett állapotában is az ember, amikor a látást elveszítjük, a látás elhomályosodik. A jövőről alkotott reményteljes, pozitív kép, amit Isten a szívedbe belehelyezett, egyszerűen megszűnik. Eltűnik a képed a szemeid előtt, és nincs a középpontban, nincs a fókuszban azt, amire Isten elhívott, amire Isten ajándékot adott, amiről meggyőződést adott, hogy az a te pályád, hogy azt megcsináld. Amikor elkezdek úgy gondolkodni, hogy egyedül vagyok, senki se foglalkozik velem, senki se törődik velem, senkit se érdekel a sorsom, az én életem, nem működik semmi, amikor ezek a gondolatok támadnak, és vald be, hogy támadtak téged is. Engem is támadtak. Akkor döntés előtt vagyunk, mindegyikünk. Engedjük-e ezeket a gondolatokat, hogy ott fészket rakjanak? És oda költözzenek, otthon teremtsenek. Ha igen, akkor a csüggedés önsajnálattá és keserűséggé fogja kinőni magát. És az a helyzet, ha ezek a gondolatok a perspektíva vesztéshez visznek, a fókuszt leveszik az elhívásodról, a fókuszt leveszik a mennyei elhívásról, a fókuszt elhomályosítják, mert nem látjuk a láthatatlant, nem látjuk a szellemit, a mennyei dolgokat. Lényegében az ördög arra késztet ezáltal, hogy a hazugságokba higgyünk, Mert el akarja az ördög hitetni, hogy még Isten se, emberek se, testvérek se, szolgáló, a pásztor se foglalkozik velem, és azt akarja, hogy ebbe higgy, de azok a hazugságok elbátortalanítanak. Azok a hazugságok csüggedéshez, önsajnálathoz és keserűséghez vezetnek. Ha keserű, akkor pedig meg kell ragadni a keresztet. Hogy arra a helyre behúzd. Én emlékszem, amikor gyerek voltam, és valamilyen lázbetegség támadott meg, nem tudom már, mi volt az az orvosság, de anyám mindig a kanálba összetörte a porrá azt a tablettát, és akkor úgy kellett meginnom valami lével, vízzel, vagy mézes akármivel, vagy teával, de nagyon nem szerettem, emlékszem, hogy a rossz álmaimban is az a keserű íz jött vissza nekem, tudom, hogy mindenkinek más, de attól a keserű íztől nagyon, hát irtóztam, és nagyon tartottam, nagyon utáltam, menekültem attól a keserű íztől. És tudom, hogy sokak életében a keserűség az egy nem kedvelt dolog. De Isten megadta a szabadulást, megadta a kimenekülést a keserűségből, és a keserűségből való kijövetel útja, módja a kereszt. Jézus Krisztus keresztje. Szállj egy kicsi időt ilyenkor arra, amikor a keserűség megpróbál úgy legyűrni, hogy újra a föltámadott názáreti Jézus Krisztus kerüljön a fókuszodnak a középpontjába. Vagy szállj egy kicsi időt arra, hogy ilyenkor, amikor a keserűség le akar teperni, és maga alá akar gyűrni az érzéseidbe, a gondolataidban, másokkal, vagy Istennel kapcsolatban is, akkor egyrészt menj oda az Úrhoz, másrészt keresd meg olyan megbízható barátodat, akinek el tudod mondani, és tudod, hogy ebben a helyzetben is segít abban, hogy az Úrra emelje a tekintetedet. Ne olyan embert keres meg, aki ugyanebbe a problémába van. Ne olyan embert keres meg, aki ugyanezzel a problémával, keserűséggel, csüggedéssel küszködik. Mert az nem fog neked segíteni. Keres meg olyat, akiben biztos vagy, hogy az ő tekintete, a fókusza a názáreti Jézus Krisztuson van, a föltámadotton, a győztesen. Szállj ilyenkor időt arra, hogy beszéld erről, és kér tanácsot. Kér Istentől, vagy ha kell, emberektől is bölcsességet, és Isten ad, hogy újból a jövőképed, az isteni elhívásod világosabb, határozottabb és körvonalazottabb, megfogalmazódott legyen. Amikor csüggedezéssel támad az ördög, soha ne felejtsd el, amit itt Mózesnek is, én úgy hiszem, hogy Isten a szívébe bele akart vésni, hogy Mózes, ez csak az eleje, még csak 3 nap telt el. Még 40 év előtted van. Tudod, hányszor kerülsz még nehéz helyzetbe? Tudod, hányszor akarnak még majd megkövezni ezek az emberek? Embereket fogsz látni szörnyet halni. Embereket fogsz látni az én ítéletem alatt elmúlni. De akkor is minden helyzetben tartsd a szemed előtt, hogy én jó vagyok. És amikor a csüggedéssel próbál támadni az ördög, a keserűség, vagy az önsajnálat, vagy a meg nem bocsátás, vagy éppen a tudom én magam is meg tudom csinálni függetlenséggel, egyszerűen Isten a mindenkor jó atyát kezd el keresni. Valahogy ezt, akkor inkább ezeket a dalokat jázd. Ilyen dolgokat írjál magadnak. Olyan emberekkel beszélgess, tölts időt, akik Istennek a jóságáról beszélnek és emlékeztetnek rá. hogy mi minden cselekedett eddig is az életedben, és mit akar ezután is cselekedni. Persze nyilván őszintének kell lenni, és józannak kell lenni az életünkben levő gyümölcsökkel kapcsolatban, és lehet, hogy ez nem túl bátorító esetleg, hogyha látjuk a rossz gyümölcsöket, de akkor is Isten azt akarja, hogy minden helyzetben emlékezzél meg az ő jóságáról. Mert ha nem voltak jó gyümölcsök most az elmúlt hetekben, hónapokban, vagy tegnap, vagy ma reggel, délelőtt, akkor is Isten azt akarja, hogy te tudd, hogy ő jó. És menj oda, keresd meg azt a jó atyát, jó Istent, ugye ez ne csak egy szlogen legyen a jó Isten, hanem Isten jó, és Istennek a jóságát lásd meg ebbe a helyzetbe is. Összpontosíts arra, hogy ő jó, adj neki hálát, hogy bátorítást és biztatást kapj ő tőle. Hogy föl tud emelni a tekintetedet ő rá a mennyei dolgokra. 2 Mózes 15.26 újból fölolvasom. Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsaira, megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet se azok közül a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Mert én az Úr vagyok a te gyógyítód. Figyeld meg, ezekben a mondatokban Isten önmagát úgy határozza meg az ő népe számára, hogy Úr. Isten Úr. Én vagyok az Úr. Személyes kapcsolatot szeretett volna Isten az ő népével. És úgy hiszem, hogy személyes kapcsolatot akar veled is. A személyes kapcsolat nem működik másképpen csak, ha Isten úrként fogadom el. Isten az Isten. Tudom, hogy ő barátként is viszonyul Jézus Krisztusban hozzád. Tudom, hogy atyaként is viszonyul, mint atya hozzád. De mégis azt akarja, hogy tudd, hogy ő Isten, és ő Úr, és amikor úrként fordulunk hozzá, és megismerjük őt, mint Urat, akkor be tud lépni az ő természet fölötti erejével. Akkor megtapasztalod, hogy ő Úr a betegség fölött, Úr a keserűség fölött, Úr a keserű körülmények fölött is, Úr a sértések fölött, minden fölött, hiányok, frusztráltságok fölött. És azt akarja Isten, hogy ízleld meg az ő atya mi voltjának a jóságát, az atyai jóságát. És azt veszed észre, hogy időt töltesz vele, elveszi a keserűséget, és helyette odaadja a lelked kiteljesedésének a jó ízét. És azt veszed észre, hogy nyelsz, és már nincs gombóc a torkodba, mert ahogy elfogadtad Jézus Krisztust megváltóként a szívedbe, az életedbe, valóban kimondtad, hogy Uram, Jézus Krisztus, légy Uram, uralkodj bennem. És a ismereteid szerint is a ami befér az elmédbe, a szívedbe, aszerint mindent valóban úgy is döntesz, hogy ő Úr, és engedelmeskedsz neki, akkor azt veszed észre, hogy a természet fölöttiei újból és újból megnyilvánulnak. Nincs annál nagyobb, nincs annál izgalmasabb keresztény élet, amikor a természet fölötti Isten megnyilvánul. És akkor látsz akár a saját életedbe, akár rajtad keresztül mások életébe gyógyulásokat, szabadulásokat, életmegváltozásokat, ami túl van az emberi logikán és az emberi képességen. A másik, ahogy Isten itt meghatározza magát, igen, én Úr vagyok, azt mondja, gyógyítód vagyok. Tehát Isten így gyógyítóként határozza meg magát, azt mondja, hogy én a te gyógyítód vagyok. Én magam is beoltakoztam.
0: Megvan, talán itt van a... Van már...
4: Védett vagyok. Védettségi igazolványom van. De az a helyzet, hogy mindezek között is nem a vakcinába bízok. A másokért való felelősség miatt beoltattam magam. Mert felelősek vagyunk másokért. Felelősek vagyunk idősekért, fiatalokért, stb. Stb. Sorolhatnám. De azt mondja Isten, hogy a te gyógyítód akkor is Isten. És bármilyen betegség is, ha megtalálja a te testedet, azt mondja, hogy ahogy követed az én parancsaimat, engedelmeskedsz azoknak, megtartod, hallgatsz az én szavamra, azt mondja, hogy soha nem engedek Egyiptom csapásaiból egyet se az életedre. Soha. Egyetlen egyet se. Azok a betegségek, nehézségek és csapások, amelyek Egyiptomon voltak, én az Úr megígérem, hogy nem engedem, hanem meggyógyítalak mindazokból. Ugye keresztényként, Jézus tanítványaiként, Jézus Krisztust messiásként ismerjük el, aki meghalt a bűneinkért, és a harmadik nap föltámadott azért, hogy megigazultakként éljünk. Beteljesítette a Szentírásnak a szavait, ami megvan írva Izajás 53-ba az 5-ös vers, megsebesítetett a bűneinkért, megrontatott a vétkeinkért, békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel meggyógyultunk. Tehát Jézus Krisztus azt mondja, hogy én nem véletlenül, nem a körülmények áldozataként lettem félig agyonverve, megostorozva, és megütlegelve az arcom is, és a tövis korona a fejemre húzva, utána felszegezve a kezeimet, lábaimat a keresztfára, az oldalamat dárdával megnyitva, nem a körülményeknek a játékaként és véletlenjeként haltam így meg, hanem tudatosan haltam így meg, érted? Azt mondja Jézus, hogy az én sebeimben ne csak bűnbocsánatot találj a halálom által, hanem a sebeimben egészséget és gyógyulást is. Szállj időt arra, hogy pozícionáld magad, és helyezd magad megfelelő módon Krisztusban, a gyógyítóba, a gyógyító Istenet kezébe. Tudd, hogy ki vagy. Tudd, hogy honnan jöttél és hova tartasz. Akkor valóságos és egy kiteljesedett életet tudsz élni, ahogy ezt így rábízod magadat Isten kezére. Akkor tudod ezt magadról, és amikor tudod, hogy azt teszed, amiért megszülettél, amiért kigondolt és eltervezett, behívott a létbe Isten, akkor tudod, hogy egy megelégedettség tölt át és jár át. Ha úgy tetszik, ettől vagy boldog. Boldog nem attól vagy, hogy ez megvan, az megvan, az megvan. Attól vagy boldog, hogyha az Úr a te Istened. És ő benned él, és egy békességgel betölt. Az ő jelenléte valahogy egy salomként, egy teljességgel betölti a sejtjeidet, szöveteidet, a lelkedet, a fizikai testedet is. A Kati olvastad fel a János harmadik leveléből azt a második verset, azt olvassuk, hogy szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, légy egészséges, ahogy jó dolga van a lelkednek. Tehát mindenben jó dolgod legyen, ez azt jelenti, hogy boldog vagy, egy kiteljesedett életet élsz, épp vagy, teljes vagy, vagyis semmi nem hiányzik, nem kell sajnálnod magad, nincs keserűség, nincs csüggedés, frusztráltság, és Jézus Krisztus megnyitotta az utat számodra is, számomra is, hogy ebbe a teljességbe, épségbe belelépjünk. És azt akarja Isten, hogy fogd a keserűséget, fogd a betegséget, és ragad meg Jézus Krisztus keresztjét, és Istennek a báránya az, aki az ő kereszt áldozata által a keserűt is édessé teszi. És mondd el velem, mennyei édesatyám, hálát adok a te szeretetedért, és köszönöm a te jóságodat. Köszönöm, Uram, azt, hogy lehetőséget készítettél. Minden megkeserítő erő, amit az ördög eltervezett ellenem, akár a meg nem bocsátás, az Istentől való függetlenség, akár a csüggedés, vagy bármi más által. Uram, én ezeket lezárom. Bűnként gondolok ezekre az ajtónyitásokra. Lezárom ezeket. Megbocsátok minden ellenem vétkezőnek. Odaszánom magam egy tőled való függőségre, és elkötelezem magam egy hálával teli, benned vörvendező életre. Teljességbe, épségbe belelépjünk. És azt akarja Isten, hogy fogd a keserűséget, fogd a betegséget, és ragad meg Jézus Krisztus keresztjét, és Istennek a báránya az, aki az ő kereszt áldozata által a keserűt is édessé teszi. És mondd el velem, mennyei édesatyám, hálát adok a te szeretetedért, és köszönöm a te jóságodat. Köszönöm, Uram, azt, hogy lehetőséget készítettél. Minden megkeserítő erő, amit az ördög eltervezett ellenem, akár a meg nem bocsátás, az Istentől való függetlenség, akár a csüggedés, vagy bármi más által. Uram, én ezeket lezárom. Bűnként gondolok ezekre az ajtónyitásokra. Lezárom ezeket. Megbocsátok minden ellenem vétkezőnek. Odaszánom magam egy tőled való függőségre, és elkötelezem magam egy hálával teli, benned vörvendező életre.

0: erő, amit az ördög eltervezett ellenem. Akár a meg nem bocsátás, az Istentől való függetlenség, akár a csüggedés, vagy bármi más által. Uram, én ezeket lezárom. Bűnként gondolok ezekre az ajtónyitásokra. Lezárom ezeket. Megbocsátok minden ellenem vétkezőnek. Odaszánom magam egy tőled való függőségre, és elkötelezem magam egy hálával teli, benned vörvendező életre. És azt mondom, Uram, te vagy az én Uram, Úr vagy az életem fölött. Uram vagy, és gyógyítom. Rád bízom az életem, a lelkem. És most a te hűségedről emlékezünk meg. Köszönöm ezt neked, Uram. Tudod, azt mondja, hogy ahogy a lelkedben jó dolgod van, légy egészséges. Most képzeld el, ha nincs a lelkednek jó dolga. Akkor mi van? Mert azt mondja, hogy amilyen jó dolga van a lelkednek, amilyen dolga van a lelkednek, úgy legyél egészséges. Be tudod ezt vállalni? Mert bizony, a lelked, a pszichéd állapotától függ a fizikai egészséged is. Szükséged van, hogy a lelked, a pszichéd Istennek a békességében, teljességében, salomjában megnyugodjon. És amikor az egy salomban, egy teljességre jut, akkor a fizikai egészséged is teljességre jut. Isten azt akarja, hogy ezt a teljes épséget, egészséget a testedben is átéld. Növekedj. Növekedj, teljesedj ki a Krisztusban, már itt a Földön. Ez a növekedés mit jelent, hogy Krisztus él benned. Ő növekszik. Ahogy a Galata 2.20-ban mondja Pál apostol, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én. Él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit ebben a testben élem, azt az Isten fiába vetett hitben élem. Mert ő szeret engem, és életét adta értem. Befejezésül a 103. Zsoltár 3-as és 4-es versét olvassuk el együtt. Úgy, hogy egyes szám első személybe. Köszönöm, Uram! Te vagy az, aki megbocsátottad minden bűnömet, és meggyógyítottad minden betegségemet. Megváltottad életemet a koporsótól, és kegyelemmel és irgalmassággal megkoronáztál engem. Még egyszer, mennyei Atyám, köszönöm, hogy te vagy az, aki megbocsátottál minden bűnömet, meggyógyítottál minden betegségemet, és megváltottad az életemet a koporsótól. Kegyelemmel és irgalommal megkoronáztál engem. Köszönöm ezt neked, Uram. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.